0: ház körüli kisebb vizekben fejlődik. A következő napokban 5 településen lesz földi kémiai gyérítés. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, így korszerűbb környezet várja majd a műtéten átesett gyermekeket. Amint egy 196 négyzetméteres D-épület első emeletén működő részleg továbbra is szubintenzív ellátást biztosít majd, ahol 7 új, teljes infrastruktúrával rendelkező betegellátó helyet alakítanak ki, valamint 6 ágyas korterem, 1 ágyas elkülönítő, szülői tartózkodó és több kiszolgáló helyiség is megújul, a munkálatok a működő kórházhoz igazodva zajlanak. Egyre több szó esik arról, hogy a túlzott mértékű napozás veszélyes. Strandolás közben fontos erre figyelni, hiszen a vízben hűsölve szinte észre sem lehet venni, mennyi időt töltünk a szikrázó napon. Ráadásul napközben az erős UV-sugárzás is káros hatással lehet a bőrünkre. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT felelősséget érezve vendégeik egészségért ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat szerveznek a strandszezonban. A Paskár fürdőben például július 25-én, a Pesterzsébeti fürdőben pedig augusztus 29-én. A nyár a fesztiválok és szabadtéri programok időszaka. A szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is. Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője ad néhány jó tanácsot, amelyeket betartva biztonságos lehet a bulizás.
1: Hogyha valaki egyszerre akar minden élményhez hozzáférni, és egy kicsit túltolja az alkoholt, akkor viszont belesodródhat olyan problémákba, amire egyébként nem fölkészítve, és egyébként meg lehet, hogy tönkreteszi az egész fesztiválozást. Szerintem elég fontos az például az, hogy a telefon mindig legyen annyira feltöltve, hogy segítséget tudjon kérni, és azért én azt gondolom, hogy a szülőknek is időnként életjelet kell adni. Amikor a fiatalok egy kicsit túltolják a hangulatos világot, akkor hajlamosak arra, hogy kössenek ki valamilyen formában. Sokszor okoz problémát a sekélyvízbe való ugrás. Felhívnám a figyelmet, hogy fiatalok ne egyedül bulizzanak, mindig megbízható társaságban legyenek. Ami még veszélyhelyzetet jelent, ezek az új típusú ízesített dohánytermékek, amelyek egyébként illegálisak Magyarországon. Ugye ez színes, szagos, de az arra szépen van, hogy ártalmas.
0: A szakértő szerint ezek az egyszerű dolgok betartása segítenek megelőzni a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és biztonságosabbá teszik a fesztiválot. Lezárult a felvételi ügyintézés legfontosabb szakasza, így a végzősök már csak a július 23-i ponthatár hirdetésre várnak, melyek este 8 órakor jelennek meg a felvi.hu-n. A nagy napot idén is országszerte pontot partik kísérik, Budapesten azonban új helyszínen rendezik meg az eseményt. Idén az ELTE Lágymányosi kampuszán, a déli tömbelőtti téren várják a fiatalokat délután 4 órától, zenével, programokkal és hajnalig tartó bulival. Vidéken a Pécsi Tudomány Egyetem, természetesen Pécsen, a Széchenyi téren várja a leendő és jelenlegi hallgatókat este 6 és 10 óra között. A Nyíregyházi Egyetem immár harmadszor a Sóstó kempingbe várja a fiatalokat, míg a Pannon Egyetem a Gyárkert Kultúrparkban tartja a popot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal. Kedves hallgatóink, régi kedves barátainkat üdvözlöm nagy szeretettel, milyen jó, hogy évente egyszer legalább. Tudunk itt találkozni a Sláger FM-ben Kovács Pétert, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjét, az Auer Fesztivál. Fesztivál igazgatóját köszöntöm nagy szeretettel, aki most sem egymaga érkezett, mert itt van velünk Kárász András Péter, csellóművész és a fesztivál művészeti tanácsadója. Vagy a zenekar művészeti tanácsadója is?
2: Így, ebben mindegyik, a sorrendben.
1: Mindegyik. Örülök nektek.
3: Köszönjük. Köszönjük a meghívást, üdvözlünk mindenkit.
1: Jó utatok volt ide a stúdióba?
3: Kiváló.
2: Igen, nem a belvárosban van szerencsére, úgyhogy ide egyszerűbb.
1: Hamar ide eljutottatok, oké. Hát legalább ilyen időt kívánok nektek a fesztiválon is. Most azért viselhető, nem?
3: Bár szabadtéri koncertjeink nincsenek, mindig gondolkodunk rajta,
1: hát
3: hogy
1: oké,
3: hogy
1: de ha lenne. Meg nagyon meleg van, akkor persze. Fáradtan érkezik a közönség.
3: Így van.
1: Az nem mindegy. Igen. Nagyon szép idén is a kínálat, és most egy... Hát, mi ez a brossúra, amivel érkeztetek?
2: Igen, az most meg... nem felejtettük el.
1: Pláne szép. Gratulálok ehhez is. No, mivel várjátok idén a tisztelt nagy érdeműt? Ez évről évre mívesebb, ahogy én látom.
3: Ez a 12. alkalom, úgyhogy most már beírta magát a fesztivál a fesztiválok nagykönyvébe. Tehát most
1: hát
3: már...
1: a történelmet ti írjátok.
3: Igen. És szerencsére nyilván Auer nevének köszönhető, de már az első évtől kezdve a fesztiválra nem csak Veszprém és környéke zenekedvelői
1: jönnek. Hát fél Budapest ott van.
3: Így van, így van, és most egy picit később tudtuk az idén meghirdetni különböző szervezési okok miatt, és már jöttek az e-mailek, telefonok, hogy mi lesz, már nem lesz az idén fesztivál, holott kiírtuk a honlapra, hogy hamarosan jelentkezzünk a részletes programmal.
1: Szóval várják, szeretik.
3: Így van.
1: Készülnek rá.
3: Így van, és nagyjából a koncepció is ugyanaz, ami volt, szóval nem akarunk különösebben tematikus fesztivált tartani, inkább az a célunk, hogy aki mondjuk eljön egy hétre Veszprémbe, vagy a Balatonhoz, mert sokan vannak ilyenek, akik direkt akkor...
1: Összekötik?
3: Igen. Hogy akkor egyik nap kicsit ilyen, a másik nap kicsit olyan legyen, változatos legyen a hallgatók számára, és legyen benne kamarazene, legyen zenekariest, legyen szólóest, legyen népzene, legyen cigányzene, legyen jazz.
1: És van is minden.
3: És van is.
1: Hogy képzeljük el, még mielőtt belekezdenénk a konkrétumokba a ti életeteket, hogy tehát ez egy éves szervezés egyébként?
2: Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen
1: tehát
2: igen.
1: Egy évig ez eltart.
2: Elkezdjük már, ahogy befejeződik a fesztivál, és akkor a fesztivál kezdete előtt egy nappal még beszélünk arról, hát nyilván nem arról, hogy mi legyen a műsor, hanem akkor hogyan kellene ezt a jövőben csinálni. Tehát ez egy, a fesztivál, meg nálunk a zenekarnál a bérleti sorozatot, ezt mindig hónapról hónapra, hétről hétre újra tárgyaljuk, és akkor mindig van valakinek valami jó kis ötlete, és akkor az vagy sikerül, vagy nem.
3: Jó a kérdés nagyon egyébként, hogy csatlakozzak a válaszhoz, hiszen a nagy feladat itt az, mert hiszen óriási a kínálat, tehát nagyon sok mindenkit meg lehetne hívni. Na de hogy kit válasszunk ki? És azért van egy olyan vezérfonal, amit szeretnénk tartani, egy olyan művészi vonal, amiről nem szeretnénk letérni. És így aztán sokat morfondírozunk, hogy most inkább ezt a művészt, vagy azt a művészt hívjuk, hogy ki illik bele jobban abba a koncepcióba, amit elképzelünk.
2: Mert ugye óhatatlanul megjelenik a saját ízlése a szervezőnek abban, hogy
1: mit. Oké, de hogy az is, ugye tudjuk, hogy a nagyon sok önjelölt művész is van. Ők azért képesek felhívni
3: egyre
1: benneteket?
3: Egyre többen vannak.
1: Igen. Tehát, hogy úgy képzeljük, hogy rengeteg a telefonhívás meg az e-mail, hogy szeretnék van. Az AURM fellépni?
2: Igen.
3: Van, de azért úgy nagyjából el tudja helyezni a magát szerintem mindenki, úgyhogy ami kínálatot kapunk, különösen azoktól a külföldi menedzserektől, vagy ügynököktől, ügynökségektől, akiktől már voltak itt művészek nálunk, azok mind kvalitásos művészek.
1: Aha. No, hány nap lesz idén?
3: Hát egy teljes hét. Hétfőtől vasárnapig. Néha csak kedden kezdünk, de most úgy jött ki a lépés, hogy már hétfőn. A zenekarra nagy feladat, a Mendelssohn Kamara zenekarra, mint házi zenekarra, fesztivál zenekarra nagy feladat hárul, hiszen három koncert is van, amin részben főszereplők, részben kísérő zenekar leszünk.
1: Hát ezekre készülni kell.
3: Ezekre készülni kell, próbálni kell, de hát ez az izgalmas, hogy amikor jön egy szólista, és akkor a koncert előtti nap látjuk először. Ugye természetesen mi is felkészülünk már addigra, de azok a legizgalmasabb, legérdekesebb pillanatok, amikor belép valaki az ajtón, tudjuk, hogy ki az, tudjuk, mit fog játszani, na de hogy hogyan. Az akkor derül ki, és akkor ezt össze kell igazítani.
2: De szerencsére ez nem olyan extrém, mint vannak olyanok, akik csak a koncerten találkoznak, és akkor...
3: Hát jazzzenészeknek megpróbálni.
2: De klasszikus zenészeknél is volt.
1: Na jó, de most, ha már itt vagytok, meg szabad kulisszatitkokról is beszélni, mi van akkor, ha ez a hogyan, ez nem nagyon tetszik nektek? Vagy nem passzol teljesen, lehet azt úgy irányítani, hogy...
3: Hát éppen ezért gondolkozunk egy évig, hogy
2: ne
1: kerüljetek ilyen szituációba.
3: Volt azért.
2: Volt, de nagyon szépen ki lehet belőle jönni, és azért föl vagyunk készülve mindenféle lehetőségre, úgyhogy...
3: De olyan durva összeütközés nem volt, hogy fölmerült volna, hogy ebből nem lesz koncert.
1: Jó, csak hogy értsék a hallgatók, én ezt szoktam kérdezni egyébként a mondjuk rendezőktől, a színházakból, ők jönnek, és kérdezem, bocsánat, tőlük, hogy mondom, te vagy a művészeti vezető választotta ki a színészeket, és akkor mondja, hogy ő, kérdezem, hogy de nem csalódsz soha? Tehát az ember tényleg el tudja játszani úgy, hogy te gondoltak? Hát nem mindig.
3: Így van.
1: És valószínűleg ez a zenében is így van.
3: Persze, és olyan is van, hogy valakinek vannak lemezei, de az utóbbi egy-két évben kicsit más irányba fordult, és akkor, amikor jön a próbára, akkor látjuk, hogy egy kicsit ő már más úton jár, de rendszerint az esetek 99%-ában az illető érzi is, hogy nem arra az utcára valami nem akarunk bekanyarodni, és akkor ő is tud alkalmazkodni.
1: No, melyik lesz az első koncert? Mert azt mondtátok, három van.
2: Az első koncertünk az David Frey-jel fog megvalósulni, ha minden jól megy. Ő egy fantasztikus muzsikus. Ismert ő ezt olvastam, meg olvastuk nagyon sok helyen, hogy igen, különc muzsikus, megosztó. Nem, egyáltalán nem, sőt, mi nagyon szeretjük azokat a zenészeket is, akik valami formán nem azok a szokványos muzsikusok, ők inkább ilyen gondolkodó muzsikusnak, nem egy lehengerlő, fantasztikus virtuóznak tekintik, hanem gondolkodik, és ezért a repertoárja is egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem akarok csúnyán fogalmazni, de hogy leszűkült Bach, Mozart, Schubert művészetére, és ezeket gondolkodva ki találja, és nagyon szépen előadja, és velünk is egy Mozart zongora versenyt fogunk majd játszani. Nagyon-nagyon várjuk, és a zenekar a második fél időben pedig egy nagy szimfonikus műsorral készül. Ott Janáček Ravasz Rókácska operából egy tételválogatást, a szvitát játszuk, és Dvorzsák amerikai szvitjét.
1: Na most ilyenkor, mert mind a ketten itt vagytok, a művészeti vezető, vagy a művészeti tanácsadó állítja össze a programot?
3: Ennek a koncertnek a műsorát tulajdonképpen András állította össze, leszámítva a zongora versenyt, mert mondta az előbb András, hogy egy Mozart zongora versenyt, hát nem is akármelyiket, hanem a D-moll zongora versenyt fogja játszani, ami nekem egy személyes kedvencem, de hát az egyik, ha lehet ilyet mondani, sok remek mű közül is egy kiemelkedő remek mű, a maga drámai hangja miatt, és nem véletlen, hogy a Don Giovanni nyitányt fogjuk a zongora verseny előtt játszani, tehát azzal kezdődik tulajdonképpen a fesztivál nagy koncertjeinek sora.
1: Na, hát ez egy szép intro lesz, ha ezt lehet így nevezni. Melyik lesz aztán, és akkor utána megyünk a többi programra, a második koncertetek?
3: A második koncert egy nagyon érdekes est lesz olyan szempontból is, hogy olyan hangszert is fogunk hallani, amit minden nap nem lehet hallani. András elmondja, mivel közelebb áll hozzá ez a... világ.
2: Ugye most nem akarok.
1: De a Mendelssohn életében nem lehet hallani, vagy úgy általában?
2: Általában nem lehet hallani.
3: Általában.
2: Szergej Malov lesz a művész, aki egyébként hegedű művész is, belátsa művész is, és Violoncello de Spalla művész is.
1: Ez
2: egy olyan hangszer, azt úgy kell elképzelni, mint egy kisebb méretű cselló, és azt a nyakába akasztva tartja, és tulajdonképpen ilyen félhegedű, félcselló pozícióban játszik. És ezáltal nincs annyira megkötve, mint egy csellón, hogy egy helyben kell ülni, viszont nem is tud annyira tehát nem tud akkora amplitúdóval a testével
1: játszani,
2: így van.
3: Mint egyes
2: hegedűsök. De egyébként őre egyáltalán nem jellemző ez a műfaj, ez a stílus, de viszont a hangszerének a mestere, és ez a világon talán ő az egyedüli, tehát ez egyedüli Violoncello de Spalla játékos.
3: Én nem is láttam még soha senkit, hogy ilyen hangszerre játszott.
1: Én most hallok erről először.
3: Igen. És hát jó, nagyon különleges a hangzása ennek a hangszernek, és a játékmódja is egy picit speciális, tehát ennél fogva más hangütés lesz.
1: De ezt valahogy úgy képzeljük, mint amikor van az a, hogy hívják azt a kis gitárt? Most nem jut eszembe a neve.
3: A mandolinra gondolsz esetleg, vagy nem?
2: Vagy a lantra?
1: Vagy annál is kisebb.
3: De ezt a hangszert
1: ukulele? Az ukulele, nem? Ja, az ukulele. Tehát valahogy így kell ezt
2: nem, az ukulelét az kézben, de vonóval kell rajta játszani. Így van, tehát egy vonós hangszer, és olyan a hangja, mint egy jó mély cselló.
1: Izgalmas
2: lesz.
3: Az nagyon.
2: És itt is a zenekar közreműködik majd.
3: És nem csak ezen a hangszeren fog játszani, hanem csellózni is fog, és hegedülni is.
2: Nem, hát igen, nem. Úgy csellózni, hogy a Violoncello de Spalla.
3: Igen.
2: Okay. Meglepődtem volna. Akkor.
1: És a harmadik?
3: A harmadik pedig a fesztivál záró koncertje. Az egy nagy szimfonikus műsor, hiszen a második részben Elgar Enigma variációit fogjuk játszani, ami kamarazenekar létünkre egy számunkra nagyon vonzó játszanivaló, mint mű persze mindenki számára vonzó, hiszen egy nagyon népszerű és gyönyörű remek műről van szó. Az első részben pedig egy nagyszerű hegedűst fogunk köszönteni, aki már két alkalommal is volt a fesztiválon, Valeri Szokolov, egy ukrán származású hegedűművész, ő Németországban él egyébként, és Sibelius hegedű versenyét fogja játszani, amit nem annyira gyakran játszanak. Ugye Beethoven, Csajkovszki, Mendelssohn, Brahms, ezek gyakrabban hallhatók.
1: Szívesen jönnek vissza hozzátok?
3: Nagyon.
2: Legalábbis ezt mondják.
1: Hát akkor nem jönnének.
2: Nem? Persze, csak
3: igen. Tehát nem tudom, hogy elmondtuk-e már ezt a történetet, de ez mutatja leginkább, hogy mennyire speciális helyzetben vagyunk, amikor Auerről nevezzük el a fesztiválunkat, hogy az első fesztiválon vendégünk volt a Borodin Vonos négyes, ők szabadságon voltak a tervek szerint augusztusban, mindig augusztus első hetében tartjuk a fesztivált, és a menedzser mondta, hogy nincs rá esély, hogy őket megnyerjük, hogy eljöjjenek. És akkor én erősködtem, hogy de hívja fel őket, és mondja, hogy ide el kell jönni, ez a erről szól. És pár nap múlva jött is vissza a telefon, hogy megbeszélték a Vonos négyes tagjai a családtagjaikkal, és minden feleség beleegyezett, hogy megszakítsák a nyaralásukat, és eljöttek Veszprémbe, fantasztikus koncertet játszottak, majd pedig a koncert végén fölálltak, és a színpadon levő Auer tábrázoló rollaphoz oda mentek, és azt a virágcsokrot, amit ők kaptak a koncert végén, azt nagy áhítattal elhelyezték a Auer képe előtt.
1: Micsoda gesztus.
2: Még most is beleborsozik.
3: Igen, tehát ebből látszik, hogy
1: mennyire tisztelték.
3: Ez Auer Lipót a maga idejében is egy óriási hatású hegedűművész és karmester és pedagógus volt, viszont azóta is érzi mindenki a munkájának a hatását, hiszen az orosz hegedűiskolát ő alapította meg.
2: És Csajkovszki is, ugye neki ajánlotta.
3: Így van, és egy csomó mű azért született, mert személyes kapcsolatban voltak Auerrel a zeneszerzők.
1: Ez milyen szép történet ez. A akárhogy nézzük. A budapesti művészvilág hogy áll a ti fesztiválotokhoz? Mit tapasztalt?
3: Tőlük kellene megkérdezni.
1: Na jó, majd ha jönnek, meg fogok kérdezni mindenki.
3: Én gondolom, hogy ennek örül mindenki, tehát aki egy picit is belegondol, hogy annyira Budapest-centrikus az ország mindenféle szempontból, de kulturális szempontból mindenképp, hogy minden egyes rangos és színvonalas művészeti rendezvény, vagy kulturális rendezvény, ami nem Budapesten van, az örömteli, és akiket magyar művészeket hívunk, hát gyakorlatilag röpülnek. Hát most, ha felsoroljuk, hogy tavaly ünnepelte a Mendelssohn Kamarazenekar a megalapításának a 40. évfordulóját.
1: Szépen gratulálok.
3: És a fesztivál nyitó koncertjére meghívtunk több olyan művészt, akikkel már többször is játszottunk együtt, és vendégünk volt Baráti Kristóf, Kolonics Klára,
2: Fenyő Laci,
3: és
2: Balázs Jancsi.
3: És hát első szóra jött persze mindenki, és mindenki akart ünnepelni velünk.
1: Hát akkor meg is válaszoltátok gyakorlatilag a kérdést. Na, itt kit lesznek még a 12. fesztiválon?
2: A második koncert, amit a fesztivál második koncertjén, igen, a második napon kedden tartunk, az egy nagyon izgalmas műsor. Ott van nekem egy cselló együttesem, az Ensemble Cello Incanto, és tavaly volt a bemutatkozó koncertünk a Várt Fesztiválon, és olyan nagy sikere volt, hogy rögtön gondoltam, hogy akkor tovább kéne ezt a történetet szőni, és úgy gondoltam, hogy fölkeresek 12 kortárs zeneszerzőt, akiket felkérek arra, hogy írjanak a fesztiválra, illetve a zenekar számára. És ezt örömmel elvállaltam mind a 12, és hát nem sorolnám föl, vagy soroljak belőle pár
1: nevet. Itt szabad, ebben a műsorban
2: mondhatok,
1: szabad.
2: Balog Máté, Bella Máté, Brandenburg Ádám, Dobri Dániel, Dragony Tíme, a Dubrovai László, Kecskésdi Balázs, Kutrik Bence, Lázár Dániel, Pacsai Attila, Tóth Péter és Viktor Máté, és ez egy nagyon illusztrív is névsor. Nagyon sok más kortárs szerzővel is jó viszonyt ápolok, csak egyszerűen nem tudunk több művet megtanulni. Ezeket is
1: mindenkit innen ölelünk, de Viktor Mátér különösen, igen, járt nagyon, már itt a stúdióban.
2: Nagyon nagy örömmel elfogadta a felkérést.
1: És milyen jó, hogy aktív.
2: Hát nagyon, és ez őt teljesen felvillanyozta ez a projekt, sőt azt mondom, hogy annyira fölvillanyozta a szerzőket, hogy a Dubrovai Laci bácsi például rögtön írt egy művet, és aztán ahogy átadta a kottát, gyönyörűen elkészítettek, grafikussal megterveztetett, kezembe adta, és akkor egy két nap múlva hívott, hogy András, nagyon jó hírem van, mert megírtam a darab második tételét, és tegnap megfelelődött, hogy kész a harmadik tétel is, úgyhogy a Dragony Tíme, ő szintén nagyon lelkes volt, és hát igazából mindegyik zeneszerző nagyon lelkes volt. Itt kortárs zenét fogunk játszani, de nem kell megijedni tőlem, mert megkértem a szerzőket, tudták maguktól is, hogy dallamközpontú és érthető, és de azért a saját hangjukat, azt mutassák meg, és akkor így készültek el a művek, tulajdonképpen mindegyik a kezünkben van, úgyhogy most nekiállunk próbálni szépen, és egy Új hangok nyomában címet adtuk a koncertnek.
1: Hát, hogy a címe is jó lett.
2: Hogy nem kell megijedni a kortárszenétől, itt tart most a 21. századi magyar kortárszeneszerzés.
3: Egy zeneszerzők számára nem lehet nagyobb öröm, mint hogy úgy írni művet, amit hogy tudja, mutatnak, hogy be is fogják mutatni. És a
1: mert ugye ez nem egy átlagos dolog, hogy bemutatják.
3: Hát annyira
2: meg
3: nem.
2: Az apparátus.
3: A másik, igen, pont ezt akartam mondani, a másik meg, ami biztos, hogy izgatta a fantáziájukat, hogy ez nem szokványos hangszer összeállítás, hogy 8 vagy 12 tagú cselló kórus.
1: Abszolút.
3: Hát annak olyan gyönyörű hangzása van, hogy az rögtön, aki tud zenét írni, azonnal el tudom képzelni, hogy már ül is le az asztalhoz, és elindul a fantáziája.
2: Igen. Nagyon jó művek.
1: De azt áruljátok el, kérlek, ugye most így hosszabban beszélgetünk, itt van idő, meg lehetőség erre, hogy ti szerettek kortárs muzsikát játszani?
3: A jó zenét szeretjük, igen, játszani, igen. Szerintem most többes szám első szemében mondtam, de igen, Andrásról, igen, is tudom. Tehát nem, olyan értelemben nem vagyunk kortárs zene elkötelezettek, hogy nem mindent és minden áron, hanem azokat a műveket, ami az embert érdekli, és amiről gondolja, hogy a közönséget is fogja érdekelni. Uh-huh. Ez nem mindig esik egybe, ez egy játék, hogy rá kell érezni erre is, arra is, meg sokszor olyasmit is el kell játszani, amiről az ember azt hiszi, hogy vagy nincs meggyőződve, hogy a közönség fogja szeretni, és aztán meglepődünk, hogy mégis.
2: Én biztos vagyok benne, hogy mindegyik művet szeretni fogják, már kezemben van a partitúra, elkezdtük gyakorolni, és nagyon meglepő, nem is azt meglepődtem, de tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy meglepődtem rajta, hogy mennyire változatos és színes lett ez az egész. Van köztük rumba, van köztük filmzene jellegű, van köztük post-Bartók, van köztük egy szóló darab, a Dobri Dani darabja, az egy teljesen effektzene.
1: Ez olyan színes, mint maga a fesztivál.
3: Igen.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Kovács Péternek, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjének, az AUR Fesztivál fesztiváligazgatójának és Kárász András Péter csellóművésznek, illetve művészeti tanácsadónak meg még inkább örülök, hogy itt vagytok, és kulisszatitkokat árultok el. Már a 12. AUR Fesztiválnál tartunk. Mondjátok kérlek még egyszer a pontos időpontot.
2: Augusztus 3-tól 9-ig.
1: Tehát ez teljes egy hét.
3: Hétfőtől vasárnapig, teljes, és az auerfesztivál.hu.
1: Ott minden pontos.
3: Minden fontos információ és jegyvásárlás is megtalálható.
1: No, de azért még mondjatok egy-két érdekes.
3: Hát igen, annál is inkább, mivel AUR a fiatalokkal dolgozott, ugye igen, pedagógusként élte leginkább az életét, óhatatlan, hogy a fesztiválnak is meg kell mutatnia ezt az arcát is.
1: Hát szavatokat, bocsánat, ne feledjétek, én pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veletek való beszélgetésre, hogy egy nagyon szép örökséget visztek tovább. Tehát ti hídépítők vagytok, akárhogy nézzük. A múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt építitek. Uh-huh. Az aureli örökség legendáriumával.
3: Örülünk, hogyha ez így látszik, meg kifejezett szándékunk. Igen, kifejezett szándékunk volt, hogy így legyen. Hogy legyen egy ilyen kisugárzása. És nyilván az is fontos nekünk, hogy olyan fiatalok is meg tudjanak mutatkozni a fesztiválon, akik veszprémiek vagy Veszprémből indultak. Idén is lesz ilyen. Például a Motus vonós négyes, akik ugyan nem mind magyarok, de a csellistájuk magyar és veszprémi, Hartman Domokosról van szó, aki a Veszprémi Zeneiskolából indult útjára, és most ott tartanak, hogy nemrég Japánban nyertek meg egy nemzetközi vonós négyes versenyt, tehát ez kézenfekvő, hogy nekik ott kell lenni a fesztiválon, és egy koncertjük nekik is lesz. De fellép a korosi vonós négyes is, akiket még a Zeneakadémián tanítottam, és ők is mások szép sikert értek el különböző versenyeken. Ők egyébként egy másik helyszínen fognak játszani, mert nem csak Veszprémben vagyunk jelen, hanem Balatonfüreden is, a Zsidó Kiválóságok házában. De fog játszani a Solti Zeneiskola zenekara Bolla Milán vezényletével, aki ugye a Bartók Rádió műsorvezetője is egyben, és a zenekarnak a vezetője is, és a Veszprémi Gárdonyi ifjúsági zenekar, az pedig a Csermák Zeneiskolának a zenekar, a Demelaster vezényletével. És a legkisebbekre is gondolunk, hiszen Várjon Dénes és Simon Izabella, igazából Izabellát kellett volna először mondanom, mert az
1: nem, ő... Oda képzeljük, hogy előre.
3: Az ő ötlete alapján Gyermekkuckó néven minden évben a kicsikhez is szólunk, és van egy koncert, ami ahová nagyszülőkkel a legkisebbek is be tudnak.
1: Hát az egész családhoz szóltok.
3: Így van.
1: Igen,
3: így van.
1: Családi.
3: Igen. Igen.
1: Zenehét, ami ott lesz nálatok.
3: És akkor még mindig nem mondtunk el minden
1: hát,
3: koncertet.
1: Hát várom izgalommal.
4: Dobozi Borbála jön csembaló játékművészete címmel egy szólóestet tartani. Uh-huh.

0: Mihályskában, a másik pedig szintén Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában, és akkor azt hiszem...
1: Mennyi koncert lesz összesen, az megvan? Ja. Nektek így összesen?
0: Hát naponta kettő, tehát akkor kivéve a 13.
1: Aha. Azért ez... És na, inkább a kérdés úgy jön, mert már az előbb eszembe jutott, amikor a Veszprémből elszármazott művészekről beszéltünk, hogy tudtok-e proféták lenni odahaza? Kell-e annak lenni?
0: Hát egy ilyen szép műsorban, amikor az örömünkről számolunk be, vagy...
1: Akkor ne beszéljünk a negatív dolgokról.
0: Hát nem, mert azért nem véletlenül találták ki ezt a mondást, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában.
1: Akkor mindent értek. Mindent értek, oké. Okay.
0: Szóval, de hát ez így van, szóval ezzel, ha az ember ezzel törődne, igen, tehát az ember beülne egy szóval sarkába és szomorkodna azon, hogy most ez se úgy van, az se úgy van, ahogy gondolja.
1: A lényeg, örüljünk annak, hogy itt a 12.
0: Így van, így van.
2: Ne hagyjuk ki még a Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra-t. Uh-huh. Ők a klasszikus zene és a hagyományos magyar cigány kortárs zenét keverik, és ebből egy fantasztikus hangzás alakul ki, és ők nagyszerű színfoltjai lesznek a fesztiválnak, és van még nekünk egy csodálatos művészünk, azt is mindenképp el kell mondanom, a Szergej Szadóboly, harmonika művész szólóestje lesz, és ő a Jól temperált zongola kötetből fog játszani Scarlatti és más barokk szerzőknek a műveit játsz a harmonikán. Mert ezt a koncertet is nagyon várjuk.
0: Visszatérve az előbbi témára, a profétaságra, hogy azt viszont mindenképpen el kell mondanom, hogy amikor ez az ötlet megszületett, hogy Veszprémben AUR Fesztivált akarunk indítani, első szóra a város
1: mellétek,
0: és a polgármester és a képviselők.
2: És azóta is.
0: És azóta is így van, tehát az anyagi bázisát a fesztiválnak Veszprém város biztosítja, és ez nem kérdés, hogy ez minden évben így van, ez nagyon jó érzés. És ugyanígy vagyunk a helyszínekkel is, nagyon szép helyszínek, vannak a Veszprémi Hangvilla, ugye ott vannak a zenekari koncertek, a Veszprémi Vár, nem csak az érseki palota, hanem a Székesegyház is helyszín lesz, Szergej Malóval ott fog játszani a Mendelssohn Kamarazenekar, és hát a Veszprémi Megyeháza nagyszerű Szent István terme, amit pedig a Jóisten is kamarakoncertekre talált ki.
1: Na hát nagy az öröm akkor ilyen szempontból, igen. Vagy igazából örömre van okunk, nem másra. Még a tehetséggondozásról egy pár szót, hiszen az fontos volt a névadónak is. De mit tapasztaltok? Mind a kettőtöktől kérdezem, hogy merre tart most az utánpótlás? Te most értsétek jól a kérdést, mind a kettőtökhöz szól, hogy láttátok már magatokat másban? Tehát azt a fajta elhivatottságot, szenvedélyt, ami bennetek megvan, az visszatükröződött?
0: Hogyne. Hogyne. Aha. Én nem látom pessimistán a jövőt egyáltalán. Én úgy fogalmazom meg, hogy divat azt mondani, hogy most már minden más, és bezzeg a mi időnkben sokkal jobb volt, és sokkal
1: hát más
0: többen.
1: Is minden, nem?
0: Minden más, nem baj. Minden más, de mindig vannak tehetségek. Azt talán lehet mondani, hogy többen is jobban elgondolkodnak azon, hogy tényleg a zenei pályát válasszák-e, bár a tehetségük meg lenne hozzá, és esetleg inkább elmennek más pályára. Ilyen van, de szerintem régen is volt ilyen. Lehet, hogy most talán több ilyen van.
2: Hogyha virágzik a kultúra, és azt látja egy fiatal, hogy úristen, itt is egy program, ott is egy ilyen csodálatos szólista, itt egy ilyen helyszín, itt szép ruhában vannak az emberek, és hallja, hogy mi történik, akkor ez nagyon-nagyon inspirálóan hat egy zenész, illetve egy zenész palántára. Tehát emlékszem én is, amikor kiskölyökként mentem a csellóval a hátamon, és hallottam egy koncertet, ami kiszűrődött a templomból, vagy bár én azonnal fölfigyeltem, és oda mentem, és ágaskodtam, hogy mi történik ott. De ha ez nincs, akkor azt nem tudom én meghallani, és akkor nem jut el hozzám. Csak azt látjuk, hogy menni kell a szolfés órára, menni kell ide. Tehát az, hogy ilyen értékteremtés céljából és a zene iránti és a rendezvények iránti alázat és tiszteletből megrendezünk egy-egy ilyen alkalmat, és létrehozunk egy zenekart, vagy egy mit tudom, micsodát, akkor az inspirálóan hat arra a közegre, akik erre szomjasak és felvevők. Tehát ebből a szempontból

0: tudjuk őket inspirálni, és az nagyon nagy érzés, hogyha eljön egy cselló együttes koncertre egy kisfiú, és akkor azt mondja, hogy úristen, mennyire tetszett neki az és az a dal. És ezek jó érzések, igen.
1: És ami még ehhez nagyban hozzá tud járulni, amikor hasonló korúakat hallanak zenélni. Uh-huh. Tehát mondjuk játszik ugye két zeneiskolának a nagyszerű diákzenekara is, és akkor nyilván eljönnek a testvérek, a szülők, a rokonságból eljönnek, meg barátok, és akkor eltátják a szájukat, hogy jé, a Józsika meg a Ferike a színpadon milyen gyönyörű darabokat játszik, és akkor, esetleg ők is beiratkoznak zeneiskolába.
2: Tehát ennek megvan az egymás alattó láncreakció.
1: Ez kézzelfogható, tehát ez konkrét történeteket tudunk.
2: Igen. Szóval megvan a szépsége.
1: Igen.
2: A mai napig.
1: Igen.
2: Na hát, de ezzel csak hozzátesztek az Aure Fesztivállal is gyakorlatilag. Mit kívánjak nektek így a végén? Sok csillogó szempárt?
1: Így van. Sok sikeres koncertet és elégedett.
0: Maradandó pillanatok.
1: Igen, elégedett közönséget.
2: Meg ezeket ti halljátok az elmúlt 12 évből? Tehát az élményeiket sorolják a nézők?
1: Hogyne.
2: Meg a művészek is egyébként? Is. Nekik is megvannak ezek a maradandó
0: pillanatok? Hát vannak olyan művészek, akik utána még szuperlatívuszokban beszélnek arról, hogy milyen csodálatos időt töltöttek el Veszprémbe, és hogy mekkora érzés volt nekik itt a zenekarra játszani, és kapjuk a leveleket utána, és megköszönjük. És szóval hálásak is.
1: Egymásnak is beszélnek róla.
0: Sőt, meg is hallgatják egymást is a koncerteken, de hogyha úgy jön ki a lépés.
2: Auerfestival.hu?
1: Auerfestival.hu, így ahogy mondjuk magyarul eszel.
2: Oké, itt akkor minden fontos információ megvan. A Mendelssohnnak a következő fél évét mennyire látjátok előre?
1: Sok mindent már igen, de nem is szaladnék annyira előre. András említette, hogy az Ensemble Cello Incanto, az a Várt Fesztiválon alakult, és a legközelebbi koncertje a zenekarnak.
0: Az Várpalotán lesz a Várt Művészeti Fesztiválon, ennek én vagyok a művészeti vezetője, és ott ez itt a reklámhelye.
2: Na igen.
0: Hogy a Turivár udvarán július 24-én este 8 órakor Opera a Várudvarban címmel lesz egy szép koncertünk, ahol Szemenyei János lesz az estének a rendezője, ő fog énekelni a darabban, és akkor jön énekelni Russzó Alexandra, Tatai Nóra, és Busa Gabriella, és Pócsik József lesz a postás a darabban, és Juhász Milán Szexárdról érkezik, és bor kóstolót fog tartani, és egyébként ő bele lesz szőve a darabba, és akkor ez gyönyörűen a címe a darabnak, ugye eljegyzés lámpafénynél, Offenbach írta a művet, és ez az lesz, nem lövöm le a rendezés, de hogy akkor már sötét lesz, amikor a darab befejeződik, és a hangulat garantált szerintem, hiszen tavaly is nagyszerűen sikerült, tavaly egy másik műsor volt, de nagyon várjuk azt, úgyhogy a Mendelssohn Kamerazenekar következő koncertje július 24-én lesz.
1: Fesztivál.
0: Igen, a hangulatot is.
2: Nagyon örültem nektek nagyon.
1: Mi köszönjük a meghívást.
2: A legszebb pillanatokat
1: köszönjük
2: kívánom
1: szépen.
2: Ott nektek Veszprémben. Kovács Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőivel és az Auer Fesztivál fesztiváligazgatójával, illetve Kárász András Péterrel, csellóművész és művészeti tanácsadóval. És az uraktól most ugyan elköszönök, önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy búcsúzás erejéig még vissza fogok térni.
3: Ez a Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Péternek és Kárász András Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Társasház épülhet az MSZP utolsó székháza helyén. Havonta nyilvánosságra hozza eredményességét a Gyesev is. A fesztiválok veszélyeire figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Molnár Róbert vagyok. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálta az országgyűlés hétfői ülését. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. A 11. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén a Feneketlen-tó közelében, számolt be róla a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg. A beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozta, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület elfogadta egy ingatlanfejlesztővel kötendő település és rendezési szerződést, amelynek értelmében a Villányi út 11-13 szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet. Júliustól a Gyesev is havonta nyilvánosságra hozza teljesítmény és minőség riportját, amelyben pontos, összehasonlítható adatokat lehet kapni a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon hétfőn. Kiemelte, az elmúlt két hónapban az utastájékoztatás és az átláthatóság terén azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akarták tenni, hogy olyan vezetésre van szüksége a minisztériumban, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Felidézte, újraindították a valós idejű adatokat közlő vonatinfót, amely már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhető, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétették a korábbi módszertan szerinti részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is. A nyár a fesztiválok és a szabadtéri programok időszaka. A szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is. Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője ad néhány jó tanácsot, amelyeket betartva biztonságos lehet a bulizás.
4: Hogyha valaki egyszerre akar minden élményhez hozzáférni, és egy kicsit túltolja az alkoholt, akkor viszont belesodródhat olyan problémákba, amire egyébként nem fölkészítve, és egyébként meg lehet, hogy tönkre teszi az egész fesztiválozást. Szerintem elég fontos az például az, hogy a telefon mindig legyen annyira feltöltve, hogy segítséget tudjon kérni, és azért én azt gondolom, hogy a szülőknek is időnként életjelet kell adni. Amikor a fiatalok egy kicsit túltolják a hangulatos világot, akkor hajlamosak arra, hogy a vízben kössenek ki valamilyen formában. Sokszor okoz problémát a sekélyvízbe való ugrás.
3: A szakértő szerint ezeknek az egyszerű dolgoknak a betartása segít megelőzni a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és biztonságosabbá teszi a fesztiválozást. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a Házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a Házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A köztársasági elnök méltatlannak tartja a miniszterelnök vádjait, lemond a Fidesz frakció vezetője, enyhén, de emelkedtek a lakbérek Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait, az államfő 17. alaptörvény módosítással kapcsolatos jogkörének gyakorlására vonatkozóan. Olvasható a Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzésében. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény módosítással szembeni alkotmánybírósági norma kontroll kezdeményezést tárgyában, áll a bejegyzésben. Hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, zárul a poszt. Magyar Péter korábban ugyanis úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. Enyhén, de emelkedtek a lakbérek. A KSH adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A lakbérek az előző év azonos időszakinál országosan 3,4%, Budapesten 2,9%-kal, a 2021-esnél pedig 17%-kal voltak magasabbak, áll a közleményben. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el. A komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen közel 20 kilométeren történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjáratot bontottak fel és építettek vissza. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető. A bíróság 2 ember letartóztatását rendelte el, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint a nagybani piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséggyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezető folyamatosan nagy összegű áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget. Ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Társasház épülhet az MSZP utolsó székháza helyén. Havonta nyilvánosságra hozza eredményességét a Gyesev is. A fesztiválok veszélyeire figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Molnár Róbert vagyok. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálta az országgyűlés hétfői ülését. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. A 11. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén a Feneketlen tó közelében, számolt be róla a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg. A beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozta, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület elfogadta egy ingatlanfejlesztővel kötendő település rendezési szerződést, amelynek értelmében a Villányi út 11-13 szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet. Júliustól a Gyesev is havonta nyilvánosságra hozza teljesítmény és minőség riportját, amelyben pontos, összehasonlítható adatokat lehet kapni a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon hétfőn. Kiemelte, az elmúlt két hónapban az utastájékoztatás és az átláthatóság terén azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akarták tenni, hogy olyan vezetésre van szüksége a minisztériumban, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Felidézte, újraindították a valós idejű adatokat közlő vonatinfót, amely már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhető, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétették a korábbi módszertan szerinti részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is. A nyár a fesztiválok és a szabadtéri programok időszaka. A szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is. Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője ad néhány jó tanácsot, amelyeket betartva biztonságos lehet a bulizás.
2: Hogyha valaki egyszerre akar minden élményhez hozzáférni, és egy kicsit túltolja az alkoholt, akkor viszont belesodródhat olyan problémákba, amire egyébként nem fölkészítve, és egyébként meg lehet, hogy tönkre teszi az egész fesztiválozást. Szerintem elég fontos az például az, hogy a telefon mindig legyen annyira feltöltve, hogy segítséget tudjon kérni, és azért én azt gondolom, hogy a szülőknek is időnként életjelet kell adni. Amikor a fiatalok egy kicsit túltolják a hangulatos világot, akkor hajlamosak arra, hogy a vízben kössenek ki valamilyen formában. Sokszor okoz problémát a sekélyvízbe való ugrás.
1: A szakértő szerint ezeknek az egyszerű dolgoknak a betartása segít megelőzni a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és biztonságosabbá teszi a fesztiválozást. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
4: Köszi szépen, Robi, nézzük a közlekedési információkat. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között, ahogy azt már az elmúlt hetekben megszokhattuk, most is több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért napközben félpályás zárás nehezíti, lassítja a haladást, és még hozzá több szakaszon is szépen sorban egymás után. Legyenek tehát türelmesek. Az 5. kerületben az Akadémia utcában tart a gázvezeték felújítás, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsávon lehet közlekedni. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Aztán nem tudom, helyreállt-e már a rend, az előbb, ahogy jöttem a Baros tértől az Erzsébet híd felé, ott a Városház utcánál valami kamionok, vagy nem tudom, milyen sárga villogos járművek toladgattak keresztbe az egész Kossuth Lajos utcán, és figyelj, az egész beállt. Tehát, hogy az volt a mókás, hogy olyan váratlanul állt meg a forgalom, hogy az Asztóriánál álltunk keresztbe,
5: és nem tudom hány perc.
4: Nem tudtuk, hogy mindenki dudált, szuper. Szemből sem jöttek járművek, és azt tetszik, tehát nem tudom, hogy ott most valamit építenek, vagy felújítanak, de egy nagyon hosszú sárga villogos kamion, és ott volt még több ilyen sárga villogos jármű is, de nincs csőtörés vagy ilyesmi, tehát nem azt hárítják el, tehát nem egy halaszthatatlan munkáról van szó, de nem hajnali egykor, nem hajnali kettőkor, nem hajnali négykor toladgatnak, hanem reggel hat előtt, amikor igen, már jön a csúcsforgalom. Köszönjük szépen, sokan jelezték nem tetszésüket különböző új mozdulatokkal és dudaszóval. Remélem most már végeztek, és lassan helyreáll a forgalmi rend.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt, 9, lassacskán 10 perccel. Köszönti Önöket, Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
4: Meg a madarak, amelyek szádosnak, csicseregnek, és egy kis hűvös szellő, az, azt még
5: az
4: nem tudom,
5: mi lesz.
4: Az ma nem. Ma már napsütés van, főszerepek most Avicii-é.

0: Sláger reggel.
1: Most eszembe jutott annak idén a nyári szünet, amikor még nagyon sokat Nintendoztam. Super Mario, Tini Ninja, Teknőcök, ilyesmi. Még általános iskolába jártam, akkor még a kazettás Nintendo volt, nem azok az újabbak, és meg hát persze játszottam Doom-mal, meg nem tudom mi mindennel, és biztos te is, hogyha játszottál ilyen videójátékokat, akkor
2: nem.
1: Volt az a... Soha? Semmit? De egy kicsit sem próbáltad ki.
2: Kézzed, hogy nem. Jó, de
1: biztos láttál ilyet, amikor persze. Megvan az a feeling, hogy így játszol, és eljutsz oda, hogy most már megölöm magam, mert hogy... Tehát jussunk, a game kezdjük előről, mert hogy volt három életed, már kettő már gatya.
2: Jó, akkor jöjjön az új élet,
1: van még egy harmadik, de hogy tudod, hogy ezzel már nincs értelme nekivágni. A játéknak is ez a Super Mario, hogy leugrassz, mert hogy jó, és kezdjük akkor előről. Na, hát ez a mai nap ez nekem így indult, hogy most azt érzem, hogy nem lehetne, hogy most hazamegyünk, visszafekszünk, így az ágyba, magamra húzom a paplant, igen. Így a fejem bubjáig, aztán csörögjön a telefon, vagy mit, és akkor újra kezdjük ezt a mai napot, mert ez most már figyelj, reggel, amikor fölkeltem, mondom, nem csörgetlek meg, hogy lehet, hogy egy picit később érek ide, mint szoktam, mert hogy a kertkapu nem akart kinyílni.
2: Ja, az jó.
1: Tehát a garázsajtunk kinyílt, a kertkapu az nem akar, a tolókapu az nem akart kinyílni. Ja, akkor még azt hiszem, hogy ez a legnagyobb gondom ma reggel.
2: De nem.
1: Nyomkodtam, kinyílt, kihajtottam rajta, utána nem akart becsukódni. Tehát, hogy az a kisebbi gond, bár hát nyilván a szomszédokkal azért van egy ilyen hallgatólagos megállapodásunk, a lakótársakkal, hogy nem hagyjuk nyitva, hát azért figyelünk, hogy ne lehessen oda csak úgy beossonni, vagy valamit, tehát addig nyomkodtam, hogy bezárul. Jó, elindultam, mondom, még abszolút, pár perccel később érek ide, amit szoktam, de hát még teljesen időről vagyok. És akkor utána jött az, ja hát utána a szokásos, tehát az hagyjuk is, hogy az Arena Mall mellett, ahol 60-nal lehet menni, 40-nel megy mindenki.
2: Ja,
1: tehát,
2: persze.
1: Máshol, igen. Nem tudom, az emberek mindig imádnak menni, nyomni a gázt, itt nem, valami 40.
2: Félnek biztos.
1: A 40-es tempó, igen, valamiért az így nagyon megy a 40-es, és akkor tudott, meséltem múltkor, úgy van a lámpaváltás, hogyha egyszer kihagyod,
2: igen.
1: Onnantól lámpától lámpáig végig. Tehát, hogy még a stadionoktól eljutsz a keleti pályaudvarig, az önmagában igen. Az a, nem tudom, egy kilométeres szakasz, az nem tudom hány, mindegy, majd jövünk tovább, és akkor a non plus ultra extra meglepetés, amikor a Blahától, ott ilyen gyanúsan valami volt. És az Astoriánál ott megállt a buli, az Astoriánál teljesen megálltunk, és akkor így mindenki áll, de hogy a villamos innen is állt a keresztbe, mert hogy persze betartod azt a szabályt nyilván, hogy nem mész bele egy kereszteződésbe, meg nem vagy róla meggyőződ, vagy át tudsz jutni, igen. De hogy itt annyira váratlanul megállt az egész Rákóczi út befelé, és feltűnően egyszer csak szemből sem jött senki, és hogy mindenki állt, és nézed, hogy mi történt,
2: igen.
1: Mert hát közben... Korán reggel még nincs az igazi csúcs. Igen, tehát még nem az van, hogy azért állsz meg, mert hú. Azt hittük, hogy mit te valaki ott most pont lerobbant, vagy nem tudom, vagy koccantak, majd mindjárt félreállnak, és már mehetünk is tovább. És ott állunk percek óta, küldtem neked videót.
2: Jaj, várjál, meg is nézem. Komolyan, nem láttam.
1: Tudom, hogy szava hihet. Hú, várjál, óvatosan nyisd meg, mert lehet, hogy csúnyát
2: mondom. Csak nézem.
1: Lehet, hogy nyuszifel mondtam. Szóval, hogy... Ugye látod, hogy ott keresztbe is állnak.
2: De hogy milyen szegények. Sokan álltok, mint hogyha hát ilyen egész... délutáni csúcs lenne, persze, te
1: persze,
2: jó ég,
1: az egész megállt.
2: Csodás.
1: És közben meg ez a közösség erő, hogy így állok, és mellettem állt egy fehér kisbusz. Látom, a srác letekeri a jobb oldali ablakot, ami én a külső sávban voltam, ő a belső sávban. Letekeri az ablakot, és így forgódik felém. Néztem, hogy úr is, valami baj van, és így vigyorogva mondja egy ilyen szakállas tetkos csávas, valami kamion forgódik ott keresztbe, szóval innen egy ideig nem megyünk sehova.
2: Jézus kereszt,
1: és akkor kiszálltam, és nézem, hogy valami nagyon, ez az extrém hosszú, utánfutós, vagy pótkocsis kamion, sárga villogott, konkrétan keresztbe állt, ott, ahol nagyjából a templom van a Ferenciek terénél, és ott van, keresztbe a Kossuth-Lajos utca, és így ide, ott, előre, hátra, előre. És akkor álltunk, az volt az a pillanat, amikor hívtalak, hogy figyelj, nem fogok ideérni időben szerintem.
2: De azért csak beértél, ügyes voltál.
1: Hát, sikerül, utána azért megindultunk. Ott,
2: nem mondtam, hogy mennyivel jöttél, jó? Utána légy szíves, nem mondd el, hogy beír. Kérlek, nem mondd el.
1: Semmilyen további információ nem tudok szolgálni.
2: Köszönöm szépen.
1: Ide értem néhány perc.
2: Tehát akkor legyen a te napod az idétlen időkig, jó? Kezdjük jó, újra, mit tudsz.
1: És akkor közben Petra hívott, még akkor a Hegyalja úton jöttem, hogy valami gond van az adásgéppel. Ezt már nem részleteznénk, mert ennyi időnk nincsen,
2: igen.
1: De áthidaltuk ezt a technikai
2: mindent
1: problémát.
2: Mindent áthidaltunk.
1: Szóval, de,
2: örülök.
1: És még csak 6 óra volt néhány perc,
2: és
1: még nem kezdtük el.
2: És még én el sem mondtam, hogy indult a napom, lekéstem a villamosomat.
1: Oh.
2: Úgyhogy kellett hívnom egy Uber taxit, és azzal jöttem be, kérlek szépen, igen, mert én meg sajnos nem értem oda időben, úgyhogy
1: ez a jól
2: indult a napunk, igen.
1: Kedves hallgatók, indul a Sláger reggel, Summer újdonságával. És elfogyott a kávékapszulám, úgyhogy tőled kell, hogy nincs kávé, nem tudok csinálni. Mitre fogok fölébredni? Még valami mára? Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: És akkor most van az, ugye elfogyott a kávékapszula, Petra szerzett nekem kávékapszulát, lefőztük a kávét, köszönöm szépen, és most van az, hogy abban bízom, hogy nem ma van az a nap, vagy tegnap volt az a nap, amikor egy kedves kollégánk vagy kolléganőnk megelégelt, hogy mindig megisszák a tejét, és mondjuk hashajtót tett bele, mert a mai naphoz szerintem ez még így hozzátartozna.
2: Van egy kolléganőnk, aki megelégelte, hogy mindig megisszák a tejét?
1: Minden munkahelyen van egy kolléganő, aki megelégeli, hogy megeszik, megisszák az ő dolgait közös megtekintve. Nálunk szerintem nincs, de hogy ahogy a mai napunk indult,
2: ja,
1: nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy a tej, amit beleöntöttem,
2: az hashajtós.
1: Hogy fölöntsem a kávét, az hashajtós.
2: Egyébként Viki azt írja nekünk, szép jó reggelt, nem tudom, hogy olvastátok-e a könyvem, hozott nekünk egy könyvet, amit egyébként ő írt, még sajnos nem, mintha én írtam volna a ma reggeleteket. Mosoly, mosoly, kacsintás lesz, ez még jobb is. Aztán
1: Bocs, Viki, írtam neked az Instán, megköszöntem, azt nem tudom, hogy látta-e, de hogy megköszöntük Petrával a
2: megköszöntük, igen. Aztán Forrest Gumpunk azt írja, jó reggelt kívánok, van amikor összejönnek a dolgok, de hogy anyukám mondta mindig, úgy még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna, és milyen igazuk van.
1: Ezt most nem akarom elrontani a kedvét, de ez a noszti fiú esete a Tóth Marivalban volt, hogy úgy még soha nem volt, hogy valahogy
2: hát
1: ne lett
2: igen,
1: volna.
2: De a nagymamája ezért mondta, mert ja, valószínűleg a nagymamája olvasta, tudod?
1: Okay.
2: Azért sokan mostanában nem olvasnak noszti fiút, de a nagymamája valószínűleg még olvasta. Igen. Egyébként kellene ezeket a régieket, mert sokat lehet belőlük tanulni.
1: Igen. Ma melyik van, Petra?
2: Hát ez az.
1: Azt hiszem, ez majd nagy no. Big no. This is a big no. Nem, hát ez egy nagy yes. Ma életigelő slágereggel adásunkat hallják.
2: Abszolút, igen.
1: Nagyon sok mindenről beszélünk majd. És kapásból, hát ne feledkezzünk meg arról, tegnap játszottunk végül? Már nem is
2: tegnap
1: tudom.
2: Nem játszottunk, nem, de hogy is, volt ma játékunk fogunk tegnap. Játszani, remélem.
1: Hát akkor igen, nagy valószínűség.
2: Én nagyon remélem.
1: Megint rágyúrunk a
2: majd
1: közös
2: nézzük, hogy játszunk
1: koncertélmények nyarára. Igen, ugye Pitbull, Seal, Lenny Kravitz felejthet, remélhetőleg, vagy feltételezhetőleg feledhetetlen buliai még hátra vannak, itt Budapesten, ezen a nyáron, és még mindegyikre van jegyünk, mindegyikre lehet nyerni páros belépőt ráadásul, úgyhogy tessék figyelni.
2: És azért annyit segítenénk, hogy a Lenny Kravitz rajongók felkészülhetnek a mai napon szerintem.
1: Hasprés, indul. Igen. Gyerünk, 3x8 3x20 felülés.
2: Egyébként az, hogy ő testileg ennyire rendben van, azt szerintem azért kell, mert ő végigugrálja, tombolja a koncertjeit, és a hangja meg se recsen. Tehát, igen, hogy sehogy máshogy nem szól, hanem úgy, mint amikor beteszünk egy CD-t. Elképesztő.
1: Tehát kiskata kollégánk, aki ugye beszéd technikával is foglalkozik, ő is mondja, hogy hát ugye kell a hasizom, az
2: így
1: kell
2: van,
1: a megfelelő
2: így
1: levegő van technika mellett ahhoz, igen, hogy rendesen beszélj, hát még az énekléshez. Én ezért csodálkoztam kisgyerekkoromban is mindig azon, hogy hát az opera énekesek azért jellemzően nem kockás hassal rendelkeznek, mint Lenny Kravitz.
2: Ja, hát igen, ez
1: így van. De hogy jó, értem, hogy annak a hangnak is valahonnan ugye ki kell jönnie.
2: Igen.
1: Brünnhildének és a többieknek, de figyelj, hát le a kalappal, mert hogy megoldják ezt. Látod? Mégsem a kockás hason múlik. Ennyit a kockás hasról. Azért, ha az opera énekeseket nézzük, Montserrat Caballé és többiek azért, igen, hát figyelj. Igen. Ja. Aztán lesz persze hablat játék is, ha már játszunk, és szó lesz, muszáj megint valamiről beszélnünk, ami meg nagyon nem játék. Mert
2: igen.
1: Itt hétvégén ugye megint nagyon csúnya vége lett annak, hogy fiatalok a vasúti üzem területén játszottak, és úgy tűnik, hogy egyszerűen nem lehet elégszer elmondani, hogy a felső vezetéket megérinteni sem kell. Tehát elég megközelíteni ahhoz, hogy halálos áramütést mérjen ránk.
2: Pont tegnap kérdeztem meg a Tomit, mert hogy mégiscsak egy mérnök emberrel élek együtt, és akkor nem értettem, hogy lehetséges ez, és elmagyarázta, hogy lehetséges ez. Tehát szerintem a fiatalok itt rontják el, hogy azt hiszik, hogy meg kell érinteni ahhoz, hogy megrázzon az áram, de most már értem, hogy miért nem kell megérinteni.
1: Nem kell, ahhoz. De Hetlen Károly, a BMM mester oktatója, az egykori brutális fizika műsorvezetője segít majd nekünk ennek megértésében még inkább. Főleg azért, mert szerintem abból is adódik a félreértés, ugye, hogy ebből a szempontból azt mondom, hogy ostoba, hülye közösségi média tele van olyan videókkal, amik berántják a fiatalokat a prahiba, és igen, hogy közben hány olyan videót látsz, mint az oroszok például, ott szörfölnek a mozgó vonat, ráadásul a mozgó vonat tetején, és játszanak az áramszedővel. Azt láttad már azt a videót, ahol megy a vonat, nem olyan hatalmas sebességgel, és közben a srác rángatja az áramszedőt, így lerántja, az visszaugrik a rugótól. Hogy? Na ez az, ami nem mindegy, ebben is szerintem tud nekünk segíteni a Karcsi, hogy megmagyarázza, mert azt én tudom, hogy valamiféle különbség van. Uh-huh. Elég sok mindenben egyébként a magyar, vagy az európai vasút, meg az orosz vasút között. Valószínűleg ebben is számottevő különbség van, mert nem értettem én se azt a videót, de tudod, ezt látják, és ráadásul tucatjával vannak ilyenek fönt sajnos az Instagramon, meg a TikTokon, meg nem tudom hol, ahol ilyen örültségeket csinálnak, és lehet, hogy ezért is úgy vannak fel, hogy hát ők is csináltak, és úgyhogy ezt majd rendbe tesszük. És különös nevekről is beszélünk majd, meg a telefonmentes időszakokról. Tessék, telefonmentes időszak, az egyrészt segítene megelőzni az ilyen balesetet, másrészt most már pszichológiailag kimutatható, hogy valóban van előnye annak, hogyha le tudjuk tenni a telefont, de hogy ezt hogy kell csinálni, és hogy mire jöttek rá hazai kutatók, erről is szó lesz a mai Sláger reggelben. Tartsanak velünk, Billy, Oceané közben a terep.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már. NASA ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus. Minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
16: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Aki most strandolni szeretne, nagyon boldog lesz, ugyanis délutánra 33 fokot ígérhetek, most egyelőre még csak 22 fokos a reggelünk csak.

0: Szia, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Gyesev, Nagykanizsa és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszán biztosító berendezési hiba miatt 15-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani. A késések csökkentése érdekében a Budapestről Nagykanizsára tartó tópart express vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között. Máshol nem lassítják, nem korlátozzák a közlekedést forgalmi fennakadások. Rákospalota újpesti karbantartások miatt 19-ig módosult a menetrend a Szobi vonalon. Az S70-es járatok közül több kimarad, a nyugatiból péntekig az S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak. A nemzetközi vonatok jellemzően pár perccel később érkeznek, ezen kívül éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok járnak. A másik Váci vonalon vasárnapig a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni. Viszont hallásra!
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó lett.
1: Egyébként először nem tetszett nekem, és azt kell, hogy mondjam, minél többet hallgatom, egyre inkább szeretem ezt a dalt, szóval, hogy nagyon jó lett. Na, ha már VB, hát kérlek szépen, most segíts megérteni, mert te jártál Peruban, ismered az ottani emberek gondolkodását. Képzeld el, hogy Peruban a labdarúgó világbajnokság ideje alatt a norvégok világhírű csatáráról, Erling Haalandról elneveztek egy csomó babát. Tehát akik mostanában születtek babák, 400-valahány babát elneveztek róla. De miért? Aha. Peruiaknak mi köze a norvégokhoz? Miért pont Haaland?
0: Figyelj, én néhány több alkalommal jártam Peruban, hogy egy ismerős baráti családnál, tehát hogy nem is csak turistaként, hanem így azért beleláttam így a háttérben. Nekem az a benyomásom mind a mai napig, hogy egy picit Peruban az emberek keresik a helyüket, meg az identitásukat. Méghozzá
1: de
0: azért,
1: miért? Hát nekik milyen régóta
0: mert,
1: van?
0: De tehát ugye úgy van, hogy nagyjából a lakosságnak, nem is tudom, 10-11 százaléka az, aki fehér, európai származású, igen. A többiek ugye az őslakosok, az inkák leszármazottai. Ám de, tehát ott még tényleg kicsit ilyen feudális viszonyszerűen, tehát hogy a fehér emberek, akik jó módban élnek, és figyelj, hát ott tényleg az van, amit látsz a szappanoperákban, amit láttál.
1: Még tehát, ma is?
0: Persze, volt. Nálunk is a családnál volt kertész, sofőr, a bejárónő ott lakott, és heti egy kimenő napja volt, akkor elment haza az anyukájához, vagy a nem tudom ki, de ott laktak, és ő de pakolt, furcsa. Mosott, mosogatott, stb. Tehát figyelj, fölkeltem, lementem megreggelizni, mire visszamentem, be volt ágyazva. Tehát hogy durvább, mint egy szállodában. Jézusom. Tehát hogy mindent is csinál. Tehát, hogy ők keresik a helyüket, és nekem például nagyon tetszett, azt a mai napig megmosolygom, amikor a cimborám az így mondta, hogy mit tudom, valami ünnepnap volt éppen, hogy hát most van az ünnepe annak, hogy kivertük a spanyolokat. És mondom, de tehát, hogy te fehérbőrű európai származású vagy, neked semmi között ez az országhoz. Te a spanyolok meg a nem tudom kiknek a leszármazottai vagytok, akik idejöttetek, de hogy ők már úgy élik meg.
1: Ezt értem.
0: Tehát, hogy az ott élő fehér értem. Ember is azt igen. Mondja, hogy mert hogy ő független, és hogy ők kiűzték a spanyolokat, miközben egyébként ugye ők európai embereknek a... Na mindegy. Ez így érdekes, és hogy közben nagyon sokféle náció ment már azóta, tehát nagyon nagy például a kínai közösség. Uh-huh. Mit tudom én, a legnagyobb élelmiszerlánc, az például a kínai, kézben a Wong nevű üzletlánc.
1: Kínai.
0: Igen, tehát, hogy ki, és ugye hát volt nekik a Fujimori, a japán származású elnökük, tehát nagyon sok ázsiai dolog is van, ami ott keveredik, tehát hogy nem gondolnád, hogy Latin-Amerika, Dél-Amerika, és hogy mennyi ázsiai dolog van. Például ott abszolút japán autókat használnak, onnan viszik be, és átalakítják a jobb kormányt, átszerelik baloldalra, meg nem tudom micsoda. Tehát nagyon nagy az összefonódás, de egyébként is mindenféle náció ment oda, hát gondolja a második világháború, bár ott ugye a rossz fiúk inkább Argentínába mentek,
1: így van.
0: De hogy nem csak a rossz fiúk mentek akkoriban, hanem például ez a család is, ők egy magyar származású család, a nagypapa mint én vadászpilóta volt, és így került oda, aztán Peruba. Innen mennie kellett, mert a ruszkik kinyírták volna. Uh-huh. Ez volt a lényeg nagyjából. Tehát, hogy nagyon sokféle náció van, és a mai napig, tehát, hogy a kedvencem, amikor például terepjárval fölmentünk a fehér kordillerákba, ott volt képzeld egy alpesi fogadó. De hogy bementél, és így nem értett, az, hogy itt vagy Latin-Amerikában, és nem alpesi fogadó, és kiderült, jött a fickó, aki a tulaj, hogy ő osztrák egyébként, hogy mit 10 éve elege lett az európai életből, oda költözött, és csinált egy alpesi fogadót, mert oda is járnak, sielni a fehér kordillerákba. Tehát, hogy teljes katyvasz az egész, hogy ott ki, kicsoda, meg honnan jött, meg micsoda, és a kedvencem csak erre a névadásra akkor most ráfűzve, hogy a cimborámék családjában, tehát ők ugye félig ilyen, tehát van magyar vonal benne, van benne kubai vonal, aki Kubából menekültek a Castro rendszer elől, és közben az unokatesója megházasodott egy kínai származású lányjal. Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen félig ázsiai, félig európai, félig kubai, vagy harmadik család, és ott kitalálták, hogy mivel nagyon tetszettek a magyar nevek, ugye a magyar családi ágról, hogy a tehát, hogy képzeld el, hogy a kínai származású anyukának és az európai származású srácnak született ugye egy ikerpárja, akiket elneveztek. A családnevük az olasz, mert hogy igen. Egyébként az apuka viszont az Olaszországból ment.
1: Igen.
0: Tehát, hogy van egy olasz családnevük, és hozzá Kelemennek és Ferencnek hívják a két kisfiút.
1: Édesek!
0: De így, tehát nem Francisco, igen. Spanyolosítva, hanem Ferenc, ez van beleírva az igaz, Ferenc és Kelemen.
1: Mert ők mindenhova szeretnének, vagy tehát, mindenhonnan szeretnének egy picit átvenni, és hogy, szerintem ez helyes.
0: És ugye ezt nem úgy élik meg, mint amikor nálunk hallott, hogy valakinek kiabálnak az utcán, hogy mit én Jennifer vagy Pamela. Igen. Tehát, hogy nem az van, hanem hogy ez egy ilyen tök normális, hogy de jó, wow,
1: milyen különleges neve.
0: Ez
1: van.
0: Milyen név? És akkor mondod, hogy magyar okay. Neve van, és akkor odáig olvadoznak, hogy wow, azt a mindenit.
1: Hát figyelj, nem tudom, hogy Haaland hol lesz akkor már, amikor ezek a gyerekek nagyobbak lesznek, de az tény, hogy 468 csecsemőt most ez idő alatt elneveztek Haalandnak. Azért nem volt ez olyan hosszú idő eddig a VB. Egyébként, ha már egy VB-ről ejtettünk néhány szót.
0: Nem, vagy?
1: Nem ők sajnos most kiestek, igen hazaelveztek, tudod.
0: Mi lesz a győztessel? Hát aki majd az... nyer, az
1: de ha már a győztes, ugye most ma Franciaország, Spanyolország Magyarország csap össze 21 órakor, ami azért nagyon különleges, mert ugye a franciák most egészen elképesztően jók. Tehát, hogy szerintem a franciák és az argentinok, vagy a franciák és az angolok fogják játszani, bocsánat a spanyoloktól, a döntőt, de az tuti, hogy ma biztosan szurkolhatnak azok, akik a franciákat szeretik, meg hát a spanyolokért is. Hát megint ott lesz majd Javier Bardem és Penelope Cruz. Aha. Ők szerintem a legédesebb pár, akik ott vannak kint a meccsen, úgyhogy hajrá.
0: A Mbappé-nak mi a neve? Kylian, ugye?
1: Kylian
0: Mbappé. Ha nyernek a franciák, hány Kylian lesz majd Peruban? Ugye, de látod, nem csak Kylian laktanya volt, de az egy másik műfaj.
1: De látod, mégsem a Kylian-t választották meg, nem a Ronaldot.
0: Még.
1: Hát de a Haalandot 458 csecsemőnek, hát hogy? 68, bocsánat.
0: Nem tudom. Vagy majd Didier, vagy milyen, nem tudom, kik lesznek majd ott.
1: Ja. Elképesztő.
0: Hát figyelj.
1: Menő.
0: Sok sikert nekik.
1: Egyébként, ha van olyan hallgatónk, akit egy focistáról neveztek el, mondjuk Puskás Öcsi bácsi után, biztos, hogy, de mondjuk az ő neve, hát az gyakori név volt itthon. Nem, de biztos, hogy sokan adták a gyereküknek azt a nevet.
0: Hát vagy bárki, akit sportolóról, vagy nem
1: vagy
0: tudom.
1: Vagy Paplaci, addig... de László is sok volt, tehát az nem egy kuriózum.
0: Ja, hát persze, külföldön vannak azt. Lászlók szerintem.
1: Ja, persze, azt
0: hát nézd meg, a Toy Story-ban ugye Lászlónak hívták a medvét, igen, hívták a macit, ugye? A rossz igen, medvét hívták. Igen. Lászlónak, meg...
1: László. Ja.
0: Meg a izébe is Lászlóból, tudod, a Bruce Willis film, a Bérgyilkos a szomszédom.
1: Ja, tényleg,
0: László,
1: igen.
0: Gogolák.
1: Jó, de Gogolák, igen. Gogolák. Azt, nagyon bírtam.
0: Hát, jó, oké. Okay. Na addig is akkor egy idevágó dal, rossz ötlet, bad idea. Uh-huh. Alefárben következik, de várjuk a rossz és jó ötleteket névadás kapcsán. Hajrá!

0: Jó reggelt kívánunk a slágerekből 7 óra előtt 7 perccel. Sziasztok, engem édesapám nevezett el Marco van Basten után.
1: Az igen.
0: Márknak, a családban mindenki Fradinak rukkolt, ő viszont oda volt a hollandokért, anyukám meg beletörődött.
1: De azt... a Márkó az jó név.
0: Igen, de Márk vagy Márkó, mert Márkot ír, csak Márkó, szerintem Márkó nem lehet magyarul, vagy lehet, hogy akkor még nem
1: lehet. De szerintem lehet már magyarul, nem?
0: Igen?
1: Csak nem Markóval, hosszú óval, meg kával.
0: Van
1: szerintem
0: olyan?
1: Szerintem igen.
0: Passzolom. Sziasztok, a bátyámat Rolandnak nevezték el. Roland Garros miatt. Apukám akkora teniszrajongó volt, hogy nem is nagyon volt vita a névválasztásból.
1: Ó, az menő.
0: Igen. Aztán... Zoltán vagyok, de csak azért, mert apukám kedvenc öttusázója Balczó András volt, és eredetileg András lettem volna, de kompromisszumot kellett kötni.
1: Na.
0: Jó, hát akkor nem arról neveztek el. Jó, ezt is értjük. És Judit írja, hogy náluk most lesz a családban Dominik. Természetesen Szoboszlai Dominik miatt.
1: Tehát ez egyértelmű.
0: Nyilván.
1: Okay, jó, jó.
0: Ja, hát az most persze, hány ilyen Dominik lesz.
1: De mondjuk Dominikra nagyon büszkék lehetünk, tehát azért elég rég volt olyan futballistánk, aki tényleg világklassz is.
0: Az egyik kedves színbarátom Dominiknak hívják, majd megmondom, hogy anyukája milyen előrelátó
1: ja,
0: volt,
1: tudta,
0: hogy már
1: évtizedekkel
0: ezelőtt így nevezte őt el, gratulálunk hozzá. És fájó szívvel közben most Arabod vagyok című dallal folytatjuk, jön Radics Gigi és a Bonbon. Szerintem a következő napokban azért majd még...
1: Kicsit máshogy hallgatjuk
0: igen,
1: ezt,
0: mindig. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
9: 188.
8: Hogy micsoda?
9: 188.
8: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
9: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
8: Kik ők?
9: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
8: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

0: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A köztársasági elnök méltatlannak tartja a miniszterelnök vádjait, lemond a Fidesz frakció vezetője, enyhén, de emelkedtek a lakbérek Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait, az államfő 17. alaptörvénymódosítással kapcsolatos jogkörének gyakorlására vonatkozóan. Olvasható a Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzésében. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvénymódosítással szembeni alkotmánybírósági norma kontroll kezdeményezést tárgyában, áll a bejegyzésben. Hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, zárul a poszt. Magyar Péter korábban ugyanis úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. Enyhén, de emelkedtek a lakbérek. A KSH adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A lakbérek az előző év azonos időszakinál országosan 3,4%, Budapesten 2,9%-kal, a 2021-esnél pedig 17%-kal voltak magasabbak, áll a közleményben. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el. A komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen közel 20 kilométeren történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjáratot bontottak fel és építettek vissza. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető. A bíróság 2 ember letartóztatását rendelte el, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint a nagybani piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséggyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezető folyamatosan nagy összegű áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget. Ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
5: Az M31-es autópályán az M0-ás felé a 2-es és 1-es kilométerek között a híd és az áteresz javítása miatt a külső sávot most is zárva tartják. Számítsanak némi lassulásra. Közben lassabb már a haladás az M3-as bevezető szakaszán is, nagyjából a Szilas pihenőhelytől, illetve az 51-es számú félúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén erősödik a forgalom. Lassabb a járató az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól, a 10-es számú főút a Városhatártól, a 11-es a Pünkösdfürdő utca előtt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában tart a gázvezeték felújítása. Mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsávban lehet közlekedni. Az Akadémia utcában pedig további korlátozásra kell számítani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig, például útszűkület formájában. Számítok önökre, ha bármilyen közlekedési információjuk van, tudják, önök az én szemem és fülem, hiszen én itt ülök a stúdióban a keverőpult mögött, szóval ha bármi rendkívülit tapasztalnak, küldjék a hírt a 0630303095-8-ra. Köszönöm!
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
5: Egy 17 éves fiú az életét vesztette, két 16 éves lány pedig kórházba került a hétvégi áramütéses baleset miatt, mert hogy a vasúton nem igazán figyelték a kihelyezett táblákat. Erről lesz szó mindjárt. Köszöntjük Önöket, Pordán Petra.
8: És Somogyi Zoltán.

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 4:08 lesz már 2 perc múlva. És hát ha jól számolom, idén már a harmadik tragikus baleset történik azért, mert fiatalok játszótérnek tekintik a vasutat. Egy 17 éves fiú meghalt, egy 17 éves lány a testének 70%-án szenvedett súlyos égési sérüléseket, harmadik társuk pedig a látottaktól sokkot kapott, ezért szorult kórházi ellátásra. Három fiatal a budapesti Budafok 3-os vasútállomáson a mindenféle figyelmeztetések ellenére mászott be a lezárt vasúti területre, aztán ketten felkapaszkodtak egy tehervagon tetejére, ahol a magas feszültségű felső vezetéktől szenvedtek áramütést. A mentőket pedig egy arra járó vonat utasai riadóztatták, hogy egy lángoló szemét látnak. Ez
1: Jézus Mária.
0: Borzasztóan Jézus hangzik. Mária. Itt van velünk a vonalban a BME mesteroktatója, Hetlen Károly. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Mi történik ilyenkor fizikailag, amikor valaki mondjuk egy vasúti kocsi tetejére mászik fel?
2: Hát az az igazság, hogy az első legfontosabb dolog, hogy azt tudni kell, hogy Magyarországon 25 ezer voltos váltakozó áram feszültséggel dolgozik. Ez Európában, meg a világon a legelterjedtebb szabvány. Na most, ha valaki ezt megnézi, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy valójában nem 25 ezer volt van ott, hanem sokkal több, ugyanis ez a 25 ezer volt, ez egy effektív feszültség. Ennek a csúcsfeszültsége, és ez a legizgalmasabb, az 35 ezer 355 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan nagy feszültség van, hogy nem kell érinteni ezt. Ez nem egy konnektor, egy otthoni konnektor, amit csak ha hozzáérünk, akkor ráz, hanem ez elég közelébe menni. És hát azt kell mondjam, hogy az egyik része az, hogy a levegő, ami azt az egészet, tehát a vonatra, a tetejére, amikor fölmászik valaki, akkor ott nem csak az számít, hogy mekkora a feszültség, hanem az is számít, hogy mekkora a páratartalma, a portartalma a levegőnek, mert a levegő valójában vezetővé válik. Ez itt a legdurvább dolog. És amit még ennél nagyon fontos tudni, hogy az ember, amikor fölmászik, akkor különböző ilyen kiszögelések alakulnak ki, ezek az úgynevezett csúcshatás miatt, igen, gyorsan, sokkal kevesebb feszültség hatására is vezetővé válhat.
0: Mint amikor ugye azért van villámhárító az épületek tetején, mert fizikából emlékszem, ott jön létre a csúcshatás, és oda csap be a villám a leghegyesebb, legközelebb pontba.
2: Ha csapjon be a villám, akkor csinálunk egy ilyen hegyes karót, és ez a hegyes karó lesz az, amely gyakorlatilag vonza a villámot. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki fölmászik annak a vonatnak a tetejére, akkor ő gyakorlatilag egy villámhárítóként kezd el működni. Azt tudni kell, hogy a vonatnak a külső burkolata, az elektromosan, az földelt. Tehát ez azt jelenti, hogy a földelés sem mászkál ő, és gyakorlatilag a földelés és a vezeték között az ő testmagasságának megfelelően csökkenti a távolságot. És hát bocsánat, hogy itt most ilyenekre hivatkozok, tudod, Zoli, együtt csináltuk azt a filmet. Elmentünk, megnéztük, hogy mekkora elképesztő teljesítményű transformátor szolgáltatja itt az energiát.
0: Tehát
2: pillanatok alatt 1000 fok fölé kerül a hőmérséklet, és gyakorlatilag aki ezt túléli, azt lehet mondani, hogy egy második.
1: De Karcsikor, lehet, hogy az a baj, hogy a fiatalok azt gondolják, azért ilyen vakmerőek, mert azt hiszik, hogy ha nem érnek hozzá a vezetékhez, akkor nem lehet baj, és gondolják, azt kibekkelik, holott nem.
2: Én egyet tudok mondani, van egy olyan fogalom, hogy túlélési torzítás. Ez egy valójában egy kognitív csapda, ami azt jelenti, hogy vannak videók az interneten, amely videók a sikeres vonatmászást mutatják be.
0: Hát például, Oroszországban látunk ugye sok ilyet, hogy szörfölnek gyakorlatilag a vonat tetején, sőt a legelképesztőbb pár hónapja volt, hogy ment a vonat, és közben állt a srác a tetején, a mozdony tetején, és az áramszedőt rángatta, tehát hogy így lehúzta, elengedte, a rúg az visszapattintotta ezt a pantográf áramszedőt a vezetékhez, szikrázott, megint lehúzta, de ő akkor ezt hogy élhette túl?
2: Hát igen, nagyon érdekes dolog van, hogy az elektromos vontatás, az, mint mondottam, Magyarországon csak 25 kilovolttal van, Európában Oroszország, Olaszország, Lengyelország, Belgium, Spanyolország és Cseh és Szlovákiának egy jelentős részén 3000 voltot használnak egyen áramban.
0: Ja, hogy a töredéke, aha. És egyenáron.
2: És akkor ugye ki lehet számolni, hogy a 3000 volt és a 35000 volt közötti különbség. Tehát igazából, amit az ember, tehát hogyha valaki megnéz egy ilyen 3000 voltos feszültségű hálózatot, ott a szigetelők, amik tartják mondjuk a vezetéket meg, azok sokkal-sokkal kisebbek. Aha. A magyarországiak azok sok tárcsásak, ezek a szigetelők, amik tartják a vezetéket, és ez gyakorlatilag ez az, amit nem hiszem, hogy valaki alaposan megfigyelő, csak azt látja, hogy ő csinált egy videót magáról, és akkor ott rángatja. Aha. Amit egy másik megnéz, rögtön nem nézi azt, hogy ez 3000 volt. Nem írják oda, hogy itt mindösszesen csak 3000 volt, és itt ezt meg lehet úszni avval, hogy veszek egy gumitalfú cipőt, veszek egy jó szigetelő kesztyűt, és akkor ezt mind meg lehet csinálni. A 35000 volt esetében nincs szigetelés, mert igazából a levegő vezetővé válik, a levegő fog vezetni.
0: Köszönjük szépen Hetlen Károlynak, a BMM Mester oktatójának. Szervusz, Karcsi! És bocsánat, amit szóba hozott, ez a Síntér címen lelhető fel a YouTube-on, a MÁV-val készítettünk, hát évekkel ezelőtt, mert már akkor is sajnos szükség volt erre, egy nagyon látványos videót, ahol ezt meg is mutatjuk, hogy egy bábúval, és figyelj, az ijesztő volt, ahogy, amilyen hangot az kiadott, amikor belecsapott, ez tényleg ez a villámszerű feszkó, és egy focilabda volt a fej, és szétégett, de hogy atommá, tehát hogy ajánlom, jó szívvel érdemes megnézni, és mindjárt utána járunk annak is, hogy az égési sérülések ilyenkor hogyan alakulnak ki, és mit lehet tenni, meg mennyire menthető a helyzet. Ez a Sláger reggel, most Teddy Swims-el.
3: Ez a

0: Ez a Sláger reggel, 7:30 lesz már 7 perc múlva, és a néhány napja Budafok Hárosnál történt halálos áramütés kapcsán. Most dr. König Róbert gyermeksebészt, gyermektraumatológust szeretnénk faggatni. Jó reggelt,
1: szervusz! Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Ugye néhány perce Hetlen Károly, a BME mesteroktatója elmagyarázta, hogy hogyan rázhat meg az áram úgy, hogy nem érünk a felső vezetékhez, csupán a közelébe kerülünk akár 1-2 méteren belül, mert ugye a levegő is vezetheti a feszültséget, és valami elképesztő, mit mondod, 10 000 fok, vagy valami borzasztó hőmérsékletet említett. Ugye sokan az égési sérülést is ugyanígy félreértik, hogy azt hiszik, hogy csak attól éghet meg a bőrünk, hogyha forró dolgot érint, de ez sajnos nem ilyen egyszerű.
2: Így van, hogyha szigorúan a fizikáját nézzük, ez egy akkora erős és szörnyű energia behatás, ami a testünket éri, mintha egy villámcsapásnak a közelében lennénk. És a kettőt összehasonlítjuk valamilyen szempontból, talán rosszabb is, ugyanis egy villámcsapás az csupán egy másodpercnek a töredékéig hat a testünkre. Itt viszont ennél sokkal hosszabb időről van szó, ami a testünket illeti. Abba kell belegondolnunk, hogy ugye a szervezetünk nagyon érzékeny ezekre az energiákra, amit elszabadulnak, és itt az égési sérülések mellett, amik ilyen harmad és nagyon sokszor inkább negyedfokú, az a legsúlyosabb fok az égési sérüléseknek, kell találkozunk, nagyon sok minden más is történik a szervezetünkkel. Ugye ez egy elektromos áram, és a szívünk, az izmaink, az agyunk, azok nagyon pici biológiai elektromos áramokkal, nagyon pici feszültségű elektromos áramokkal működnek, és ez a hirtelen elektromos sok, amit itt mi kapunk, ez bizony szívmegálláshoz is vezethet, neurológiai károsodáshoz, ez azt jelenti, hogy azok a pályák, idegpályák, amik vezetik az áramot, amit az agyunk generál például, azok sérülnek. Nem is kell közvetlenül ott lennünk, hanem egy pár méterre ettől az óriási energiafelszabadulástól, annak a következménye izomkárosodásról. Ez egy rettenetesen komoly és nagyon gyorsan végbe menő dolog, de még ezen kívül, hogyha távolabb állunk, itt lesz egy légnyomás sérülés, mint ha fölrobbanna mellettünk mondjuk egy gránát.
1: Egyszerűen
2: ugyanazon villámcsapásnál is, az a hirtelen energiatöblet, ami akár hőmérsékletben, ahogy a tanár úr is mondta, felszabadul, az egy ilyen légnyomás változást okozhat, ez szemkárosodás, légvési károsodáshoz vezet, és a hosszú távú szövődményei között pedig azok a szerencsések, akik egyébként egy ilyen nagyon súlyos balesetet túlélnek, szívritmus zavarok szinte elkerülhetetlenek, maradnak, és hát egy olyan pszichés traumáról beszélünk, amit feldolgozni nagyon-nagyon komoly.
1: Te magad találkoztál ilyen sérültel? Ilyen fiatallal?
2: Egyszer nagyon-nagyon régen, és villámcsapás sérült el is egyszer találkoztam. Nem boldog kezelések ezek.
1: Hát ez borzasztó fájdalmas lehet, igen.
0: Túl azon, hogy említetted, hogy a szerveink maradandóan károsodhatnak, ugye mégiscsak a bőrünk az első számú védelmi vonalunk, ezt is tudjuk. Hogyha itt ugye a hírek szerint a lánynak a testén nagyjából 70%-ban keletkezett égési sérülés, ebből van visszaút? Tehát nem emlékszem most a biológia órára, hogy hány százalékos károsodás az, aminél még jó eséllyel gyógyulhatunk?
2: Az a jó hír, hogy amikor még te meg én tanultuk a biológia órát, akkor még nem úgy gyógyítottunk, mint most. A mai technológiával, meg tudásunkkal, amit az orvostudomány tud szolgálni, azért mások a túlélési esélyek, mint régebben. Minden esetre modern kötszerek, modern antibiotikumok, modern altatási lehetőségek, bőrátültetési lehetőségek, de azért a 70% az nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon-nagyon sok.
0: Szorítunk a lánynak, igen, a felépüléshez.
1: Köszönjük
0: a
1: gyógyuláshoz,
0: és köszönjük König dokinak.
2: Legjobbakat kívánjuk. Köszönöm.
0: Ez a Sláger reggel, 7:30 lesz nem sokára.
1: Ahol hamarosan a hablatjátékunk jön, úgyhogy aki szeretne ott lenni Charlie Puth koncertjén, vagy a Leander Szimfonikórus koncertjére szeretne két jegyet megnyerni, akkor most tessék jelentkezni. Nyáj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volné.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel WHO projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
12: Kult, szín, tér, 10 este, 10 előadás, 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Kiállt Kátai Német Vilmos mellett a Tisza teljes frakciója. Tűzijáték nélküli augusztus 20-át szeretne a főpolgármester. Két új mesés helyre repülhetünk Budapestről. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz érdekeinek választásával vádolt a Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Hozzátette, mindenki tudja, hogy Súlyog Tamás most sem tesz másként, semmi mást nem véd, csak a saját Fidesztől kapott pozícióját. A kormányfő közölte, hétfőn arról döntött a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Napszemüvegben várt a Kátai Németh Vilmost, a Tisza teljes frakciója a parlament konferencia termében az összetartozás, a közös kiállás és a látássérültek iránti szolidaritás jegyében, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta posztjában, hogy azért vállalta el a miniszterséget, hogy lebontsa a társadalmi előítéleteket, mivel az elmúlt 16 évben a Fidesz érremben nem tett a kirekesztés ellen, sőt több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. Ezen kell változtatnunk, de a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Az ügy előzménye, hogy vicsorgó vakembernek nevezte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert egy fideszes influencer. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Karácsony Gergely azt írta, nagyon jó iránynak tartom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték. Két új meséshelyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Wieser ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost Oszlót. Erre a lenyűgöző fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek. Alig 2 nappal az oszlói start után, október 27-től az egyiptomi tengerpart, Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. A Szigetszentmiklósi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemben lépett fel agresszíven, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a Szigetszentmiklósi férfi 2025. októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, a vádlott a halőröket fenyegetni és lögdösni kezdte, majd magához vett egy vas darabot és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
12: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
14: Az M31-es autópályán az M0-ás felé a 2-es és 1-es kilométerek között a híd és az áteresz javítása miatt továbbra is zárva a külső sáv, picit lassabb a haladás. Lassabb a haladás a Budaörsi úton is befelé a Sasadi úttól, a 10-es és 11-es főúton a városhatárnál, az M3-ason a bevezető szakaszon nagyjából a Szilas pihenőhelytől, valamint az Üllői út néhány szakaszán befelé. A H6-os hév helyett Szigetszentmiklós gyártelep és Dunaharaszti külső között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Mi a helyzet a többi vasútvonalon? Kérdezem Pejper Károlytól, a MÁV Inform ügyeletesét. Jó reggelt!
15: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Rákospalota újpesti karbantartások miatt 19-ig módosult a menetrend a Szobi vonalon, az S70-es járatok közül több kimarad, a nyugatiból péntekig az S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak, a nemzetközi vonatok jellemzően pár perccel később érkeznek, ezen kívül éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok járnak. A másik Váci vonalon vasárnapig a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni, viszont hallásra.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: reggelben 7:40-kor.
1: Én nem vagyok egy észlény. Jó van, ez tetszik, hogy nem reagál. Jó van. Szóval azért mondom, hogy amit nem tudok, segíts, hogyha esetleg te másképpen vagy jobban tudod. Itt van ez a fiatal élet, aki megmenekült, hála a jó Istennek, ez a barlangkutató. Sok-sok ember kínlódott az élete veszélyeztetésével, mentek és mentették, és hála Istennek kijött. Na most jön az én hülye agyam. Tisztelettel kérdezem. Abba a rohadt lukba, pláne a vízen keresztül, miért kell bemenni? Tudom, hogy bennem van a hiba. Mi a francért kell bemenni abba a lukba? Azt is mondták azért, mert APEC ellenőr. Hát akkor meg mi jön ki?

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ferivel játszunk, jó reggelt.
2: Hello, Feri.
3: Jó reggelt kívánok.
1: Jól indult a napod?
3: Hát,
1: na.
3: Nehézkes volt.
1: Na miért?
2: Neked is.
3: Nem tudom, egy kicsit romokba vagyok a...
2: Mi baj?
3: Nem tudom, a melegtől.
1: Ja, pedig még most nincs olyan nagy meleg.
2: Ez nem meleg. Hát ez csak...
3: Most nincs meleg, csak a lakásban volt meleg.
1: Ja, értem, nem tud átszellőzni. Gondolom nincs klímátok otthon, és azért az olyankor nagyon át tud melegedni, ez igaz?
3: Igen.
1: Ez
3: igaz.
2: Pedig azért most még éjszakára elég jól lehűl, 20 fok alá, tehát hogy olyankor kell minden ablakot kinyitni. Csak akkor kell a szúnyogriasztó, a gyertya vagy spirál, vagy elektromos készülék, mert most megint harapnak.
1: Igen. Nagyon harapnak
2: a szúnyogok.
1: Nagyon-nagyon.
2: Igen. Na, figyelj, fölrázunk egy picit, Feri, mit szólsz hozzá?
3: Jó, köszönöm szépen, jó,
2: de, rám fér. Oké, de csak akkor fog menni, hogyha hozzáteszed a magadét, meg kéne fejteni ezt a feladványt.
4: Feri!

0: miért nincs több?
1: Hát ez könnyű.
2: Könnyűt kaptál. Szerintünk.
1: A dallam a könnyű. A szöveg most a nagyon volt.
3: Csaba rejtvény, ennyit tudok róla.
1: Ez az, igen.
2: Ő ugye, hogy van egy nagy rejtvény, egy talány.
1: A dallam az nagyon jellegzetes volt, kivételesen.
3: Nem tudom, a rádióban hallgatva sokkal jobb.
1: Sokkal könnyebbnek tűnik, mi?
2: Hidd el, a Cilát nehezebb megfejteni, mint ezt a feladványt.
3: Pedig most már jobban énekel, mint régebben.
2: Igen, úgy érzed?
1: Majd átadjuk neki.
2: Nem mond neki, mert elbízza magát.
1: De mondjuk neki majd.
2: Jó,
3: jobb ez, mint az apacuka.
1: Ez igaz.
3: De ne haragudj, sajnálom, de ez nem megy.
2: Nem haragszunk, de te ne haragudj.
1: Tényleg.
2: Akkor. Hogy segíthetnénk, Feri?
3: Hát nem tudom. Nem tudom, mert akkor az már nem fér a többiekkel.
2: Feri, milyen jó fej vagy. Annyira szimpi vagy, és úgy segítenénk, de tényleg nem tudom,
1: legyen az akkor, mit szólsz hozzá, hogy mivel most te nem nyertél, de nagyon jó fej vagy, jelentkezz majd még a játékunkra, és akkor hátra mázlid lesz, mert...
2: Én már azt hittem, hogy Petra azt mondja, hogy kapsz vígazdíjat.
1: Én adnék, de hát most mit olyan tudok adni, olyan, szegényem. Csak szerettem volna, hogy jobb kedvre derüljön, ha már ilyen rosszul indult a nap.
3: Hát igen.
2: Figyelj, Feri, ez játék csak. Gondolj arra, hogy viszont már bekerültél. Tehát itt voltál, igen, dumáltunk egyet, ugye?
3: Igen, köszönöm.
1: Hát sajnáljuk. Szép napot neked nagyon.
3: Jó, köszönöm.
1: A páros belépő most nálunk maradt a július 27-i Charlie Puth első magyarországi koncertre a Budapest Parkba. Ugye ő az a srác, aki például énekelt együtt a Selena Gomez-zel is, ugye a Selena Gomez-zel? Marvin Gray, Marvin Gaye, Meghan Trainor dal.
2: Csípen vannak jó dalai.
1: Jaj, de szerettem azt a dalt. Na, szóval, hogy egy nagyon szuper előadóról van szó, egyébként amerikai énekes a srác, és szóval az ő koncertjére adunk holnap jegyet, meg persze a Leander szimfonikórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Én láttam Leanderéket szimfonikus változatban, elképesztő gyönyörűen szólnak ugye
2: dalai. Anyánál a kertben, ott a terasz mellett láttam.
1: Nem az a Leander, ez a köteles Leander.
2: Tudom. Hát valószínűleg jobban énekel és zenél, mint a...
1: Na, és még van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás.
2: Na, holnap remélem meg lesz. Hajrá!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Fontos, hogy odafigyeljenek rád. A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a családlab.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Igen, emlékszem.
6: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
12: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Visszaállítjuk a nemzetbecsületét, mondta a miniszterelnök. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Már drámai az asszályhelyzet. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A 17. alaptörvény módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzetbecsületét akarja és fogja visszaadni, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, az alaptörvény módosítás azt a célt szolgálja, hogy visszaadják a magyar embereknek, amit elvettek tőlük, a döntés következményét, a törvény előtti egyenlőséget és a közös állam feletti közös ellenőrzést. Az is, aki nem ránk szavazott, joggal várja el, hogy az állam minden magyar állampolgárt egyenlő méltósággal szolgáljon, mondta. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. A plenáris ülést megelőző frakció tanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója bojkottálja az országgyűlés teljes hétfői ülését. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője cáfolta hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök állítását, miszerint a Fidesz frakció szavazott volna a képviselői mandátum visszaadásáról. Soha nem látott megdöbbentő jelenségnek lehetnek tanúi azok, akik a Margit-sziget déli csúcsánál járnak. A Duna vize annyira visszahúzódott, hogy a híd középső pilléréhez immár száraz lábbal gyalog is be lehet sétálni. A Blick beszámolója szerint a meder ezen a részén teljesen kiszikkadt, ami hűen tükrözi az országot sújtó drámai aszályt. A vízhiány ráadásul nem csak a folyamot, hanem a velencei tavat, a Balatont és a kisebb patakokat is kritikus helyzetbe sodorta. A pusztító szárazság messze nem csupán a fővárost és a Dunát érinti, hiszen a tartós csapadékhiány miatt az egész ország természetes vizei vészjeleket küldenek. Több helyszínen zajlik majd Budapesten az állami ünnepség, amelyet családi élményzónák, könnyű és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok tarkítanak majd. Derült ki a HVG által megszerzett tender dokumentumokból. A produkció elsődleges célja az lesz, hogy Magyarország történetét a kultúra és az összetartozás igazi ünnepeként mutassa be a közönségnek. Ennek jegyében a parlament épületére honfoglaláskori motívumokat, koronázási jelképeket, templombelsőt, valamint a nemzeti összetartozást szimbolizáló egységes kompozíciót vetítenek majd. Miközben a modern drón és fénytechnika segítségével híres magyar festmények, motívumok és szimbólumok elevenednek meg az égen. Maga a klasszikus tűzijáték 10 percig tart majd, amit további 2 perc látványos görög tűzzel fejelnek meg. A pirotechnikai show lezárultával pedig a Kossuth téren DJ-k veszik át a főszerepet, hogy gondoskodjanak a hangulatról, írták. Átépítik a budavári sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebb tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felüli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helységet és peron ügyeletet alakítanak ki. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
7: Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz vége felé egy személyautó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el, már alakul szépen a torlódás. Az M31-esen az M0-ás felé a 2-es és az 1-es kilométerek között zárva a külső sáv a híd és az áteresz javítása miatt. Az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé az M1-es csomópontjában a 1-es halom felé vezető felhajtó ágon baleset történt. Az 1-es kilométernél zárva a belső sáv. Ennek nyomán most nagyjából 1-2 kilométeres már a torlódás. A 15. kerületben a Szent Mihály úton, a Rákos útnál most ezektől a percektől áramszünet miatt váratlan délután 3-ig nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják majd. Az Akadémia utcában tart a gázvezeték felújítás, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv használható, az Akadémia utcában pedig további korlátozásra útszűkületre kell számítani, a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig.
12: A közlekedési hírek támogatója az
13: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Nézzelek rá a Sláger FM Facebook oldalára, kitettünk egy képet egy tárgyról, ami engem a mai napig nevetésre késztet, vagy ilyen, tehát nem tudom mire vélni, hát hogy ez mi. Nem árulom el, mi az, nézzék meg, és írják meg nekünk, hogy
15: a mai szemmel melyik a legfurább tárgy a 80-as, 90-es évekből.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:49 lesz már 2 perc múlva. Ne kérdezd, hogy jutott eszembe.
2: Valahogy... Pedig pont ez lett volna a kérdésem. A rózsaszín vécészőnyek, hogy jutott eszedbe?
1: Miről? Igazából nagyjából úgy, hogy pakoláztam otthon, most már végre a lakásban végeztem, és most a garázsban vagyok még ilyen rendelkezben. Nincs rózsaszín.
2: Ilyen... Nem is volt?
1: Nem is volt soha, nagyon de nem az eszembe jutott, mert hogy ilyen fürdőszobaszőnyeg is nem kell ajándékba, nem. Jó, hogy nem. Barna, nem rózsaszín, barna. Pakoláztam, és eszembe jutott, hogy régen hát volt ugye, amikor készletben árulták ezeket, tehát ugye a kád kilépő szőnyeg, az össze volt csomagolva ilyen szetben, és
2: tényleg
1: volt,
2: régen így árulták.
1: Mert nem lehetett külön kapni, tetszett a színe, és akkor vettünk olyat, ami kellett a kádhoz kilépő szőnyeg, amihez hozzátartozott a csomagban egy ilyen, ugye, amiben van a WC csésze aljának megvan az a kivágás, az ilyen alagút formájú kivágás, hogy oda tud tolni, de ami még borzasztóbb, hogy eszembe jutott erről, hogy is volt, emlékszel, hogy a WC tetőre, a fedőre is volt, egy ugyanolyan szín, amit zsinorra kellett rákötözni, hogy annak végképp értelme volt, mert még a WC szőnyegnél azt meg tudom magyarázni, ideologizálni, hogy hát ugye ülsz a trónteremben, és hogy akkor a talpad alatt olyan kellemes pihepuha meleg.
2: Igen.
1: Ha tovább gondolom, hogy ugye mindig most már fölhívják rá a figyelmet, hogy azért kell lehajtani a WC fedőt öblítéskor, mert abból az így spickol ki a minden, tehát amikor lehúzod, akkor azért az úgy fröccsen.
2: Igen.
1: Néha mikro részecskékben, de hogy jön ki belőle ez. Tehát, hogy gondolod, hogy egy olyan szőnyegen mi minden lehetett, ugye ott a WC kajló tövében. És te az, hát a mezítlá, vagy nem tudom, micsoda. De hogy értem, ráteszed a lábad pihepuha a meleg, a hideg kő helyett. De hogy a tetejére, amit zsinórra rákötöztél, annak mi volt a szerepe?
2: Nem tudom.
1: Hogy egy szőnyeget kötözöl a WC hülőke fedelére. Tehát, hogy az végig. És mindez ráadásul tényleg ilyen lehetetlen. Tehát, hogy a rózsaszín plüssből, vagy nem tudom miből, tehát teljesen megmagyarázhatatlan. Na, ez látszik a képünkön, és ez jutott eszembe ezt a kérdést, hogy tényleg hát azért a 80-as, 90-es években számos, vagy számtalan olyan tárgy készült, született, amit mai szemmel már, hát minimum megmosolygunk.
2: Nekem tudod, mi volt a legfurább, és ez több ismerősünknél kislánykoromban emlékszem, láttam, akik panel lakásban laktak, ez a csodálatos pálmafás tapéta, poszter, nem tudom
1: ja,
2: mi. És az többeknél volt, és így tudod, így beléptem a lakásba, nem értettem, hogy ez miért jó, de az volt egy csomó otthonban.
1: Nagymamáméknál is volt.
2: Tényleg? Igen. De miért?
1: A lakótelepen.
2: Miért?
1: Nem tudom.
2: Oda szerettek volna eljutni, vagy azért, mert nem jártak még, vagy miért?
1: Hát nem tudom már megkérdezni, de hogy ugye volt alatt a klasszikus sarokülőke, asztal, és akkor én ültem az asztalnál, és így, hát mit én, 6 éves voltam, vagy 7, és ilyen tágra nyílt szemekkel néztem, náluk egy ilyen erdei részlet volt, tehát hegyek. Havas hegycsúcsok, meg nem tudom micsoda, és igen, az volt, és így néztem,
2: hogy... Én sosem értettem, nem volt.
1: És aztán, amikor leszették, akkor újat raktak helyette, mert nagymamám nem tudom hány évente áttapétáztatta ugye a szobákat, és akkor fölkerült egy újabb helyette. De ami ennél is furább, hogy ez nem csak lakótelepen volt, képzeld, hogy a pécsi barátaimnál, amikor megismertem őket 20, majdnem 30 éve, akkor náluk is volt még a családi, tehát ez egy kertes családi ház volt, és de várj, ott az a megfejtés, hogy azt hiszem, hogy előtte ők még panelházban laktak, és valószínűleg ott megszokták, tehát ezt a szokást vitték magukkal. De ugyanúgy náluk is az étkezőben volt. Tehát az étkező egyik falán volt egy ilyen tájkép részlet, de aztán amikor most már 10 sok évvel ezelőtt megint festettek meg innen, akkor így ők is azt mondták, hogy mi van ez itt?
2: És hát ez az, leszették, ma már annyira nem.
1: Egy színűre van festve az a fal, és képek vannak rajta szépen keretben. Tehát, hogy ennek elmúlt a divatja.
2: Hogyha van esetleg olyan tárgy, ami a mai szemmel már tényleg fura, de emlékeznek még rá, akkor tessék velünk megosztani. Mondok egyet, Zsuzsájét, a bólogatós kutya. Hát igen.
1: Tényleg?
2: Hát igen. Mi értelme volt a bólogatós kutyának?
1: A bólogatós kutya a Warburg vagy a Lada hátsó ablakában. Igen.
2: Senki nem érti.
1: De mondjuk jó pofa volt. Tehát a gyerekszemmel, ezek mind olyan dolgok, amik gyerekszemmel érdekesek voltak egyébként, de hogy, és lehet, hogy azért mosolygom ma meg, mert hogy már felnőtt fejjel végképp nem tudom mire vélni ezt. Ha van ötletük, 0630 30 30 95 8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán, ahová természetesen képeket is csatolhatnak. Közben pedig érkezik a Florence and the Machine és a You've Got the Love.

0: Ez a Sláger reggel, Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hallod ezt?
2: Hallják ezt? Hoppá. Tessék telefonálni, aki szeretne Lenny Kravitz koncertre menni, és tud mindent erről a fantasztikus rockzenészről.
1: De legalábbis egy kérdésre biztosan válaszolni kell a páros belépőkért. Hajrá! 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És akkor jó reggel, Sláger reggel.
2: Jó reggel.
1: Szia.
2: Szia, Zsuzsa vagyok.
3: Szia, Zsuzsa. Hello. Hát van egy jó hírünk. Te vagy a harmadik.
2: Oh, yeah.
3: Felkészültél a Lenny Kravitzsel kapcsolatos kérdésre?
2: Hát, ha egyszerű, akkor igen, bízom benne.
1: Nagyon egyszerű a kérdés, hogy nagyon nagy rajongója vagy Lenny Kravitznek. 1-10 skálán nagyjából mekkora?
2: Hát legyen a 8.
3: Na, 8, az mondjuk jó. Elég
1: mondjuk
3: jó.
1: Ez még a játékon kívüli beugró kérdés volt. A valódi kérdés az így szól.
3: Ki az a gyönyörű szőke hollywoodi színésznő, aki a Moulin Rouge című film főszereplője volt, és akivel egyébként Lenny Kravitz a 2000-es évek elején randizott, sőt, még el is jegyezte?
1: Jegyben is járta?
3: Bizonyám.
1: Ez nekem nem volt meg.
2: Nicole Kidman.
3: Nicole Kidman.
1: Oké. Okay. Mi a címe? Hajdu Steve és Ortutai Dóri műsorának, amelyben tündéri kisgyerekek.
2: A gyerekekkel, amikor beszélnek.
1: Igen, annak a, mi a címe?
2: Pedig szoktam nem hallani, nagyon cukik. Székreállva.
3: Állok.
1: Nyelvbotlásnak vesszük, és elfogadjuk.
3: Székreállok, ezzel nyeltél páros belépőt Lenny Kravitz augusztus 2-i koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába.
1: Gratula!
2: Ó, nagyon szépen köszönöm nektek.
3: Szuper, igazán nincs mit.
2: Sziasztok, szép napot.
1: Hát ilyen ez a játék, ugye bármikor jöhet az újabb forduló, úgyhogy kicsit félbeszakadt a témák, de várjuk továbbra is a 80-as és 90-es évek mai szemmel már igencsak megmosolyogtató tárgyait, akár fotók formájában a Facebookunkon, akár üzenet formájában a 06303030958-as SMS számon. Jöhetnek közben, pedig ugorjunk neki a folytatásnak mindjárt a friss hírek után a Pointer Sisters-el is a Jump-al.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
5: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
10: Nem kell ellenőrizned az árat.
9: Honnan tudom, hogy jó az ár?
10: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
9: Tényleg?
11: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
10: Most énekeld velem.
12: Aldi.
11: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
13: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
14: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartuzep.hu.
15: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
16: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
17: Igen, emlékszem.
16: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Az Uri, a komfort új neve.
12: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
17: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Kiállt Kátai Németh Vilmos mellett a Tisza teljes frakciója. Tűzijáték nélküli augusztus 20-át szeretne a főpolgármester. Két új mesés helyre repülhetünk Budapestről. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz érdekeinek választásával vádolta Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Hozzátette, mindenki tudja, hogy Súlyog Tamás most sem tesz másként. Semmi mást nem véd, csak a saját Fidesztől kapott pozícióját. A kormányfő közölte, hétfőn arról döntött a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Napszemüvegben várta Kátai Németh Vilmost a Tisza teljes frakciója a parlament konferencia termében az összetartozás, a közös kiállás és a látássérültek iránti szolidaritás jegyében, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta posztjában, hogy azért vállalta el a miniszterséget, hogy lebontsa a társadalmi előítéleteket, mivel az elmúlt 16 évben a Fidesz érdemben nem tett a kirekesztés ellen, sőt több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. Ezen kell változtatnunk, de a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Az ügy előzménye, hogy vicsorgó vakembernek nevezte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert egy fideszes influencer. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Karácsony Gergely azt írta, nagyon jó iránynak tartom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték. Két új mesés helyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Wieser ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost, Oszlót. Erre a lenyűgöző, fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek. Alig 2 nappal az oszlói start után, október 27-től az egyiptomi tengerpart, Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. A Szigetszentmiklósi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemmel lépett fel agresszíven, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a Szigetszentmiklósi férfi 2025. októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, a vádlott a halőröket fenyegetni és lögdösni kezdte, majd magához vett egy vas darabot és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
13: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Az M31-es autópályán az M0-ás felé, a 2-es és az 1-es kilométerek között zárva a külső sáv a híd és az áteresz javítása miatt. Az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy térségében a terelt szakaszon belül, annak végénél végeztek a baleseti helyszíneléssel, egy személyautó és egy kamion koccant nemrég, viszont igen komoly torlódás alakult ki a 17-es kilométertől, és ez csak lassabban oszlik, úgyhogy számoljanak hosszabb menetidővel. Az M0-ás déli szektorában is történt egy baleset, az 1-es fiút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Itt az 1-es kilométernél a belső sáv továbbra is zárva, ez nagyjából 1-2 kilométeres torlódást idéz elő. A Szent Mihály úton, a Rákos útnál áramszünet miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3-ig. A forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. Az Akadémia utcában tart a gázvezeték felújítás, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között a buszsában kell közlekedni, és készüljenek, hamarosan az Apácai Csere János utcát, ugyancsak az 5. kerületben lezárják majd egy filmforgatás miatt, várhatóan délután 5-ig, addig a 15-ös busz a Kálvin tér felé terelő úton jár majd, kihagyva a József Nádor tér és a Petőfi tér megállókat.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor, jó reggelt, és hát tárgyak a 80-as, 90-es évekből, amelyek mai szemmel nézve már védhetetlenek. Hédi üzenete, nekünk a Zsiguliban fagyöngyökből készült ülésvédő volt. Tényleg volt olyan, tudod, ugyanolyan volt, mint ami a konyhában lógott az ajtókon, a boltíves ajtón, ez a fagyöngy függöny, és olyan fagyöngyből volt ez a...
2: De az, hogy azon ülni, az szörnyű lehetett.
1: Nem, hát biztos ilyen akupunktúrás pontokat bizgerált.
2: Ja, vagy nem.
1: Tényleg, emlékszem, masszipunkt gyógypapucsra?
2: Dehogy
1: ez. Masszipunkt gyógypapucs, az olyan volt, mint ezek a klasszik strandpapucs, tehát ez a sötét kék talp, és ugye fehér pánt, de hogy beleléptél, nem sima volt a felület, ami a talpaddal érintkezett, hanem mintha ilyen kavicsokkal lett volna kirakva. Aha. És az volt a masszipunkt gyógypapucs. Sőt, volt nagybátyámiknak volt ennek a másik verziója, egy ilyen piros, akkora tálca, mint ez a keverőpult, és az is már volt, mint hogy a tengerparti kavicson sétál, de műanyagból volt kiöltve.
2: Azt írja nekünk valaki, sziasztok, a furcsa tárgyak közé lehet sorolni az acskós tejtartót, a hálós bevásárlószatyrot, és biztos van még sok minden.
1: Hát az inkább csak olyan egyedi volt a stílus, de az legalább védhető, mert volt funkciója.
2: Hát igen,
1: de funkcionálisan rendben volt, nem úgy, mint a korábban említett bólogatós kutya, vagy a WC szőnyeg, ugye, ahonnan indultunk, a rózsaszín WC szőnyeg, amit oda

0: tettél a porcelánmalac tövébe.
1: És ha már rózsaszín vécészőnyeg volt, itt más is, ami rózsaszín volt, ugye Bence?
0: Szia, jó reggelt! Bence, Budapestről csatlakozik hozzánk.
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na mondd, mi jutott eszedbe?
2: Hát ha már vécészőnyeg és fürdőszoba, akkor azért ilyen fürdőszobai dolgoknál is találkoztunk kék, zöld, pasztelpink színű fürdőkáddal, vécével, mosdókagylóval, és hát ugye a nélkülözhetetlen szappantartóval, ami minden egy színben összecsenget,
0: igen.
2: És hát ehhez teljesen jól mutatott az előbb említett akár kártkilépő, akár vécészőnyeg, mert az is biztos, hogy ugyanolyan szín volt.
0: Tényleg, de a falba volt ugye a csempébe építve a rózsaszínű szappantartó, aminek még ilyen kapaszkadója is volt.
1: Azaz.
0: De ha belegondoltok, ma
2: azaz.
0: Meg ugye egy csomó idős ember attól szenved, hogy nem érzi magát biztonságban a csúszós felületeken, és ugye keresik a megoldást. Most van ez a kinyitható kád, hát én azon szoktam mosolyogni. Tudod, hogy a kádból kivágnak egy darabot oldalról, és egy ilyen üvegajtót szerelnek bele, és akkor
1: nem,
0: hát mert hogyha már idős ilyen. Vagy, és csak zuhanyoznál,
1: persze, nem, persze.
0: Akkor kinyitod, besétálsz, és becsukod, de hogy nem tudom, fura.
1: Köszi,
2: nem biztos,
1: Bence.
0: Kösz, Bence.
1: Szia,
0: szia.
1: Hello.
2: Sziasztok.
1: Zsuzsó is itt van velünk, jó reggelt, egy klasszikussal.
0: Na, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok. Nekem a kedvencem az a tévére rákkerkő kerítő volt, amit belógott, hogy háromszög formájában.
1: És nem látod rendesen a képet a terítőtől,
0: igen. Tényleg a csipketerítő, ami belelógott a képbe, és ez... Apropó tévé, Évi írta nekünk, bár ez megint csak nem fura tárgy, hanem inkább egy tárgy hiánya, hogy ő a távirányító nélküli tévét utálta nagyon, hogy mindig neki kellett ugrálni a gyerekként, még hogy váltson a hangerőz. Évikém, hangosabbra!
1: Sok gyerek átélt, ez szerintem annak idején
0: velük szivatták
1: a szülők, igen.
0: Ja.
1: Nagyon köszi! Te is voltál távirányító?
3: Abszolút.
1: Na jó, de kiheverted.
3: Persze, hogy ne. Azóta én lettem az irányító.
1: Helyes, nagyon helyes.
0: Köszi, hogy jelentkeztél. Szia!
1: Zsuzsa azt írja, hogy sziasztok, a hatalmas váltömések, amitől mindenki úgy nézett ki, mint egy baseball játékos, valamint a pudli kutyákra emlékeztető Dyer Old Frisco. Nekem is volt részem mindkettőben, akkor nagyon menőnek számított.
0: Gabriella írja, a vitrines szekrényben a kristálypoharak, amiket sose használtunk, csak dísznek voltak, és nem volt szabad hozzányúlni.
1: És a kerámia állatkák, a nagymamámnak egy csomó volt.
0: Ja, porcelán.
1: Izé, tárgyak. Az porcelán volt, az nem kerámia volt?
0: Porcelán.
1: Ja, igen.
0: Hát, de figyelj, Herendiből is volt olyan.
1: Meg tudom, hát a mamámnak volt. Zsolnaiból, Herendiből, kismadár, kiskutya, nem tudom, mindenféle volt, kérlek. Arra úgy kellett vigyázni, mint a himes tojásra. Emlékszem rá, nem játszhattam velük, mert én kipakolgattam gyerekként, de okos voltam. Igen, de okos voltam, mert ráadtam a párnára. Hogy gondoltam, mondom, nem tud leesni, és mamám, mikor meglátta, mondta, hogy ezt azonnal vissza kell pakolni, az értékes, hát én akkor nem tudtam.
0: 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk, illetve ha gondolják, a Sláger FM Facebook oldalán akár még fotót is csatolhatnak azokra a 80-as, 90-es évekbeli tárgyakról, amiket mai szemmel egyáltalán nem tudunk mire vélni.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
5: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 9 óra lesz 8 perc múlva. Bazsi hívott minket Budapestről. Szia!
2: Hello!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Mi jutott eszedbe, Bazsi?
3: Hát említettétek a ominózus bologató kutyát.
2: Ó, igen.
3: Ugye nekem azok az emlékeim, hogy ez a régi kockaladákban a kalaptartón bologatott, viszont elől ennek elengedhetetlen párja volt a hatalmas fülis dobókocsika.
2: Tényleg volt ilyen, igen.
3: Jó esetben, akinek kicsit már az ízléssel határt csúrolt, az még kapott egy ilyen kormányvédő plusz
2: szőrös. Ó, igen, azaz.
3: Én nem tudom képzelni, hogy azzal vezetni.
2: Igen, azt megfogtad és nem tudta normálisan markolászni a kormányt, nem?
3: Hát nekem idegesíten egész nap egy szőrcsomót fogok.
2: Hát mondjuk megértem.
1: Figyelj, most, hogy te is itt vagy, hogy többen vagyunk, dugjuk össze a fejünket, hát ha megfejtjük, mert hogy Laci azt írja, az üres sörös doboz gyűjtemény a konyha szekrény tetején.
2: Miért volt ilyen tényleg? Vagy a kólás doboz, sörös doboz, kólás doboz, miért?
1: Nekünk is volt azért, igen, mert 80-as évek, amikor mentünk így kempingezni, akkor...
2: Azaz, igazad van, igen.
1: Mentünk kempingezni, és akkor ugye poén volt, hogy itthon nem nagyon voltak még ezek az aludobozos üdítők. És akkor emlékszem, hogy például bátyám hozott olyat, mint egy Spanyolországból, hogy a Fanta, és mit tudom én, a Walt Disney figurák voltak rajta, tehát rá, ilyen limited edition volt, aha, hogy a Pluto kutya, meg a Donald kacsa, és egymás mellett állt a gyerekszobában, nem is a konyhában, a gyerekszobában, a szekrényünk tetején ott álltak ezek a fantás dobozok, az egyiken a Donald kacsa, a másikon a Pluto kutya, és akkor volt isteni kóla, meg ilyen minden külföldi sörök, de...
2: És fiúk, emlékeztek arra, hogy a csajok gyűjtötték az impulzos dobozkákat is, a dezodoros dobozkákat? Ne, csak volt, mondom, igen, persze, hogyne. Igen, az volt nagyon menő annak idején. Nem tudom, hogy miért, de...
1: Közben, bocsánat, de ezt még muszáj, Peti a káromkodós kulcstartót írja.
2: Volt ilyen?
1: Igen, tesomnak volt. Volt
2: a káromkodós
1: kulcstartó. Igen, négy, hát egy kis kulcstartó, volt lett a négy színes gomb, az egyiket megnyomtad, mondta, hogy meg.
2: Komolyan.
1: Igen. A másikat mondtad, akkor egyért, nem tudom. Volt ilyen, de ez 90-es évek legeleje. Ja. Köszi szépen, Bazsi.
2: Szia.
3: És akkor még egy mondatban, nem menjünk át. Szó nélkül a tapétát nem láttad a gyerekszobában a poszterektől.
2: Ó, azt mondtam! A bravós poszter.
1: Hát,
2: jó,
1: bocsánat, igen. De azt mondjuk értjük mai szemmel is, hogy...
2: Hát csak
1: a mai fiatalok nem értik, mi értjük.
2: Csak ma már szelfiket gyűjtenek poszterek helyett.
1: Na, azt kevésbé értem, igen. Ja, oké. Okay.
2: Szia, Bazsi!
1: Szevasz!
2: Jó utat!
3: Köszönjük, napot, sziasztok!
2: Neked is.
1: Mondjuk azért, érted, ha most fiatal benne egy Dua Lipa poszter, az milyen jól mutatna a vitrinol talán?
2: Hát igen, régen Pamela Anderson volt ugye annak idején, Pamela Anderson gyönyörű piros fürdőruhájában ott.
1: Na jó, maradjunk a Dua Lipánál. Ez a Sláger reggel. 9 óra lesz már, 6 perc múlva jön a training season. De hogy mire tréningezünk, azt még nem tudom momentán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
13: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Társasház épülhet az MSZP utolsó székháza helyén. Havonta nyilvánosságra hozza eredményességét a Gyesev is. Két új meséshelyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. Molnár Róbert vagyok. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. A 11. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén a Feneketlen tó közelében, számolt be róla a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg. A beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozta, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület elfogadta egy ingatlan fejlesztővel kötendő település és rendezési szerződést, amelynek értelmében a Villányi út 11-13 szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Karácsony Gergely azt írta, nagyon jó iránynak tartom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani, de még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték. Két új mesés helyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Wieser ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost, Oszlót. Erre a lenyűgöző fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek. Alig 2 nappal az oszlói start után, október 27-től az egyiptomi tengerpart, Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. Júliustól a Gyesev is havonta nyilvánosságra hozza teljesítmény és minőség riportját, amelyben pontos, összehasonlítható adatokat lehet kapni a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon hétfőn. Kiemelte, az elmúlt 2 hónapban az utastájékoztatás és az átláthatóság terén azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akarták tenni, hogy olyan vezetésre van szüksége a minisztériumban, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Felidézte, újraindították a valós idejű adatokat közlő vonatinfót, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétették a korábbi módszertan szerinti részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
9: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávon áll most a sérült kamion, ezért torlódás tapasztalható. Az M31-esen az M0-ás felé pedig a 2-es és az 1-es kilométerek között tartják zárva a külső sávot a híd és az áteresz javítása miatt. Az M0-ás déli szektorában az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es csomópontjában a Hegyeshalmi felhajtó ágon. Az 1-es kilométernél zárva a belső sáv egy baleset miatt, itt nagyjából 1-2 kilométeres jelenleg a torlódás. Az Akadémia utcában tart a gázvezeték felújítása, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsávban lehet közlekedni. Az Apácai Csere János utcát filmforgatás miatt zárják le ezekben a percekben, a korlátozás délután 5-ig tart, addig a 15-ös busz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, így kihagyja a József Nádor tér és a Petőfi tér megállókat. A Szent Mihály úton a Rákos útnál áramszünet miatt nem működnek a jelzőlámpák várhatóan délután 3-ig. Információink szerint a forgalmat egyelőre rendőrök irányítják, közben lassan járható még mindig az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky út befelé, a Rákóczi út és az Üllői út a városközpont felé, valamint a Hungária körgyűrű és a Nagykör út a nagyobb csomópontoknál.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Hogyan menthetjük meg kiüresedő párkapcsolatunkat, ha felvesszük a harcot a fabinggal? Ez így ígéretes hangzik, ugye?
16: Igen, csak nem tudjuk, mi ez a fabing.
15: Ugye, hogy miről van szó? Majd mindjárt értelmezünk mindent, de erről lesz szó hamarosan. Üdvözlöm Önöket, Pordán Petra.
16: Én is sem, hogy izoltam.
15: 9 óra 7 perckor. Sláger!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:10 lesz már mindjárt, és hát itt az ideje, nem csak a mai napra, hanem az elkövetkezendő időszakra, hogy megtanuljunk egy fontos új kifejezést. Fabbing, ez egy angol szavakból barkácsolt új kifejezés, a phone snubbing, vagyis a telefon miatti mellőzés elnevezés. És hogy mit is jelent, ezt mondjuk magyarul is kicsit ízlelgetnünk kell. A telefon miatti mellőzés az, amiről számtalan alkalommal ejtettünk már szót itt a Sláger reggelben is, amikor ugye valaki a telefonját nyomkodja, miközben mondjuk ott ül egy asztalnál, egy asztaltársaságnál, és kevésbé figyel oda a mellette ülőkre, a családtagjaira, a barátaira. Ezt ugye mondtam, hogy nagyon nehezményezem, amikor pláne, hogyha kettesben ülünk valakivel egy asztalnál, hogy akkor nem figyel mondjuk oda rám. És sokszor beszéltünk már arról, hogy ez leginkább ugye nem illendő, másrészt, hogy hát nem is nagyon működnek az ilyen jellegű kapcsolatok, és most azért kell ismét szót ejtenünk erről, meg magáról a jelenségről, mert van egy friss kutatás, magyar vonatkozású kutatás, amely ráadásul kimutatta azt, hogy kifejezetten jó hatással lehet ránk, emberekre, a családokra, a barátokra, hogyha valóban félre tudjuk tenni a telefont, és hogy szoktuk ezt mondani, hogy milyen időszakot tartunk?
2: Digitális detox.
1: Én köszönöm szépen, hogyha digitális detoxot tartunk, de hogy ez miért fontos, hogy miért jó, erről most a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusát, Pap Zsuzsannát kérdezünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Zsuzsanna, azt ma már nem tudjuk elkerülni, hogy ne használjunk telefont, tehát ezt a gyerekektől sem lehet elvárni a szülőknek. De azt hogy tudjuk, milyen praktikus megoldások lehetnek, mondjuk gondolom a szülőknél a példamutatás, hogy egy pár órát azért így kiiktassuk ezeket a kütyüket, például mondjuk egy családi nyaraláson.
4: Szerintem nagyon fontos közösen felállítani ezeket a szabályokat, hogyha már megfelelő korú a gyerek, mondjuk nagy csoporttól felfele már be lehet vonni őket ezekbe a szabályalkotásba, hogy mi legyen az a védett idő, amikor mindenki félreteszi a kütyüjét, bár bízom benne, hogy kisiskolás kor alatt senkinek nincs saját telefonja.
2: Igen. Igen.
4: Ez erősen javasolt, hogy 10 év alatt ne legyen okos telefonja a gyereknek, aha, később is legfeljebb csak egyszerűbb, és szülői korlátozásokkal ellátva, de hogy közösen hozzunk meg ezeket a szabályokat, hogy mondjuk ébredés után egy fél órát, vagy a étkezéseknél, lefekvés előtti időszakban, úgyhogy valahogy ezeket, vagy amik társasodunk, beszélgetünk, amikor itt vagyunk, mindenki oda teszi egy bizonyos helyre a telefonját. Nyaralásnál, amikor új helyen vagyunk, ez talán könnyebben bevezethető, vagy kipróbálható egy ilyen tesztüzemmódban, és akkor hát, ha haza is könnyebb hozni ezt az új szokást.
1: Most azon gondolkodom, lehet, hogy nagyon naív vagyok, hogy ugye mindig mindenki azon gondolkodik, hogy jó, de hogy lehet tiltani, meg megmagyarázni, meg stb. Hogy például most elképzelem, hogy reggel föl kell a család, ugye menni kell majd a suliba, nem most, mert most vakáció van, és mondjuk akkor például az egy jó megoldás lehet, hogy ilyen játékosan próbáljuk rávezetni a gyermeket, hogy mit tudom én, az előszobában a kulcsos tálka mellé helyezzük oda a telefont, hogy majd amikor megreggeliztünk, vagy összepakoltunk, akkor majd kifelé menet onnan lehet felmarkolni, és akkor valahogy nincs meg talán az a készítés, hogy állandóan nyomkodja. Uh-huh. Ez például ilyesmi megoldásokban érdemes gondolkodni?
4: Ez egy tök jó ötlet, amit én szoktam bevezetni, hogy egy olyan applikációval korlátozom a gyerekek telefonját, ami egyszerűen reggel 8 előtt nem enged nekik.
1: Ja, ez szigorúbb azért. Ez durvább, de jó.
4: Okay. Csak mondjuk az órát, vagy nem tudom, hogy az órarendjét meg tudja nézni a krétában, vagy mit tudom én ilyesmiket tud csinálni, de nem fog tudni YouTube-ozni, vagy csatálni a barátaival.
2: Vannak arra vonatkozó adataik, hogy azok, akik mondjuk ezeket bevezették, és a családokban beszélgetnek is egymással, nem csak telefonnyomkodnak, ők valóban minőségibb időt tudnak együtt tölteni?
4: Volt most az egyik mesterszakos hallgatómnak egy felmérése, ahol a párkapcsolati elégedettséget nézte azok között, akik tartottak digitális detoxot, meg akik nem csináltak még ilyet, és nyilván ez egy kisebb kutatás, nem egy nagy reprezentatív, de hogy egyértelműen abba az irányba mutatnak ezek az adatok is, hogy elégedettebbek azok a párkapcsolatukkal, akik félre tudják tenni a telefon bizonyos időre.
1: Hát kell lennél nagyobb, fontosabb motiváció.
2: Így van, így van. Nálunk például a baráti társaságban az nagyon jól működött, hogy tinédzser gyerekekkel elmentek hajós útra, és ugye annyira drága volt az internet, hogy ezt a szülők nem vették meg, tehát csak akkor tudtak a gyerekek netet használni, amikor kikötöttek egy-egy szigeten, és elkezdtek kártyázni, sakkozni, beszélgettek, színházi előadásra mentek, és működött, és azóta is működik közöttük.
1: Nekem egy baráti családnál azt csinálták, hogy bár volt wifi a szállodában, de elhitették a gyerekek, hogy itt most nincs.
2: Nagyon jó, ez is egy jó ötlet. Igen, ezeket be lehet vetni ilyenkor nyáron.
4: Ez is jó módszer, és akkor lehet, ha könnyebb hazavinni bizonyám. Azt a szokást, hogy reggel, nem tudom, hét előtt akkor nem használunk bizonyos applikációkat, vagy tényleg félreteszem a telefont, amikor elmegyek lefeküdni, aludni.
1: És itt most az előbb a gyerekekre hegyeztük ezt ki, de közben szóba kerültek ugye a párkapcsolatok. Hogyan kell felnőtt fejjel átprogramozni magunkat, mert lehet, hogy az még nehezebb, mint a gyereket rávenni a váltásra.
4: Ez sokkal nagyobb kihívás szerintem egyébként, mert párkapcsolatban amúgy is be tud indulni egy olyan dinamika, hogy az egyik fél úgy nagyon várja a másiknak a bevonódását, a másik fél meg valami miatt ettől úgy visszavonul és elzárkózik, és ilyenkor, amikor frusztrációt élnek meg ezek a párok ebben a helyzetben, sokkal könnyebb előkapni a telefont, hogy hát akkor minek erőlködöm, én itt megnézek egy cuki videót addig a telefonomon, vagy írok a barátnőmnek, vagy mit tudom én. És emiatt pont ez sokkal nehezebb, hogy amíg mondjuk ezek a párkapcsolati feszültségeket nem bírjuk viselni egy picit, benne maradni ebben a feszültségben, és valahogy telefon nélkül, meg külső inputok nélkül megoldani egymás között azt, hogy néha nem válaszol úgy a másik, ahogy szeretném, de hogy ebbe benne maradni és egymás között megoldani, azt szerintem ez az első lépése annak, hogy félre tudjuk tényleg tenni a telefont és egymásra figyelni.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük Pap Zsuzsannának, a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés adjunktusának. További jó munkát!
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
1: Mi lenne, ha megkérdeznénk a mi kedves hallgatóinkat, hogy
2: mik azok a módszerek, amik mondjuk segíthetnek digitális detoxot tartani, akár szülőként, akár a gyerekekkel együtt. Ez jó ötlet, oké?
1: Könyörgöm, segítsenek, mert néha olyan néz nekem, és most már letenni a telefont!

0: 9:30 előtt, pontosan 3 perccel. Kérlek szépen, idézek egy üzenetet. Mi a fizikai elkülönítést alkalmazzuk. Ha például lemegyek a kertbe, direkt fent hagyom a hálóban az emeleten a telót, és még ha késztetésem is lenne, csak úgy rálesni. Lusta vagyok ekkora utat megtenni érte. Üdv,
1: ez
0: Kati!
1: Jó ötlet.
0: Ez nekem most azt jutatta eszembe, amikor tudod, mondom, hogy édességfüggő vagyok, és már rájöttem évekkel ezelőtt, hogyha amikor megyek bevásárolni, ha azt az 5 percet kibírom, megállom, hogy nem menjek el a csokis polcok felé, akkor utána már hiába van órákon meg napokon keresztül készítés, mert nincs otthon, hiába nyitogatom a konyhaszekrényt. Nincs ott semmi.
1: Csak nem vagy dühös. Tehát nyitogatod és keresed azt, hogy lehet, hogy valahol egy dugicsoki...
0: Megszoktam. Ja, megszoktam. Képzel, eleinte frusszált, és most már hozzászoktam, és már nem is kezdem el keresni. Na. Tehát, hogy egyébként tényleg tudod az agyadat programozni.
1: Aztán, sziasztok, öröm volt hallani, mikor nyaraláskor a 18 éves telefonfüggő unokám azt mondta, Nagyi, olyan jó volt az egész nap, együtt voltunk, mennyi élményt átéltünk, ennyit már rég nevettem veletek. Igen, egy nagyszülő nagyon jót tesz az unokának.
0: De ugyanígy az anyuapu is, hogyha van rá ideje meg energiája, tehát ez, hát amit szoktuk mondani, hogy sajnos ebben energiát kell ölni, és példát kell mutatni, meg alternatívát kell
1: lefoglalni
0: kínálni
1: őket, a gyereknek. Lefoglalni őket, igen.
0: Mert ha megmutatod neki, hogy a világ az sokkal színesebb, akkor előbb-utóbb ráérez, és tudom, akkor is ott lesz a kísértés, persze nincsenek hiú ábrányaim, de azért lehet változtatni az arányokon talán.
1: Figyelj, én elvittem az unokaöcsémet pizzázni, a nagyobbiknak ünnepeltük a születésnapját, egyikük sem vette elő a telefonját. Ott voltunk, beszélgettünk, az egyetlen, aki elővette, az én voltam, hogy megörökítsem a pillanatot, és utána eltettem arra, nem tudom, 20 másodpercre, és mindenki eltette, és beszélgettünk, és tök jó volt.
0: Ha engem elvinnél pizzázni, én sem nyomkodnám.
1: Jó kis nápoly pizza. Mi az? Téged is meg lehet venni.
0: Hát, ha Nápolyba vinnél pizza. Okay. Várjuk a további ötleteket. 0630 30 30 95 8. Addig megkössük le a figyelmünket Geszti újdonságával.
1: Ez egy nagyon jó kívánság.
0: És ráadásul egyébként jól öregszik, ugye? Szokták mondani, hogy jól öregszik, vagy nem jól. Annak ellenére, hogy azóta más világban, jól öregszik ez a dal. Mindenki legyen rohadt gazdag. Kívánjuk tiszta szívből. Jaja.

0: a minden turista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
3: Marad a napos gomoly felhős idő, és a jó hírem az a napimádóknak, hogy igen, meleg is lesz, 33 fokot mérünk ma délután, szóval lehet menni strandolni. A Balaton hőfoka is igen kellemes, egészen pontosan 23 fokos.
4: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Az M0-ás déli szektorában az egyes főút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában a Hegyeshalom felé vezető felhajtó ágon még mindig korlátozás van. Az egyes kilométernél zárva belső sáv 1-2 kilométeres torlódás előidézve a korábbi baleset nyomán. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél történt baleset, egy személyautó és egy kamion koccant korábban. Elvileg most a külső sávban vesztegel a sérült kamion a 17-es kilométernél, ezért alakul szépen a torlódás. Az M31-esen az M0-ás felé a 2-es és az 1-es kilométerek között zárva még mindig a külső sáv, a híd és az áteresz javítása miatt. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Budapesten az Akadémia utcában, 5. kerület, tart a gázvezeték felújítása, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Apácai Csere János utcát filmforgatás miatt zárták le, várhatóan délután 5-ig tart a korlátozás, addig a 15-ös busz terelve jár a Kálvin tér felé, nem érintve a József Nádor tér és a Petőfi tér megállókat. A Szent Mihály úton a 15. kerületben pedig délután 3-ig nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Én szeretem belátni, hogyha tévedtem. Nem szeretem. Ki szereti? Senki nem szereti, nem. De hogy szoktam. Úgy értem, a idézőjelben szeretem, hogy szokásom, és most megint önkritikát kell gyakorolnom, mert nagyon aggódtam itt egy új EU-s szabályozás miatt, és nagyon haragudtam rájuk. Na most hónapok óta azzal voltak tele a híradások a légi közlekedés kapcsán, hogy ugye szigorítani akarják a szabályokat, mert ugye itt a podgyászok miatt állandó felfordulás van, hogy igazából, hogyha vinni akarsz magaddal 2 darab rövidnadrágot, akkor már többe kerül a repülőjegy, mint amit először eléd tárnak, és akkor ugye, hogy ezen majd szigorítanak, és mondom, az a tök jó, mert a néhány nap ezelőtt ilyen örömhírként kezdett terjedni a közösségi médiában, meg mindenhol, hogy oké, elfogadták, és hogy az lesz, hogy mostantól kezdve már pedig, ha te utazol valahova repülőgéppel, akkor kötelező a légitársaságnak biztosítani azt a lehetőséget, hogy felár nélkül vigyél magaddal, ugye kézipodgyászt, ilyen táskát, olyan táskát, stb. Mondtam én erre, hogy hú, de jó, akkor ezen túl persze nem felár lesz, hanem alapból megemelik a jegyek árát. Ugye, mert nyilván az lesz, hát nem fogják benyelni, hanem akkor azt mondják, hogy aha, eddig foglalhattál 15, akkor alapból 20 000 forintba fog kerülni, azt szevasz, akkor nincs felár, hanem mindenki egységesen többet fizet. És erre azért haragudtam, mert hogy én nagyon sokszor meg tudom oldani nagyon kevés csomaggal, vagy minimális cuccal, hogyha repülni akarok.
2: És ezt mibe teszed, hogyha nem kézipodgyászba?
1: Hát egyébként kézipodgyászat azért fizettem, de mondjuk azt el tudom képzelni, hogyha valaki csak átrepül a valahova,
2: akkor
1: és onnan visszajön.
2: Akkor kézipodgyászt. Pont hát ez a jó ebben.
1: Mondjuk akkor kézitáskát visz csak.
2: Hát igen, de a kézitáska az a kézipodgyász.
1: Nem. Tehát a víznél is úgy van, hogy ugye van a kézipodgyász, ami ez a 40x33x25, vagy valami ilyesmi. Igen. Amit fölraksz oda a csomagtartóba.
2: De egy kézitáskában mi fér bele egy bugyi?
1: De egy hátizsákot például vihettél.
2: Igen, de már azt is nézegették, mert régen vihettél egy normál hátizsákot, a Tomi is ugye abba rakta mindig a cuccait, aztán utána azt is elkezdték ellenőrizgetni, holott valóban egy férfi ember mondjuk egy rövidnadrággal, meg 3 pólóval belefér ebbe, de már azt is folyamatosan vegzálták és vették ki őket. Tehát én láttam olyat, aki belerakta ezt a kis táskát, és mondták, hogy no, ezt már nem viheti magával, fizessen érte. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó szabályozás, hogy most, amikor te megveszed a jegyet, pontosan tudod, hogy mennyi pénzt fogsz fizetni, nincsenek még plusz rejtett költségek.
1: Nem, a jó szabályozás az az, és ez tetszik nekem, hogy most, hogy már részleteiben kezdenek jönni itt a hírek, hogy továbbra is adott lesz a légitársaságok számára az a lehetőség, hogy kedvezményt adjanak azoknak az utasoknak, akik viszont lemondanak ilyen-olyan podgyászról. Tehát mondjuk te föladsz egy normál, nem tudom, táskát, mert olyan helyre utazol, de ha nem viszel kézi podgyászt, akkor ezt akár méltányolhatják majd valamilyen kedvezményes díjazással. Tehát, hogy erre mondom, hogy akkor most visszakoznom kell, hogy ha valóban így lesz, tehát továbbra is adott a lehetőség, hogyha te viszonylag kevesebb cuccal meg tudod úszni, vagy például ketten utaztok, az egyikötöknek van kézipodgy, a másik mondjuk nem visz magával, akkor ő kaphat kedvezményt. Ugye ez is egy praktikus szempont, mert ilyen is volt már, hogy összecsomagoltunk valakivel, és akkor egy darab ilyen kézipodgyászt kellett csak megvenni.
2: Ami szerintem sokakat érint, főleg a nyári időszakban, hogy a 3 órát meghaladó késések, a 14 napon belül törölt járatok, illetve a beszállás megtagadás esetén továbbra is jár majd a kártérítés, aminek az összeg egyébként a repülési távolságtól függően 250-400 vagy 600 euró lehet. Mert ugye ezen is sokan szoktak aggódni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem indul időben a repülő, például most, amikor kint rekedtek, ugye múlt héten foglalkoztunk ezzel Szicíliában, és akkor ott 24 órát töltöttek el, és nem feltétlenül úgy kapták meg a pénzt, a kártérítést, ahogy szerették volna.
1: Nem tudom, egyébként kicsit olyan, mintha néhány légitársaság ennek már elébe menne, mert most pont minap foglaltam repülőjegyet, és eddig az volt a bevett gyakorlat sok-sok-sok-sok éve, hogy a foglalásnál

még nem nyomtam rá, hogy van kézipodgyász, hanem végig csináltam, hogy nem lesz csomag, Tehát amikor elmentem itt Barcelonába 4 napra, akkor tényleg egy kézipodgyászra megoldottam a 4 darab pólót, meg a 3 rövidnadrágot, vagy 2-t. Végig csináltam a foglalást, és a legvégén, amikor megvetted az elsőbségi beszállást, ahhoz automatikusan járt egy felvihető kézipodgyász, és az volt benne a trükk, hogy ez így, mit tudom én, 11-2000 forint volt, tehát olcsóbb volt, mintha a foglalási folyamat elején x-elted volna be azt, hogy te viszel egy kézipodgyászt, ami jó néhány ezer forintot többbe került. Most ugyanennél a légitársaságnál, amikor minap foglaltam, már az elején fölkínálja a 3 opciót, hogy akkor itt most szeretnél egy ilyen flex, nem tudom milyen beszállást, meg a nem tudom, meg az elsőségi. Viszont úgy tűnik, hogy kicsit drágább lett, mint korábban volt, de nem tudom, majd a gyakorlat megmutatja. Mindenesetre egyelőre van remény, tehát úgy tűnik, hát úgyis nyilván elvileg az a cél, hogy versenyezzenek értünk utasokért, jó esetben. Szóval most még ne adjuk fel a hitet abban, hogy nem fog jelentősen drágulni, viszont egy kicsit gatyába rázzák az utasok jogait. Legyen így! Kívánom őszintén, aztán meg jó utat persze!

0: Olyan jól esett ez. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 10 óra lesz, 6 perc múlva, úgyhogy mára búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Kívánunk további szép napot Zsupos Ágival. Holnap pedig ismét támadásba lendülünk reggel 6-kor mindenféle meglepetéssel. Remélhetőleg jó félével. Vigyázzanak magukra, szép napot. Viszal.
1: Csók.
2: Dr. Béres. My name is Victor, you can take a picture.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.

0: Fények, ritmus, víz. Július 25-én a Zalakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
1: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Még nem emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A köztársasági elnök méltatlannak tartja a miniszterelnök vádjait, lemond a Fidesz frakció vezetője, enyhén, de emelkedtek a lakbérek Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait, az államfő 17. alaptörvény módosítással kapcsolatos jogkörének gyakorlására vonatkozóan. Olvasható a Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzésében. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény módosítással szembeni alkotmánybírósági norma kontroll kezdeményezést tárgyában, áll a bejegyzésben. Hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, zárul a poszt. Magyar Péter korábban ugyanis úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. Enyhén, de emelkedtek a lakbérek. A KSH adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A lakbérek az előző év azonos időszakinál országosan 3,4%, Budapesten 2,9%-kal, a 2021-esnél pedig 17%-kal voltak magasabbak, áll a közleményben. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen közel 20 kilométeren történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjáratot bontottak fel és építettek vissza. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető. A bíróság két ember letartóztatását rendelte el, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint a nagybani piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséggyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezető folyamatosan nagy összegű áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget. Ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Remélem szépen lassan csendesül majd a forgalom, de ezt önök fogják tudni nekem megmondani a 0630-30-30-95-8-as telefonszámunkon, vagy SMS-ben. Ugyanezen a számon, amit jelenleg tudni lehet, hogy lassú a haladás az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, és mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Sötétek a jelzőlámpák ma délután 3-ig a 15. kerületben a Szent Mihályi úton, a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmatot rendőrök irányítják, legyenek óvatosak, és lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert átépítik a csatornát.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Ez a Sláger FM, ismét együtt rádiózhatunk. Július 14-e van, keddén Zsupos Ági vagyok, és egészen délután 4-ig itt leszek önökkel. 10 óra után érkezik egy abszolút pop himnusz, az I Love It és az Icona Pop.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM. Aki járt már nyáron a budavári siklónál, az pontosan tudja, hogy nem feltétlenül maga az utazás a legnagyobb kaland, hanem az, hogy előtte mennyit kell várni. Na, ezen változtatnának most. Átépítik a sikló felső Szentgyörgytéri állomását, hogy kevésbé torlódjon fel a tömeg és gyorsabban haladjanak az utasok. Kívül marad a megszokott műemléki megjelenés, belül viszont átszervezik a tereket, áthelyezik az egyik járatot, és a jegyeladás is kényelmesebb lehet, vagyis a sikló marad a régi, csak remélhetőleg kevesebb sorban állással. Mi pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel a délelőttben, a Small Town Boy érkezik. Érdekesség, hogy a videóklip híres záró jelenetében, amikor a főhős felszáll a vonatra, a mellé ülő barátokat, a Bronski Beat valós tagjai alakítják, akik a valóságban is mellett álltak a nehéz pillanatokban. Ezt hallgatjuk meg.

0: Folytatjuk méghozzá 10:30 után itt a Sláger FM-en, július 14-e van a KEDD, érkezünk a friss közlekedés és időjárási információkkal, aztán természetesen beszélgetünk egy kicsit arról is, hogy milyen jegyeket nyerhetnek nálunk. Egész nyáron dübörög a nyár legnagyobb koncertjei játékunk, úgyhogy érdemes egész nap figyelni minket, ami biztos, hogy jön majd a Trustful és Pink dala a friss információk után. És akkor nézzük, milyen időre számíthatunk a Sláger FM vételkörzetében. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a közlekedők teljesen száraz utakra számíthatnak a délelőtti órákban. A délies légmozgás mérsékelt marad, így a szél nem hoz majd enyhülést a melegben. Bár frontmentes napunk lesz a gyors melegedés miatt, az érzékenyeknél fejfájás, bágyadtság és dekoncentráltság is előfordulhat. Délután pedig 30-33 fok körüli igazi kánikulára kell készülni, a 19 fokos reggeli minimum után a napos időszakokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, ezért a szabadban én azt mondom, vigyázzanak a bőrük egészségére. Az a legutolsó információm, hogy baleset nehezíti a közlekedést. A 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában, s mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ma egészen este 5 óráig fogják lezárni az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, méghozzá izgalmas filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér és a Petőfi tér megállót. 17 óra után időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni, várhatóan este 10 óráig. Sötétek a jelzőlámpák ma délután 3-ig, a 15. kerületben a Szent Mihály úton a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják, ezt még biztos vagyok benne, hogy a mai nap folyamán többször elmondom, csak hogy biztosan odafigyeljenek. 0630303095 8, ez a telefonszámunk, úgyhogy csörögjenek, ha látnak valamit az utakon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, így az S Club 7 is, aminek a Don't Stop Moving című dalát hallgattuk meg. Egyébként az S Club 7 tagjai ebben a videoklipben delfinekkel úsznak, ami én úgy tudom, hogy nem teljesen veszélytelen, de nagyon sokan vállalkoznak rá, és a videoklip alapján elég nagy bulinak tűnik. Figyeljék a Sláger FM-et, ezt tudom javasolni mindenkinek, mert ezen a nyáron tényleg bármelyik pillanatban koncertjegyet nyerhetnek. Most Seal, Pitbull és Lenny Kravitz koncertjeire játszhatnak. Mielőtt felcsendül valamelyik játékdal, szólunk, hogy érdemes készíteni a telefont, amint elhangzik a felhívás, azonnal hívjanak minket a 06303030958-as számunkon. A harmadik betelefonáló kerül adásba, és két kérdésre kell helyesen válaszolnia. Két jó válasz, és már is önöké a páros koncert belépő. Hát nem egyszerű? Na, nehogy az. A New Level Empire-rel folytatjuk, ez a valahol.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Mindenki focilázban ég, úgyhogy nem sokára meghallgatjuk az idei észak-amerikai labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát is Shakirától és Barnaboytól. Ez a...
1: Folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező páron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia. Ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Tervezitek már, hogy hova mentek nyaralni? Tudjátok?
13: Igen, megyünk Törökországba.
14: A mamékkal 10 éjszaka.
12: 10 éjszaka?
14: Tíz napra.
12: 10 nap, 9 éjszaka.
14: Igen.
12: Mondjuk Árminak az csak 3 éjszaka lesz.
14: Miért?
12: Azért, mert többit végig bulizol.
15: Bulizni.
14: Hát lehet.
12: Merre fele van Törökország? Dabashoz képest merre? Délre, vagy éjszakra, vagy keletre?
14: Nem tudom.
0: Még szerencsé nem ti vagytok a repülőgépvezetők.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
18: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Kiállt Kátai Németh Vilmos mellett a Tisza teljes frakciója. Tűzijáték nélküli augusztus 20-át szeretne a főpolgármester. 2 új mesés helyre repülhetünk Budapestről. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz érdekeinek választásával vádolt a Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Hozzátette, mindenki tudja, hogy Súlyog Tamás most sem tesz másként. Semmi mást nem véd, csak a saját Fidesztől kapott pozícióját. A kormányfő közölte, hétfőn arról döntött a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Napszemüvegben várt a Kátai Németh Vilmost a Tisza teljes frakciója a parlament konferencia termében az összetartozás, a közös kiállás és a látássérültek iránti szolidaritás jegyében, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta posztjában, hogy azért vállalta el a miniszterséget, hogy lebontsa a társadalmi előítéleteket, mivel az elmúlt 16 évben a Fidesz érremben nem tett a kirekesztés ellen, sőt több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. De a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Az ügy előzménye, hogy vicsorgó vakembernek nevezte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert egy fideszes influencer, a Pesti Srácok volt munkatársa egy nyilvános rendezvényen. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Két új mesés helyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Vízer ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost Oszlót. Erre a lenyűgöző fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek, majd a menetrend sűrűsödésével már heti 5 járat áll az utasok rendelkezésére. Alig 2 nappal az oszlói start után október 27-től az egyiptomi tengerpart Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. A Szigetszentmiklósi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemmel lépett fel agresszíven, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a Szigetszentmiklósi férfi 2025. októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, akik a férfitől elkérték a fogási naplót, amely üres volt, a horgászhoz közeli szágban azonban 2 pontyot találtak, és a szereléke a víz. Volt, írták. A vádlott a halőröket fenyegetni és lögdösni kezdte, majd magához vett egy vas darabot és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Örömmel konstatáltuk, hogy megszűnt a forgalmi akadály a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében, ahol korábban volt egy kis fennakadás, úgyhogy ismét szabadon járhatnak, kellhetnek. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait azért átengedik. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. A közös csomópontnál csak egy sáv járható, csatornát javítanak, és ahogy korábban is beszéltünk róla, lezárták a külső sávot a 2. kerületben, a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert átépítik a csatornát. Vezessenek óvatosan, és azonnal árulják el nekem, hogyha látnak valamit az utakon, segítsük egymást. Vezetés közben is 06 30 30 30 95 8 az elérhetőségünk. És mindeközben ne feledjék, mindenki haza szeretne érni, úgyhogy legyenek nagyon óvatosak és körültekintőek.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatjuk itt a Sláger FM-en 11 óra után. Remélem velem tartanak július 14-én kedden is. Én Zsupos Ági vagyok, akivel pedig folytatjuk. Ray Dalton lesz. Állítólag 6 éves korában már megmutatkozott muzikalitása. Ez a Blood Running.

A Sláger FM-et hallgatják, és remélem így marad ez egész délelőtt és délután is a mai napon, hiszen játszunk is, úgyhogy érdemes folyamatosan fülelni, bármikor felbukkanhat egy sztár előadó dala, ami alapján majd várom természetesen, hogy csörögjenek, két kérdésre kell válaszolni, és Seal, Pitbull vagy akár Lenny Kravitz koncertjeire nyerhetnek páros belépőket helyes válaszok esetén, és hogyha harmadikként telefonáltak. 06 30 30 30 95 8, ez a telefon és SMS számunk, írják fel, ha nem tudják még fejből. És közben van itt egy nagyon jó program, július 25-én akár jóval tovább is maradhatunk a strandon a megszokottnál, jön ugyanis a Strandok éjszakája, amihez idén is több budapesti és vidéki fürdő is csatlakozik. A fővárosban például a Paskál fürdőben és az Aquavörtben is esti programokkal készülnek, de országszerte lesz strandomozi, happarti, zene és több helyen különleges éjszakai fürdőzés. Próbálják ki, addig pedig szól Bruce Springsteen és a Born in the USA.

Ja. Schlager, Schlager, Borom Ellen, Schlager FM. Wish you the best. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Mindenki focilázban ég, úgyhogy nem sokára meghallgatjuk az idei észak-amerikai labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát is Shakirától és Barnaboytól, ez a Die Die. De előtte hozom a legfrissebb közlekedési információkat, amiket önöktől tudtam meg, és megnézzük, milyen időre számíthatunk a délután folyamán is. Maradjanak velünk! Úgy tűnik, hogy ma is marad a többnyire napos, igazi nyári időjárás a Sláger FM teljes vételkörzetében, így ha a fővárosból hallgatnak minket, vagy Veszprémből, Székesfehérvárról, Esztergomból, Kecskemétről, vagy Tatabánya térségéből, akkor is ezt tapasztalhatják, bár a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, számottevő csapadék úgy tűnik sehol sem lesz, az utak teljesen szárazak maradnak. A délies légmozgás napközben mérsékelt lesz, így a szél sem hoz hűsítést a hőségben. Délután erős felmelegedésre kell számítani, 33 fok lesz a maximum. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában, amiről korábban is beszámoltam már. Mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Aztán a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot, a 17-es, a 41-es, a 47-es villamos nem jár az Albert falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között, erre kell a környéken figyelni. Újpesten a Fóti úton befelé a Szilágyi utcánál, illetve a 13. kerületben a Röppentyű utcában, a Forgács utcánál két helyen is ma napközben útszűkületre kell készülni csatorna javítása miatt. A 3. kerületben a Pusztafúti úton, a Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással halad, mert távhővezetéket javítanak. 0630 30 30 95 8. Ide várom az információkat, akár SMS-ben, akár csöröghetnek is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Akartam egy kicsit beszélni önökkel a családi kirándulásokról, ez sokaknak feszültséget okoz, még mielőtt elindulnának. És az sem biztos, hogy az a legjobb terv, amit mi felnőttek tökéletesnek gondolunk. Hiába nézünk ki ugye egy gyönyörű útvonalat, ha a gyerekek már a második kilométernél inkább fagyiznának. Érdemes tehát rövidebb szakaszokban gondolkodni, hogyha a gyerekekkel indulunk, több megállóval és egy kis plusz időt hagyni mindenre. Víz, naptej, kényelmes cipő, de az is sokat számít, ha a gyerekek is beleszól a programba. Válasszanak ők egy megállót vagy látnivalót. És ha menet közben teljesen át kell írni a tervet? Ugyan már nyáron talán pont ez fér bele a legjobban, nem? Majd újra tervezünk, ahogy mi szoktuk mondani. Folytassuk egy ikonikus 83-as szinti pop slágerrel. Ez lesz a Sweet Dreams a Eurythmics-től.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Én átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
3: Nem kell ellenőrizned az árat.
2: Honnan tudom, hogy jó az ár?
3: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
2: Tényleg?
4: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
3: Most énekeld velem.
5: Aldi.
4: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
10: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színház vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
11: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
12: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
13: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Visszaállítjuk a nemzet becsületét, mondta a miniszterelnök. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. Már drámai az asszályhelyzet. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A 17. alaptörvény módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzetbecsületét akarja és fogja visszaadni, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, az alaptörvény módosítás azt a célt szolgálja, hogy visszaadják a magyar embereknek, amit elvettek tőlük, a döntés következményét, a törvény előtti egyenlőséget és a közös állam feletti közös ellenőrzést. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. A plenáris ülést megelőző frakció tanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója bojkottálja az országgyűlés teljes hétfői ülését. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője cáfolta hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök állítását, miszerint a Fidesz frakció szavazott volna a képviselői mandátum visszaadásáról. Gulyás Gergely azt mondta, az az állítás, amit a miniszterelnök megfogalmazott, nem meglepő módon valótlan, ilyenről semmilyen szavazás nem volt. Soha nem látott megdöbbentő jelenségnek lehetnek tanúi azok, akik a Margit-sziget déli csúcsánál járnak. A Duna vize annyira visszahúzódott, hogy a híd középső pilléréhez immár száraz lábbal gyalog is be lehet sétálni. A Blick beszámolója szerint a meder ezen a részén teljesen kiszikkadt, ami hűen tükrözi az országot sújtó drámai aszályt. A vízhiány ráadásul nem csak a folyamot, hanem a velencei tavat, a Balatont és a kisebb patakokat is kritikus helyzetbe sodorta. A pusztító szárazság messze nem csupán a fővárost és a Dunát érinti, hiszen a tartós csapadékhiány miatt az egész ország természetes vizei vészjeleket küldenek. Több helyszínen zajlik majd Budapesten az állami ünnepség, amelyet családi élményzónák, könnyű és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok tarkítanak majd. Derült ki a HVG által megszerzett tender dokumentumokból. A produkció elsődleges célja az lesz, hogy Magyarország történetét a kultúra és az összetartozás igazi ünnepeként mutassa be a közönségnek. Ennek jegyében a parlament épületére honfoglaláskori motívumokat, koronázási jelképeket, templom belsőt, valamint a nemzeti összetartozást szimbolizáló egységes kompozíciót vetítenek majd. Miközben a modern drón és fénytechnika segítségével híres magyar festmények, motívumok és szimbólumok elevenednek meg az égen. Váratlan bűncselekmény áldozata lett Fási Ádám Budapesten. A mulatós sztárautóját a 13. kerületben törték fel, miközben egy barátját látogatta meg. Az elkövető nem csak elvitte a táskáját az összes fontos irattal együtt, hanem egy rejtélyes üzenetet is hátrahagyott a szélvédőn. A cetlin ez állt: tisztelt tulajdonos, megtaláltam a táskáját, ezen a telefonszámon elérhet. Rövid időn belül egy férfi és felesége jelent meg a helyszínen. A férfi azt állította, hogy az utcán találta meg a táskát. A köztéri kamerák képei alapján viszont a férfi vitte el a táskát az autóból. Értesülések szerint a rendőrök már korábban keresték, végül a helyszínen intézkedtek vele szemben. Ma napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható.
10: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Következő üzenetet kaptam a kedves hallgatóktól a 06303030958-as SMS számunkon. Baleset történt a 10. kerületben, a Fehér úton kifelé a Gyógyszergyári utca előtt a külső sávban, és szintén baleset történt, hogyha jól tudom, a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a Bank utca előtt a külső sávban, ebben a nagy kánikulában, mert hogy egyre csak melegszik az idő, könnyű elbambulni, ha fogalmazhatok így, úgyhogy vezessenek óvatosan. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben. Az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Ez már tegnap is így volt, úgyhogy remélem, hogy már nem érte önöket meglepetésként. Sötétek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat ott egyébként egészen délutánig a rendőrök irányítják majd. Aztán csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Most a teljesség igénye nélkül a 182-es, 183-as, 184-es és a 198-as autóbusz is érintett.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Jó étvágyat az ebédhez, Sláger FM hallgatók, 12 óra után is folytatjuk, méghozzá egy olyan koreai csapattal, akik az első angol nyelvű dalukkal berobbantak, mint a Dynamite, és azóta már világhírű a BTS, ez a Dynamite.

Ez a Sláger FM, elsősorban most az esztergomi hallgatóinkhoz szólok. Július 18-án ugyanis az esztergomi piacon nem csak bevásárolhatunk, a befőzéshez is elleshetünk néhány jól bevált fogást. A Szentgyörgy mezői kertbarát körtagjai fogják megmutatni, hogyan készülnek a házi lekvárok és a savanyúságok, és olyan családi recepteket vagy praktikákat fognak megosztani, amelyek évek óta működnek. Kérdezhetünk is ám tőlük, a kész finomságokat pedig meg is lehet kóstolni. A befőző nap délelőtt 9-től délután 1-ig tart, tehát július 18-án, 4 nap múlva, úgyhogy aki szeretné üvegbe zárni a nyári ízeit, esztergomban most ötleteket is gyűjthet hozzá. Érkezzen addig is a Vastag testvérek klasszikusa, az Őrizd az álmod, és azt is elárulhatom, hogy Vastag Csaba nem is olyan régen a Sláger reggelben volt vendég, bemutatta legújabb dalát, érdemes azt is az Instagram, Facebook és TikTok oldalainkon megtekinteni, ugyanis élőben adta elő ezt a csodálatos személyes dalt, ahogy mindig garantáljuk, hogy a legjobb dalok szólnak. Sok az a

Rövidesen innen folytatjuk itt a Sláger FM-en. Fél egy után jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, ha véletlenül most kezdenének neki. Jönnek a friss közlekedési információk, megnézzük, hogy délután milyen időre számíthatunk. Egyelőre azt tudom mondani, hogy igazi kánikulára, aztán pedig Miley Cyrus is becsekkol, amit

0: el tudom mondani, hogy gyorsan melegszik a levegő odakint, a ragyogó napsütés pedig jó hatással lesz a hangulatunkra, ahogy ezt mi is szolgáltatjuk a legjobb dalokkal, bár időjárási front nem alakítja a térségünket. A kánikula miatt dekoncentráltság, bágyadtság és akár vérnyomás ingadozás is előfordulhat azoknál, akik erre érzékenyek. A száraz utakon a közlekedés egyelőre zavartalan, már az időjárás szempontjából, de a vakító napsugarak miatt vezetés közben én mindig ajánlani szoktam, hogy vegyenek fel napszemüveget. Nem kevesebb 33 fok lesz a maximum, úgyhogy igyanak megfelelő mennyiségű folyadékot. És már is itt vagyok a fontos közlekedési információkkal. Egy személyautó és egy kamion koccant az M0-ás autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé, a Szigethalom Tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, de mellette három sávon halad a forgalom, így úgy tűnik, hogy szerencsére torlódás az nem alakult ki. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávon szakaszos lassulás tapasztalható, személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es autóúton a főváros felé vezető oldalon, Üllő térségében közel az M0-as autó csomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért lassulásra számítsanak. Na és akkor mi van még? Azt látom, hogy a 10. kerületben a baleset, amiről korábban beszéltünk, a Fehér úton kifelé a Gyógyszergyári utca előtt a külső sávban még mindig okoz egy kis fennakadást, úgy látszik, hogy nehezen tudnak megállapodni. Ott is kell egy kis fennakadásra számítani. 0630 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk. Használják!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Seal, Pitbull és Lenny Kravitz, három világsztár, három koncert, és a jegyek bármikor gazdára találhatnak itt nálunk a Sláger FM-en. A játék nagyon egyszerű, figyeljék a műsort, mert a játékdal megszólalása előtt jelzem majd, hogy hamarosan lehet nyerni. Csörögjenek a 0630303958-as telefonszámunkon is, természetesen, ahogy már korábban is mondtuk, a harmadik betelefonálónak lesznek keresztkérdéseim, azokra kell tudni a választ. Jön Dua Lipa, akinek gratulálunk a titkos esküvőjéhez, ez a fizika.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
4: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Lebontunk egy rendszert, közölte az egészségügyi miniszter. Egyre kevesebb a kiadó lakás a fővárosban. Új mozgalmat indít a Sziget a fiatalok mentális egészségéért. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Nem embereket üldözünk, egy rendszert bontunk le, miközben egy demokratikus rendszert építünk törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter posztjában. Hegedűs Zsolt azt írta, az elmúlt 16 évben nem csak egy kormányzati rendszer épült ki, hanem egy olyan mély állam is, amely hosszú megbízatásokkal, kétharmados szabályokkal, bebetonozott tisztségviselőkkel és közpénzből létrehozott hatalmi központokkal egy választási vereség után is fenn akarja tartani a régi rendszer hazug, korrupt, álszent befolyását. Ennek részei azok az írástudók is, akiknek az alkotmányosságra, az emberi méltóságra és a nemzet egységére kellett volna mutatniuk, de nem tették, tette hozzá. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Kecskeméten. A miniszterelnök a Mercedes-Benz új üzemének átadó ünnepsége előtt a gyár területéről élő internetes videóban bejelentkezve arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C-osztályának elektromos változatát. Kiemelte, a kecskeméti gyárban több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállaló foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. Egyre kevesebb a kiadó lakás a fővárosban. Budapesten 3,5%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A korábbi években viszont már májustól kezdve érezhető volt a kiadó lakások számának erőteljes növekedése, ami jellemzően augusztus-szeptemberben érte el a kínálati csúcspontot. Jelenleg még így is több mint 15 ezer kiadó lakó ingatlanból válogathatnak a bérlők. Budapesten a kiadó lakó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavaly júliusi 270 ezer forintról 260 ezerre csökkent. Új mozgalmat indít a Sziget a fiatalok mentális egészségéért. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amelynek célja, hogy reflektorfénybe állítsák és támogassák azokat a szakembereket, civil szervezeteket és közösségeket, akik nap mint nap a fiatalok lelki jólétéért dolgoznak. A folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj sokak számára szorongást, túlterheltséget vagy magányt jelent. A Society ebből a felmérésből született. A Sziget nem csak fel szeretné hívni a figyelmet erre a jelenségre, hanem azok mellé is odaáll, akik nap mint nap valódi kapaszkodót nyújtanak a fiataloknak, mondta a mozgalom létrejöttéről Vidó Andrea, a Civil Sziget főszervezője. Több járókelőnek is nekirepült, ezzel kisebb riadalmat okozott egy madár az első kerületben. A nagy testű madárról kiderült, hogy egerész öjv, és bizonytalan mozgását térlátásának hiánya okozza, mert szürke hályog van a szemén. Az egerész öjv befogása nem ment könnyen, a mentéshez a közelben tartózkodó járókelők segítségére is szükség volt. Végül egy hálóval sikerült biztonságosan befogni a szárnyast, majd átadták a madármentőknek, írja a rendőrség a történtekről. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
10: A legújabb információk szerint még mindig fennakadás van az Árpád hídon a budai lehajtónál a Flórián tér felé, mert ott történt egy baleset, csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Aztán tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát, felújítás miatt az érintett BKK járatok terelve közlekednek, erre is figyelni kell, nem mindenki ül autóba. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé. Sávelhúzással két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett, arra felé vezessenek óvatosan. És egy másik nagyon fontos információ még itt, hogy egy személyautó és egy kamion koccant ugye az M0-ás autó déli szektoránál. Korábban beszámoltam róla az M1-es autópálya felé a Szigethalom tökölcsomópont után. Írják meg nekem, hogy van-e ott még torlódás, vagy most már minden simán megye. 0630 30 30 95 8.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Jöhet egy újabb óra, újabb kedvencekkel itt a Sláger FM-en 13 óra után. John Newman készülődik, akinek nem is olyan rég volt a szülinapja. Június 16-án lett 36 éves. Isten éltesse, jön a Love Me Again!

A Sláger FM-et hallgatják, és remélem, hogy velünk tartanak egész nap. Nem baj, ha még életükben nem táncoltak swinget, keddenként a Margit szigeten akár meg is kezdhetik. A Wonder Islandben ugyanis szabadtéri lindy hop esteket tartanak, ráadásul rögtön egy rövid kezdő órával indul a program, úgyhogy nyugi. Megtanulhatunk néhány jazz, charleston és lindy hop alaplépést, aztán már mehetünk is tovább a táncparketre, mert 7:30-tól indul a swing buli. Partner sem kell hozzá, előzetes regisztráció. Sincs, ami ilyenkor lenni szokott, úgyhogy ez tényleg akár hirtelen ötletből is be lehet vállalni egy nyári estén, főleg azért, mert napközben elég nagy a kánikula. Érkezzen egy nagy-nagy kedvenc, az első olyan zenész, aki pénzügyi kötvényeket bocsátott ki a jövőbeli jogdíjai ellenében, amivel egyébként forradalmasította a zeneipart. David Bowie-ról van szó, és ő is arra biztat minket, hogy táncoljunk. Let's dance!

0: Hamarosan fél kettő után folytatjuk a Sláger FM-en, de előtte jönnek a friss közlekedési információk, és persze megnézzük, milyen időre számíthatunk. A délután folyamán azt is elárulhatom, hogy mit fogunk meghallgatni Shawn Mendest, Camila Cabello-t és a Señoritát, akik nagyon sokáig egy párt alkottak, és ne felejtsék el, hogy játszunk is. Zajlik ugyanis a nyár legnagyobb koncertjei játékunk a Sláger FM-en, bármikor játszhatunk, szóval ezt nem lehet előre tudni, de azt igen, hogy Seal, Pitbull és Lenny Kravitz koncertjeire lehet nyerni egy páros belépőt. Helyesen kell válaszolni a kérdéseimre, és még az is feladat, hogy harmadikként hívjanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem a legnehezebb lesz ez a kihívás. Próbálkozzanak, hiszen egész nyáron a legnagyobb koncerteken vehetnek részt. Írtó izgi lesz, ezt megígérhetem. 06 30 30 30 95 8, ez lesz a telefonszámunk, itt kell majd csörögni, és szólok, hogy mikor jött el az önök ideje. Igazi forró nyári kánikulában telik a mai délutánunk, a napsütést csak rövid időszakokra takarhatják el ártalmatlan gomoly felhők, mivel a légmozgás többnyire gyenge és mérsékelt marad, a hőség nehezebben viselhető. Így a legmelegebb órákban fáradtság és persze megnövekedett reakcióidő is jelentkezhet az autósoknál. Egyébként a belvárosban van néhány baleset, úgyhogy emiatt is szerintem érdemes egy kicsit jobban odafigyelni, vagy pihenjenek, hogyha úgy érzik, hogy kicsit nehezebbé válik a koncentráció. A csúcs hőmérséklet 33 fok lesz ma, a szabadban tartózkodóknak pedig nagyon figyelni kell az UV-sugárzásra. Fogok egy kis segítséget kérni a hallgatóktól, mert nagyon sokan írták nekem, hogy az Árpád híd budai lehajtóján a Flórián tér felé még mindig baleset van, ezt egy picit frissítsük, csak a belső sáv járható legutolsó információim szerint torlódásra kell készülni, tehát a Róbert Károly körúton a Váci úttól a 06 30 30 30 95 8-as számunkon tudják megírni, vagy csörgessenek meg. Sötétek a jelzőlámpák, ma délután 3-ig a 15. kerületben a Szent Mihály úton, a Rákos útnál áramszünet miatt ott rendőr segítenek, úgyhogy nem kell annyira aggódni, de azért legyenek körültekintőek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál van egy sáv, az járható még, mert csatornát javítanak, illetve lezárták a fél útpályát a 3. kerületben Erdőalja úton. A Farkastorki köznél ma délután 5-ig, mert elektromos közművet építenek délután, hát valakinek az 5 óra már estét jelent. Inkább vezessenek óvatosan, mert nagy a kánikula, és ez is okozhat némi dekoncentráltságot, vagy ágyadságot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, két evőkanál, hölgyeim és uraim. Nagyjából ennyi naptej kellene egy felnőtt testére ahhoz, hogy tényleg azt a védelmet kapjuk, amit a flakonon lévő faktorszám ígér. Nem fogok hazudni, mi is szoktunk ezen otthon veszekedni, ki mennyit fúj vagy kell magára. Na most ehhez képest a legtöbben jóval kevesebbet használnak, bizony, ez a statisztika. A naptejet érdemes egyébként még indulás előtt legalább 20 perccel korábban felkenni, aztán két óránként újra elővenni, főleg fürdés vagy izzadás után. Lehet, hogy nem éppen a strandon vagy a vízparton hallgatnak minket, de akkor az UV-sugárzás, hogy úgy éreztem, muszáj erről beszélnünk egy kicsit. Aztán nem tudom, tudták-e, de július 16-án alakult meg a Well Hello, 2014-ben, vagyis 12 évvel ezelőtt, úgyhogy a fiúk nem sokára ünnepelhetnek. Jön az Odaút.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: Július 19-én Siófokon a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
1: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravirExpress.hu.
7: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
8: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
8: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Társasház épülhet az MSZP utolsó székháza helyén. Havonta nyilvánosságra hozza eredményességét a Gyesev is. Két új meséshelyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. Molnár Róbert vagyok. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálta az országgyűlés hétfői ülését. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. A 11. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén a Feneketlen tó közelében, számolt be róla a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg. A beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozta, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület elfogadta egy ingatlan fejlesztővel kötendő település és rendezési szerződést, amelynek értelmében a Villányi út 11-13 szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Karácsony Gergely azt írta, nagyon jó iránynak tartom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték. Két új meséshelyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Wieser ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost Oszlót. Erre a lenyűgöző fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek. Alig 2 nappal az oszlói start után október 27-től az egyiptomi tengerpart Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. Júliustól a Gyesev is havonta nyilvánosságra hozza teljesítmény és minőség riportját, amelyben pontos, összehasonlítható adatokat lehet kapni a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon hétfőn. Kiemelte, az elmúlt 2 hónapban az utastájékoztatás és az átláthatóság terén azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akarták tenni, hogy olyan vezetésre van szüksége a minisztériumban, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Felidézte, újraindították a valós idejű adatokat közlő vonatinfót, amely már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhető. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Jönnek a friss közlekedési információk az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányai Szárliget között. Szerintem Szárligetnél örülnek, hogyha sztároknak hívom őket. Szóval ott a külső sávon szakaszos lassulás tapasztalható. Személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. És csak hogy ne legyen unalmas a délutánunk, kukorica borult a burkolatra az M4-es autóúton Üllő térségében. A takarítást a belső sáv zárása mellett végzik. A főváros felé 1 kilométeres a torlódás. Burkolatjeleket is festenek az M5-ös autópályán Lajos Mizse és Örkény között, Budapest felé a 60-as kilométertől az 55-ös kilométerig szakaszosan lezárják a belső sávot. A torlódás ott viszont már közel 5 kilométeres. Hogyha jól tudom, akkor az M7-es autópályán a határ felé vezető oldalon egy tehergépjármű sajnos felborult, 175-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Vezessenek óvatosan, és hogyha látnak valamit az utakon, osszák meg velem 06 30 30 30 95 8.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 14 óra után robogunk tovább itt a Sláger FM-en, ne felejtsék, bármikor játszhatunk, úgyhogy készítsék be a telefonokat 06 30 30 30 95 8. Ezt kell hívni, hogyha meghallották a felhívást, addig pedig jöjjön Teddy Swims és a The Door. Sláger.

Pitbull és Chris Brown közösét hallják, ami azt jelenti, hogy elindult a visszaszámláló, most kell csörögni a 0630-30-30-95-8-as telefonszámunkon. Persze csak, hogyha szeretnének egy páros belépőt Pitbull budapesti koncertjére. A harmadik telefonáló adásba kerül. Gyerünk!

0: Halló, tessék, Sláger FM!
1: Szia, Kuruc Nóra vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Miért telefonáltál? Mit hallottál az előbb?
1: Ez a Pitbull.
0: Pitbull, bizony, Pitbullt hallottad. Figyelj, jön két kérdés, nagyon gyorsak leszünk. Jön két kérdés, amire, hogyha helyesen válaszolsz, akkor előfordulhat, hogy te nyered Pitbull budapesti koncertjére a páros belépőket. Figyelsz?
1: Igen.
0: Na figyelj, első kérdésünk Pitbull-al kapcsolatban. Milyen származású az úriember?
1: Származású. Kubai?
0: Kubai, így van, nagyon jó. Jön a második kérdés. Helyes válasz volt. Ez már a Sláger FM műsoraihoz kapcsolódik, is ön promó, mert hogy ezt a műsort én vezetem, a hazai slágert, hogy lehet teljes egészében megnézni, vágatlanul.
1: YouTube-on.
0: Így van, ez is helyes válasz. És most már csak az a kérdés, hogy kollégát, szerkesztőt meg kell kérdezzem, hogy hanyadikként telefonáltál, mert eddig nagyon jól vetted a kanyarokat. Azt látom rajta, hogy te voltál a harmadik. Gratulálok!
1: Nagyon jó!
0: Egy tízes skálán mennyire örülünk ezeknek a Pitbull jegyeknek?
1: Nagyon-nagyon örülök neki.
0: Kit fogsz magaddal?
1: Igen.
0: És kit fogsz magaddal vinni?
1: Hát a páromat.
0: Természetesen. Oké, honnan telefonáltál?
1: Budapestről.
0: Budapestről, ráadásul vételkörzetünkből, ezt örömmel hallom. Nagyon-nagyon gratulálok neked, köszi szépen, hogy a Sláger FM-et hallottad. Nehéz volt?
1: Egy picit, csak izgultam, nagyon izgultam.
0: De nagyon ügyes voltál. Maradj velem vonalban, jó, és akkor nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, felveszem az adataidat. Látják, ennyi volt az egész, úgyhogy érdemes egész nap hallgatni a Sláger FM-et, akár Lenny Kravitz, akár Seal, akár Pitbull koncertre is lehet jegyeket nyerni. Most pedig megyünk tovább egy nagy kedvenccel. Majka jön, és a Csúrán Csepel.

0: Csak egy rövid szünetet fogunk tartani itt a Sláger FM-en 14:30 után, hogy elmondhassam a friss közlekedési információkat is, hogy milyen időre számíthatunk még a délután folyamán, aztán pedig érkezik Sabrina Carpenter és az Espresso. Ez a Sláger tavaly a Grammy gálán elnyerte a legjobb pop szóló előadás díját, úgyhogy abszolút megérdemelt helye van a listában. A mai csúcsértékünk kicsi eltántorító, 30-33 fok is lehet akár a vételkörzetünk településein, szóval száraz, meleg, kánikulai időben telik a délután, a szél csendes marad és esőtől sem kell tartani a hazaindulás során, bár most lehet, hogy páran örülnének neki felfrissíteni a levegőt, viszont legalább a burkolatok szárazak maradnak. A tartós hőség miatt azonban a reflexek tompulhatnak, ezért kérek mindenkit, hogy vezessenek nagyon óvatosan. A napos időszakokban a napszemüvek használata is ajánlott, és kellemes strandidőnk lesz, ha van egy kis idejük, délután ugorjanak ki. Rákanyarodunk a legfontosabb közlekedési információkra. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópályán Lajos Mizse és Örkény között. Budapest felé a 60-as kilométertől az 55-ös kilométerig. Szakaszosan lezárják a belső sávot. A torlódás sajnos sok kilométeres, úgyhogy hát sok türelmet kívánunk mindenkinek, és kerüljenek, ha tudnak. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc, Béketér és a Szarvas-Csárda tér között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas sajnos rosszul lett. Reméljük, hogy azóta már jobban van. A 193E és a 236-os, illetve a 236A autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. A 37A villamos ismét a teljes vonalon közlekedik, és sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Szél Kálmán téren és a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, valamint a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Balesetben sérült gépjármű okoz útszűkületet jelenleg az Árpád híd budai lehajtójánál a Flórián tér felé, ezt is sokan írták. Nekem köszönöm Imrének, Károlynak és Banditának. Torlódásra kell készülni a Róbert Károly körúton a Váci úttól, s lezárták a fél útpályát a harmadik kerületben az Erdőalja úton, a Farkastorki köznél ma délután 5-ig, mert elektromos közművet építenek. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM, hogyha Veszprémben járnak, vagy onnan hallgatnak minket, akkor most nagyon érdemes figyelni, mert hogy onnan fogok ajánlani egy programot. Július 18-án este 7-kor jazz tölti meg a Rutner ház udvarát, ahol Balogh Máté szaxofonművész és a Schneidberger Zenei Tehetség Központ fiatal zenészei lépnek színpadra. Ez az a fajta koncert lesz, ahol nem csak ismert dallamokat hallhatunk, hanem olyan előadókat is, akikről könnyen lehet, hogy néhány év múlva már sokkal többet fogunk beszélni. Hangulatos az udvar, a nyári este és az élő jazz együtt, azt hiszem, hogy nagyon jó kombinációnak ígérkezik. A belépés is ingyenes, a hely és amit ott betölthetünk, az viszont korlátozott, ezért érdemes előre jelezni a részvételt. Én őszinte leszek, csak egy embert ismerek, aki utálja a jazzt, Johnny-t. Úgyhogy jön a Johnny Hates Jazz, az együttes debütáló megaslágere, a Shattered Dreams.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.

0: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem.
4: Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
6: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
12: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A köztársasági elnök méltatlannak tartja a miniszterelnök vádjait, lemond a Fidesz frakció vezetője, enyhén, de emelkedtek a lakbérek Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait, az államfő 17. alaptörvénymódosítással kapcsolatos jogkörének gyakorlására vonatkozóan. Olvasható a Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzésében. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvénymódosítással szembeni alkotmánybírósági norma kontroll kezdeményezést áll a bejegyzésben. Hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, zárul a poszt. Magyar Péter korábban ugyanis úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. Enyhén, de emelkedtek a lakbérek. A KSH adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A lakbérek az előző év azonos időszakinál országosan 3,4%, Budapesten 2,9%-kal, a 2021-esnél pedig 17%-kal voltak magasabbak, áll a közleményben. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen közel 20 kilométeren történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjáratot bontottak fel és építettek vissza. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető. A bíróság 2 ember letartóztatását rendelte el, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint a nagybani piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldséggyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezető folyamatosan nagy összegű áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget, ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. Ma a napsütés mellett már többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél néhol élénk lesz, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
4: Állítom a legfrissebb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől és a Budai alsórakparton. A Petőfi hídtól északra, és baleset nehezíti a közlekedést továbbra is a Szél Kálmán téren, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Kerüljenek vagy vigyázzanak arra felé. Az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya, illetve Szárliget között a külső sávon még mindig szakaszos lassulás tapasztalható. Személyautóval az áterelt belső sávot érdemes használni, illetve egy személyautó és egy tehergép kocsi is összeütközött a 8-as főúton Várpalota térségében, a 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon a külső sávot teljes egészében lezárták. Aztán, ami még fontos lehet, hogy a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél ma este 5 óráig elektromos közművet építenek, ezért lezárták a fél útpályát. Ha van infójuk, ne tartsák vissza, osszák meg velem a 0630-30-30-95-8-as telefonszámunkon. Nyugodtan írhatnak SMS-t is, a bátrabbak pedig hívjanak fel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatjuk a Sláger FM-en 15 óra után is, július 14-én kedden. Újabb fantasztikus slágerekkel jön a Sunroof, egy rendkívül vidám és fülbe mászó popsláger, amely az Egyesült Államokból indult világhódító útjára. Sláger.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A kazettákat lehet, hogy már régen elpakoltuk, a bakelitek viszont még mindig nagyon menők. Július 19-én az Elte Gömb aulában rendezik meg a budapesti lemezbörzét, ahol több mint 100 előadó pakolja ki a portékáit két szinten. Lesz LP, CD, DVD, kazetta, poszter, póló és mindenféle zenei relikvia. Akkor is érdemes lehet benéznünk, ha éppen semmit nem akarunk vásárolni, bár egy ilyen helyen ezt általában könnyebb indulás előtt eldönteni, mint odabent. A belépés viszont ingyenes. Jön egy újabb nagy kedvenc a Sláger FM-en, Damiano David, aki 17 éves koráig a Maneskin megalakulásáig igazolt kosárlabdázó volt. Végül azt kell mondjam, sokan nem bánják, hogy nem ezt a pályát választotta. Solo the first time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ígérem, csak egy nagyon rövid szünetet tartunk a következő egy-két percben, amíg frissítjük a közlekedési információkat, és megvizsgáljuk, milyen lesz az idő még a következő egy-két órában. Aztán pedig zenélünk tovább, csak a legnagyobb slágerekkel. Mark Ember érkezik, a fiatal tehetség egyébként üstökösként robbant be a popzenébe, és azt is lehet róla tudni, ami bátorító lehet sok mindenkinek, hogy a TikTokon vált ő világhírűvé, a legnagyobb streaming oldalakon is milliós hallgatottságot ért el. Egyszerűen otthon a szobájából indult el a világhírnév felé egy szál gitárral. Inspiráló, jön majd a Closer to Me. Olyan borzasztóan sokkoló változás már nem lesz ma az időjárásunkban. A délután második felében is folytatódik a meleg, túlnyomóan napos nyári idő a felhő átvonulások mellett. A csúcsforgalomba hazaindulók teljesen száraz utakra és kiváló látási viszonyokra számíthatnak. Csapadékra ugyanis az esti órákig biztosan nincs esély a térségben. A gyenge délies légmozgásnak köszönhetően a levegő szinte állni fog a belvárosi utcákon. Ma ugye 30-33 fokot ígértek vételkörzetünk településeire, ami nagyon durva kánikula, vigyázzanak magukra. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között, ahogy azt többször is elmondtam ma, a külső sávon szakaszos lassulás tapasztalható, és úgy látszik, hogy az órák óta nem akar javulni. A Szél-Kálmán tér környékén nagyon erős a forgalom, és szintén így van ez a Rákóczi úton befelé a Barostértől, és a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Újpesten a Fóti úton befelé a Szilágyi utcánál, illetve a 13. kerületben a Röppentyű utcában, a Forgács utcánál két helyen is ma napközben útszükületre kell készülni, csatornajavítás miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. Csatornajavítás miatt befelé ez egészen biztosan eltart majd délután 4-ig. Ugye tudják már, forró drótunkat 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jones.
1: Hello, it's Bruce Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Seal, Pitbull vagy Lenny Kravitz koncertjén kötnének ki szívesen ezen a nyáron. A héten kiderül persze, hogy kik azok a szerencsések, akik ezt megtehetik. Most tényleg érdemes egész nap velünk maradni. A játékhoz kapcsolódó dalok bármikor felcsendülhetnek, mi pedig előtte mindig jelezzük, hogy hamarosan koncertjegyet lehet nyerni. Amint elhangzik a felhívás, telefonáljanak a 0630 30 30 95 8-as számunkon, és ezt már meg is tették a mai napon. Két szerencsés hallgatónk. Legutóbb például Pitbull koncertjére nyert egy hallgatónk páros belépőt. Fontos tudni, hogy a harmadik betelefonálót kapcsoljuk csak adásba, kap két kérdést.

És hogyha jól válaszol, már mehet is bulizni. Egy többszörös fonogramdíjas csapat érkezik, akiknek a története egy pécsi szobából indult. Na, hogy Dead Money-ékról van szó, ez a Halott pénzdala, a Szétszeretlek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kiállt Kátai Németh Vilmos mellett a Tisza teljes frakciója. Tűzijáték nélküli augusztus 20-át szeretne a főpolgármester. Két új mesés helyre repülhetünk Budapestről. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz érdekeinek választásával vádolta Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani. Súlyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Hozzátette, mindenki tudja, hogy Súlyog Tamás most sem tesz másként, semmi mást nem véd, csak a saját Fidesztől kapott pozícióját. A kormányfő közölte, hétfőn arról döntött a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Napszemüvegben várta Kátai Németh Vilmost a Tisza teljes frakciója a parlament konferencia termében az összetartozás, a közös kiállás és a látássérültek iránti szolidaritás jegyében, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta posztjában, hogy azért vállalta el a miniszterséget, hogy lebontsa a társadalmi előítéleteket, mivel az elmúlt 16 évben a Fidesz érremben nem tett a kirekesztés ellen, sőt több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. De a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Az ügy előzménye, hogy vicsorgó vakembernek nevezte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert egy fideszes influencer, a Pesti Srácok volt munkatársa egy nyilvános rendezvényen. Itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A téma aktualitását az adja, hogy kiderült, tűzijátékot is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára. Két új meséshelyre repülhetünk közvetlenül Budapestről. A Wieser ugyanis nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost Oszlót. Erre a lenyűgöző fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak fel majd a gépek. Alig 2 nappal az oszlói start után október 27-től az egyiptomi tengerpart, Marsa Alam is közvetlenül elérhetővé válik. Az egyik motorvonat hűtőberendezése füstölt a keleti pályaudvar főépületében. Emiatt a tűzoltása idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője. Emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. A Szigetszentmiklósi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemben lépett fel agresszíven, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a Szigetszentmiklósi férfi 2025. októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, a vádlott a halőröket fenyegetni és lögdösni kezdte, majd magához vett egy vas darabot és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről.
13: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Fátyol felhős fölöttünk az ég is. Igen, csak erősen fúj odakint a szél, de egyelőre nem esik az eső, viszont az éjszakai, inkább a hajnali órákra ígérnek már csapadékot. A meteorológusok is holnap szinte egész nap felhős lesz fölöttünk az ég. Néha-néha kikacsint majd ránk a nap, de azért túlsúlyban lesznek a felhők, sőt az esőfelhők is, úgyhogy holnap esernyő nélkül ne induljanak el. Ettől függetlenül meleg lesz, reggel 22-23, délután pedig 29-30 fok várható. És holnap is élénk lesz a légmozgás. Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért. Már is szétnézünk az utakon, az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél kiégett az útmenti rézsű növényzete, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében pedig 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, a 36-os kilométernél az átterelt belső sávban megállt a forgalom, jelentős torlódásra készüljenek itt. A főváros belterületén pedig a Szerémi úton volt egy baleset a Hengermalom útnál, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Pejper Károly. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
14: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. Jó hírrel szolgálok, ugyanis nem lassítják, nem korlátozzák a közlekedést forgalmi fennakadások Budapest elővárosi hálózatán. Azonban Rákospalota újpesti karbantartások miatt 19-éig módosult a menetrend a Szobi vonalon, az S70-es járatok közül több kimarad, a nyugatiból péntekig az S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak, ezen kívül a nemzetközi vonatok jellemzően pár perccel később érkeznek, és éjszakánként pedig a Nyugat és Dunakeszi között pótlóbuszok szállítják az utasainkat. A másik váci vonalon vasárnapig csak Vác és Veresegyház között közlekednek a vonatok. A főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal biztosítjuk az eljutást pályakarbantartás miatt. Viszont hallásra!
13: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Tindó Már és a Sláger délután köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, jó rádiózást és hegyes füleket kívánok mindenkinek, mert hogy folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, de most indítjuk az órát Bruno Mars dalával. Jön az I Just Might. Sláger.

sister seen us since Funky. How was I?

Somber vadonatúj dala szólt, ez volt a Home Wrecker itt a Sláger FM-en is. Somber is azon előadók közé tartozik, akiket a következő hetekben majd érdemes lesz fülelni, mert tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en is. Hát többek között szeretnénk önöket elvinni Seal, Lenny Kravitz és Pitbull koncertjeire is, úgyhogy mindig legyenek résen. Én is igyekszem mindig résen lenni, hogyha jó programot találok, akkor azt tovább tudjam adni önöknek, és hát ezen a hétvégén lesz egy nagyon-nagyon jó program, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szívcsücsök program lehet. Az Aeroparkban ugyanis ismét megrendezik majd szombaton a kék lámpás találkozót, amikor is az ország minden részéről érkeznek különféle típusú és méretű kék lámpás járművek, mentőautók, rendőrautók, tűzoltóautók, de ritka oldtimer minősítésű mentő és rendőrautókat is láthatunk itt, látványos bemutatókkal, élményautózással, izgalmas programokkal és járműfelvonulással is készülnek a szervezők, úgyhogy ha a test közelből szeretnénk szemügyre venni a szirénázó, száguldó szuperautókat, akkor mindenképpen látogassunk ki szombaton az Aeroparkban. Most pedig, ha nem is szirénázva, de énekelve megyünk tovább, jön a Compact Disco és a Hősök közöse a Minden rendben, előtte azonban a Hugh Lewis and the News dala, a The Power of Love.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Coldplay dala szólt. Ez volt a Klux. És itt a Sláger délutánban már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ebben, hogyha tudnak, akkor segítsenek. 0630 30 30 95 8, ki mit tapasztal menet közben, írják meg nekünk, én pedig továbbadom a többi autósnak. Utána pedig érkezik Purple Disco Machine, aki idén nyáron is koncertezik, majd Magyarországon a Strandfesztiválon lép fel augusztus végén. Most a Hertzel közös Wonderful Life-ot hallgatjuk meg tőle. De előtte nézzük, hogy alakul az időjárásunk. 33 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Igen, csak fúj odakint a szél, ez egy picikét talán frissít bennünket, de nem fújja el a felhőket, sőt, úgy tűnik, hogy még többet sodor majd fölénk, hiszen az éjszakai hajnali órákban csapadékra is lehet majd számítani, és a holnapunk bizony igencsak borongósnak ígérkezik. Többször is elered majd az eső, különösen a délelőtti órákban. Délután azért már egy picit többet látjuk sütni a napot, de akkor is túlsúlyban lesznek fölöttünk a felhők, a nap legmelegebb óráiban pedig 29-30 fokra számíthatunk mindössze. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Szerémi úton, a Hengermalom útnál, itt lassabb haladásra kell számítani, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy akadozik a haladás a Szélkámán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Városon kívül pedig a 8-as számú főúton Várpalota térségében egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze, a 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Az M1-esen pedig Budapest felé Bicske térségében 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött, a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, emiatt több kilométeres a torlódás. Aki Budapestre tart személyautóval, annak érdemes az 1-es főúton keresztül kikerülnie a balesetet, de számítsunk rá, hogy ott is nagyon nagy a forgalom, tehát az 1-esen is szakaszos torlódás alakult már ki. Vezessenek óvatosan, türelmesen. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

esetleg valaki kihagyta volna az ebéd utáni desszertet, annak remélem extrán jól esett most Robbie Williams édességehez, volt a Candy itt a Sláger FM-en, és ha már úton vannak hazafelé, most igazán olyan az időjárás, hogy jól esik munka után fagyizni egy jót, vagy elkortyolni egy jó nagy pohár jeges limonádét, amiben sok-sok gyümölcs van. Hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő napokban, hamarosan annak is utána járunk, és hát meghallgatjuk a friss információkat, és Ortutai Dóri érkezik a hírekkel, előtte viszont még Fatima dala szól, a ragyog a szívem, így 8 perccel 5 óra előtt.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük!
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.

0: Július 19-én Siófokon a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKÖ érintettjei. Jelentős személyi változások történtek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában. Szombaton újra felragyognak a mécsesek a Dunán-Szentendrén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés kedden döntött a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről. A módosítás új kategóriát vezet be az orosz és nyugati importú kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadóban. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák szénhidrogén szállító vezetékekről szóló megállapodás módosítását is, amely Százhalombatta és Ipolyság között új vezeték létesítését készíti elő a MOL és a Slovnaft olajfinomítók összekötésével. Emellett döntöttek arról is, hogy az egyedi méltány gyógyszertámogatási kéremek elbírálása visszakerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NK botrány érintett szereplői, tudta meg a Telex. Múzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapot alelnökét, Ugi Attilát a kollégium két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetőit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Június végén helyezték letartóztatásba őket. A gyanú szerint 2024. decemberétől 1079 támogatásról összesen 17 milliárd forinttól döntöttek szabálytalanul. Hankó Balázs azt mondta, a támogatások törvényes pályázaton nyertek. Kármán András a Szerencsejáték ZRT igazgatóságának a tagjává és elnökévé választotta Olajos Marcelt, illetve az igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán is. Az igazgatóságból visszahívtak több személyt is. A személycserék szerdától lépnek hatályba. A pénzügyminiszter június végén menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról. Szerdától jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Most Budapesten is 587 forint a 95-ös benzin literje, a dízelért pedig 608 forintot fizetünk. A drágulás hátterében a nemzetközi olajpiac feszültsége áll. Júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. A khingatlan.com lakbérindex adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A fővárosban a kiadó lakóingatlanok havi bérleti díjának mediánja a tavaly júliusi 270 000 forintról 260 000 forintra csökkent. A legolcsóbb és legdrágább kerületek közötti különbség jelentősen szűkült. A legtöbbet havonta 350 000 forintot a második és az ötödik kerületben kell fizetni, miközben 200 000 forint alatti átlagos értékkel egyetlen fővárosi kerület sem rendelkezik. A legolcsóbb budapesti városrésze közé a 19. kerület tartozik 210 000 forintos medián bérleti díjjal. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban havi 200 000 forint körül keresik a kiadó ingatlanokat. Minden eddiginél különlegesebb élményt ígér szombaton a szentendrei gyertyaúsztatás, amely évről évre több ezer látogatót vonz. Nemzetiségi és testvérvárosi fellépők, vízibemutató, koncertek és táncház kíséri az eseményt, amelynek csúcspontja 21 óra 30 perckor kezdődik. Ekkor bocsátja vízre az első mécseseket a Vadkacsa Egyesület. A látványt a Dunakorzó, Lázár-Cár tér és Kacsakő közötti szakaszáról lehet élvezni. Az ünnep pedig nyáresti mulatsággal folytatódik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont egyre feszültebbé, nyomottabbá válik az idő, nem olyan friss a levegő odakint. Ez pedig minden bizonnyal azért van, mert közelít hozzánk egy újabb csapadékzóna, ami majd az éjszakai, inkább a hajnali órákban ér el bennünket. Ugye már most, hogyha fölnézünk az égre, akkor látjuk, hogy fátyol felhők, gomoly felhők vannak fölöttünk, ezek éjszakára is maradnak, és az éjjeli eső után holnap is ezek uralják majd az égboltunkat, és csapadékra is lehet számítani eső, zápor, zivatar formájában, de nem lesz hideg, 22-23 fok kora, reggel délután pedig 29-30 fok körül alakul a csúcs, csütörtökön pénteken pedig ismét a napsütés lesz túlsúlyban, akkor 33-34 fok várható.
12: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
11: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében, és baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton, befelé a Vörösmári út után a külső sávban. A Bécsi úton egyébként az is nehezíti a közlekedők dolgát, hogy befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt lezárták a külső sávot. De tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve az Árpád hídon Buda felé. Ne feledjük azt sem, hogy tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig, míg a 3. kerületben a Pusztakúti úton a Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt távhővezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik már is a Sláger délután. Én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt tölthetjük a kedd délutánt is. Benson Boone érkezik már is Beautiful Things-el, de előtte mit szólnának hozzá, hogyha varázsolnánk egy kicsit. Már is a Houdini érkezik Dua Lipától. Sláger.

0: These beautiful things that I've...
1: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

A Culture Club dala szólt, ez volt a Kama Chameleon itt a Sláger FM-en. Könnyű lenne szeretni, hogyha olyanok lennének a színeid, mint álmaimban. Piros, arany és zöld, valahogy így lehetne lefordítani a refrént. De ha már színek, ugye mindenki ismeri Kosztolányi Dezső mostan Színes tintákról álmodom című versét. Ugye legszebb a sárga, sok-sok levelet egy tintával írnék egy kislánynak, akit szeretek, és a többi, és a többi. Képzeljék, ez a vers életre kelt, mégpedig a Városligetben, a Magyar Zeneháza kertjében élő növényi kompozícióként. Virágnyelvre fordították le ezt az irodalmi művet. Nem pusztán illusztrálni szerették volna a verset, hanem híven megszólaltatni virágnyelven. Hogyha körbejárjuk ezt a kis kertet, akkor nem csak a különböző színek, de a különböző térformák is, tájak is követik egymást, pont úgy, ahogy Kosztolányi versében. Mindenképpen látogassanak el ide, és nézzék meg, járják körbe ezt a vers ihlette kiskertet, közben pedig érdemes akár hangosan is felolvasni a verset, hogy teljesen komplex legyen az élmény. Mi pedig színesen megyünk tovább, itt a Sláger FM-en Wolf Kati érkezik, és az Erre táncolj, de előtte Ariana Grande-tól szól a We Can Be Friends.

Madonna dalra szólt, ez volt a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és ugye tart a koncertélmények nyara, amelynek keretén belül nagyon sok koncertre szeretnénk önöket egész nyáron elvinni, úgyhogy érdemes hegyezni a füleket, bármikor jöhet egy dal, akár Sealtől, akár Pitbulltól, akár Lenny Kravitztől, akinek lánya hamarosan hozzámegy majd Harry Styleshoz, sőt, úgy néz ki, hogy már az esküvő helyszíne is megvan, a bennfentesek szerint a pár New Orleans-t szemelte ki a nagynap helyszínéül, de hogy azon belül pontosan hol lesz a buli, azt valószínű még a sztárpár sem tudja. Az viszont biztos, hogy hamarosan Harry Styles énekel nekünk.

0: De most megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Felhős fölöttünk az ég, és ezekből a felhőkből bizony az éjszakai órákban csapadék is érkezhet, sőt, holnap is maradt fölöttünk javarészt zárt a felhőzet, és több alkalommal is eleredhet az eső, de nem fogunk fázni, mert a reggel 22-23 fokkal indul, délutánra pedig 29-30 fokot ígérnek a meteorológusok, és egy picit füllett lesz az idő, viszont erős lesz a légmozgás. Aztán a csütörtök péntek már sokkal napsütésesebbnek ígérkezik, és bár csütörtökön is csak 29-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, pénteken megint izzasztó lesz a hőség, akkor ugyanis 34-35 fokig kúszik majd fel a hőmérőnkben a higanyszál, a hétvégénket pedig megint csak záporok, zivatarok teszik majd mozgalmassá, hát változékony lesz a következő napok időjárása. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után a külső sávban, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, majd tovább a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon. Sokan hajtanak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban és az Árpád hídon is Buda felé. Városon kívül pedig az M1-es autópályán nehézkes a közlekedés. Budapest és Bicske között ugyanis történt korábban egy baleset, a helyszínen is ugyan véget ért, és a 36-os kilométernél már megindult minden sávon a forgalom, de az időközben kialakult jelentős torlódás, csak lassan oszlik, az erős forgalom miatt pedig a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy és Herceghalom között is lelassult a haladás. Vissza a fővárosba, Újpesten a Fóti úton befelé a Szilágyi utcánál, illetve a 13. kerületben a Röppentyi utcában a Forgács utcánál útszűkületre kell készülni, mert javítják a csatornát, a Nagyrét utcát pedig egyirányosították a Villám utcától az Ördögárok utcáig miatt, és lezárták a külső sávot a Budaörsi úton is kifelé az Egér út után, mert itt építik a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Girl Power-dal szólt. Miley Cyrus-tól ez volt a Flowers itt a Sláger délutánban, amely ezzel a dallal le is záródik. A következő órában már önök döntenek arról, hogy miket hallgassunk meg, hiszen indul a Kívánság műsor 0630303095-8. Ide írják meg, hogy mi a kedvenc daluk. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, de még a hírek előtt jön Bye Alex és a Slepdala, amíg

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barát? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természet.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
10: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Teljes személycsere lesz a MÁV igazgatóságában. Egyszerűbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere lesz, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy a mai napon felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot. Hozzátette, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából valósul meg. Az eredeti 17,5 milliárd forintos szerződés csomagot a Lounge Event Kft-vel kötötték, amelynek 8,7 milliárd forint előleget már kifizettek, közölte a Facebook oldalán a belügyminiszter. Pusvai Gábor szerint a cég elleni büntető eljárás bankszámlazárulások és teljesítési kockázatok miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta a szerződéseket. Az ügynökség ezután új közbeszerzési eljárást indított és olyan rendezvényszervezőkkel egyeztet, amelyek képesek lebonyolítani az állami ünnepséget. A tárcavezető hangsúlyozta, az egyszerűbb, költséghatékonyabb program nem veszélyezteti sem az ünnep méltóságát, sem a résztvevők biztonságát. A családi, kulturális és zenei események, valamint az esti látványelemek sem maradnak el. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásokat, olvasható a Magyar Zöldséggyümölc Szakmaközi Szervezet honlapján. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződni fognak a dinnye forgalmazás nehézségei. A termelők mindent megtesznek a termékpálya zavartalan működéséért. A Dinnyetermesztők Egyesülete szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogrammonként 160 forint alatti áron hirdettek dinnyét. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez több mint 90 szűrőhely és 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban nyáron sem áll meg. A szakemberek több fesztiválon várják majd a látogatókat ingyenes anyajegyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással. A társulat elnöke Holló Péter kiemelte, hogy a fényvédelem nem szezonális szépségápolási kérdés, hanem egészségvédelmi feladat. Már 3-as UV index felett fontos a tudatos védekezés, ruházattal és lehetőleg 50-es faktorszámú fényvédővel. Világsztárok sora, több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén-nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 11. alkalommal megrendezett MOL Nagy Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-e között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitja meg. Ezzel szinte párhuzamosan július 16-a és 18-a között rendezik meg a Techno és House nemzetközi elvonalát felvonultató Be My Lake Fesztivált. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Petend ad otthont Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. Augusztus 6-a és 8-a között a Paloznaki Jazz Picnic hozza el a jazz, soul, funk és pop fúzióját, és a balatoni szezont idén augusztus 19-e és 23-a között a Zamárdi Strandfesztivál zárja le. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napokban megint egyre melegebb lesz, viszont szombaton jön egy újabb hidegfront, ami megint csak visszább fogja a nyár lovait. Holnap folytatódik a változóan felhős idő. Szerdán egyébként jóval több lesz a felhő, mint a napsütés, sőt, a délelőtti órákban csapadékra is lehet számítani, aztán délután elvékonyodik a felhőzet, de este megint összezár majd, úgyhogy holnap nem lesz kimondottan strandidőnk, de nem fogunk fázni, hiszen 29-30 fok lesz a legmelegebb órákban. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán a határ felé 60 térségében több jármű ütközött össze. A 49-es kilométernél a belső sávot foglalják el. A baleset résztvevői, a forgalom pedig a külső és a leálló sávon tud csak haladni. A fővárosban pedig egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az Árpád-Fejedelem útján befelé a Margit híd előtt, és baleset történt az 5. kerületben a Balassi-Bálint utcában a Balaton utcánál, illetve a Bécsi úton is tart még a helyszínelés, ugye korábban a Vörösvári út után a külső sávban volt itt is egy baleset, és tart a délutáni csúcs, lassú a haladás a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Szélkámán tér környékén, valamint az Árpád hídon Buda felé. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt távhővezetéket javítanak, és lezárták a 2. kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt, erre is figyeljenek oda, míg a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert itt a gázvezetéket építik. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul már is a kívánság műsor itt a Sláger FM-en Gabi kérésével. Szia, Kata, egy Well Hello dalt jó lenne meghallgatni a Kiviben. Remélem, hogy jó lesz a késő már, mert én ezt készítettem be. Sanyi pedig azt írja, Mike Posner-től a Cooler the Meat kérem Mitinek. Sláger!

látom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Mi

Jermaine Jackson és Piazza Dóra dala szólt. Ez volt a When the Rain Begins to Fall, és hát lehet, hogy az éjszakai órákban neki kezd majd az eső, úgyhogy ha esti, éjjeli, hajnali csavargásra készülnek, akkor mindenképpen legyen önöknél esernyő. És hát most mi is csavargunk egyet, kiruccanunk Szentendrére, ahol egy csodálatos koncert vár majd bennünket csütörtök este. A barlangban egy cselló hangja csendül majd fel és tölti be az estét. Hangulatos fényfüzérek alatt, stílusos szabadtéri környezetben Kalmusz Felicián koncertjét hallgathatjuk meg. Ez lesz a Limoncello Garden Party. Ez a koncert a nyár zenei eszenciájának ígérkezik, hiszen a zeneszerző saját szerzeményei mellett újra gondolt popslágerekkel, filmzenékkel és klasszikus darabokkal is szórakoztat majd bennünket, úgyhogy ezért érdemes a csütörtök estét Szentendrén tölteni. De most nézzük, hogy milyen dallamok töltik meg a Kívánság műsort. Szia Kata, Ági vagyok, és szeretnék egy dalt kérni Chris Reától, a The Road to Hell-t, és küldöm a páromnak, Palinak, azzal az üzenettel, hogy vigyázzon magára. Oké, már is érkezik a dal. Előtte pedig Andris kérését teljesítem, aki Ildinek szeretné küldeni Sheryl Crow All I Wanna Do című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon szereti.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez volt a Hendrix Golden című dala itt a Sláger FM-en, és ez a Kívánság műsor, és itt van velem a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata! Én már kacagok is, hiszen minden országnak megvan a maga csodalénye. Mexikónak, képzeld el, van egy Batmanje. egy igazi szuperhős, ne gondolja ő saját magát, de itt a bökkenő. Ez az állatos figura úgy döntött, hogy ő önkéntes rendőrnek áll, elég a motorlopásokból, a bringalopásokból, a feltételezett bűnözőket, amikor ő elkapja, oda ragasztja a hirdető oszlophoz mondjuk, de körbe szakszalagozza. És ha még nem lenne elég, melléjük oda támasztja a lopottnak vélt motort, vagy biciklit is. És még tesz egy üzenetet is az arcukra, vagy az arcuk mellé, hogy te ezt most miért tetted, nyilván az adott nyelven. Ugyan az internet hősként ünnepli ezt a mexikói Batman-t, de a mexikói rendőrök most már nem csak a tolvajokat keresik, hanem ezt a denevér jelmezes embert is, mert hát ő ilyen önkéntes igazságosztó lett, szóval keresik a mexikóiak Batman-jét.
0: Ez édes történet.
1: 10 nap alatt, például júniusban több 10 embert ragasztott oda az oszlopokhoz.
0: Kimondottan hatékonynak tűnik. Dorci, nagyon szépen köszönjük. Földobtad a délutánomat rendesen.
1: Örülök.
0: 7 órakor várunk vissza, jövök. Akár hasonló vicces hírekkel is.
1: Jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább egy születésnapi köszöntéssel. Sziasztok, anyukámnak szeretnék kérni egy zenét, mert ma van a szülinapja, és a Kowalski meg a Vega a kedvence. Hétvégén együtt voltunk a koncertjükön, tőlük szeretnék egy számot küldeni neki. Üzembe, hogy boldog szülinapot, ezt Adél írta nekünk, hát Adél anyukájának akkor boldog szülinapot kívánunk, már is érkezik egy Kowalski meg a Vega dal neki.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Holnap folytatódik a változóan felhős idő, de az ország nagy részén holnap is több órás napsütést várhatunk. Térségünkben azonban különösen a délelőtti órákban előfordulnak majd záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérik majd. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 29-30 fok körül alakul. Itt a fővárosban is, Veszprémben 1-2 fokkal lehet ennél melegebb. Csütörtökön azonban már sok lesz a napsütés, záporok, zivatarok, leginkább akkor már csak a Dunántúlon fordulhatnak majd elő. Hozom az utak híreit. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út után a külső sávban továbbra is tart a helyszínelés, az Árpád-Fejedelem útján pedig befelé a Margit híd előtt egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést. Városon kívül pedig az M3-ason van most nagy torlódás, ugyanis több jármű ütközött a határ felé 60 térségében. A 49-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a forgalom csak a külső és a leálló sávon tud haladni, úgyhogy jelenleg több mint 5 kilométeres itt a torlódás. Illetve az M1-esen az erős délutáni korán forgalom miatt szintén lassulás, torlódás tapasztalható, különösen a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy és Herceghalom között. Vissza a fővárosba, a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot, de tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez volt a Blaha Louisiana dala, ha élni felejtek itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, amikor önök mondhatják meg, hogy milyen dalokat forgassak. 0630303098 is, hát közben érdemes figyelni is, mert tart a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros koncertbelépőt ér valakinek, csak időben kell telefonálni, és persze két kérdésre tudni a választ. Én pedig tudom a választ arra a kérdésre, hogy mi az a hangszer, amely képes arra, hogy elröpítsen bennünket. No hát a dob, úgyhogy egy dobos programot szeretnék önöknek most ajánlani. A Beszélő Dobok junior a Magyar Zeneházában vár az apróságokra majd szombaton. A Beszélő Dobok egy felszabadult közösségi zenei együttlét, mégpedig a legnépszerűbb afrikai ütőhangszerrel, a dzsembével a középpontban. Miközben a gyerekek megismerik ezt a különleges hangszert, és persze játszanak is egy jót, észrevétlenül fejlődik a koncentráló képességük, a koordinációjuk és a ritmusérzékük is. Fantasztikus lesz, úgyhogy érdemes ide szombaton elvinni a gyerkőcöket, tehát mindez a Magyar Zeneházában. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, a budapesti ságvári nagy indián törzs főnökének üzenem a második információs lap úton hamarosan megérkezik. Üdvözlöm a csapatot, köszönettel és tisztelettel Jóska Budakeszéről. Üzenet átadva. Kedves Kata, szeretnék egy jó kis Bon Jovit meghallgatni, míg a férjem az apák napi legóját teszi össze, plusz így hangolódnánk a szeptemberi londoni koncertre is. Ez Dóritól érkezett. Dóri, hát akkor kedves férjednek jó apák napi legózást, a Bon Jovitól pedig már is szól nektek a Living on a Prayer.

Ez volt Zola dala, sehova se passzolok itt a Sláger FM-en is. Ez a kívánság műsor, 9 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még előtte teljesítem Iza kérését, aki azt írja, Hello Kata, az én választásom ma délutánra Alex Warren Fever Dream című száma. Nagyon jó dalválasztás, Iza, már is szól neked.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem.
4: Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Tervezitek már, hogy hova mentek nyaralni, tudjátok?
13: Igen, menjünk Törökországba.
14: A mamékkal 10 éjszaka.
12: 10 éjszaka?
14: Tíz napra.
12: 10 nap, 9 éjszaka.
14: Igen.
12: Mondjuk Árminak az csak 3 éjszaka lesz.
14: Miért?
12: Azért, mert többit végig bulizol.
15: Bulizni.
14: Hát lehet.
12: Merre fele van Törökország? Dabashoz képest merre? Délre, vagy éjszakra, vagy keletre?
14: Nem tudom.
15: Még szerencse nem ti vagytok a repülőgépvezetők, nem?
10: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
17: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Kiengedték a börtönből a gyerekeket bántalmazó Szülő utcai javítóintézet volt igazgatóját. Új helyszínt keresnek a Magyar Nemzeti Galériának. Később kezdődik a sziget építése a Hajógyári szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok.
19: A
18: A Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványára több mint egy hónapja megszüntette Kovács Buna Károly, a Szülő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt otthonában várja az eljárás folytatását. A férfi ellen azután indult eljárás, hogy nyilvánosságra kerültek a növendékek bántalmazását bemutató megrázó kamerafelvételek. Kovács Buna Károlyt azt követően nevezték ki a budapesti Szülő utcai javítóintézet élére, hogy elődjét Juhász Péter Pált emberkereskedelem, kényszerítés és kényszermunka gyanújával letartóztatták. Több új helyszín is felmerült a Magyar Nemzeti Galéria jövőbeli otthonaként, miután a korábbi kormány elvetette a Városligetet. Bán László, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója szerint nem szabad veszni hagyni a japán iroda terveit, ezért Kőbánya, Rákos rendező és a Szabadság téri egykori tőzsdepalota is szóba került. A galéria ugyanakkor alkalmatlannak tartja a tőzsdepalotát. A lehetséges helyszínek között a nyugati melletti terület és a kőbányai úti rozsdaövezet is szerepel, de Vitézi Dávid miniszter szerint továbbra is az a legreálisabb, hogy a galéria a budavári palotában marad felújítás és bővítés után. Új evezős, pihenő és korszerű közösségi tér épül a Pestvár megyei Szigetbecsén. A beruházás részeként kiszolgáló épület, kajakkenő ponton, parkoló, kerékpáros infrastruktúra, valamint számos szabadidős létesítmény épül 2027. július 1-ig. Az elkészült evezős, pihenő egy modern, több generáció számára is vonzó közösségi és turisztikai helyszínként gazdagítja majd Szigetbecse Duna partját. A község hivatalos Facebook oldalán elérhető információk szerint a strand területén új vizes játszó zóna, piknikasztalok, pingpongasztal, valamint megújított zöld felületek is várják majd a látogatókat. Az idei Sziget Fesztivál építése a korábbi évekhez képest egy héttel később július 20-án kezdődik, és július 26-áig a Sziget csak korlátozottan lesz látogatható. A látogatható részek is építési területnek számítanak, ezért minden érkezőnek karszalagot kell felvennie a K-hídnál működő infópontban, amely naponta 7 és 19 óra között tart nyitva. Július 20-ától a K-hídat lezárják az autóforgalom elől, a behajtás kizárólag a H-hídon lehetséges engedéllyel. A rakparti forgalom korlátozás augusztus 6-a és 16-a között lesz érvényben, a fesztivál programjai pedig augusztus 8-ától 16-án hajnalig tartanak. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra-György utca között egészen augusztus 20-áig. A munkálatok miatt több busz terelve közlekedik, így a 182-es, a 182-a, a 183-as, 184-es, 198-as, 282-e, 284-e, 946-os és 983-as. A járatok több megállót nem érintenek, ideiglenes megállókban állnak meg ezek a buszok. Hivatalosan is jelentkezett a közel 25 millió forintos nyereményért a most zajló labdarúgó világbajnokság eddigi legsikeresebb hazai fogadója, közölte a Szerencsejáték ZRT. A Pestvár megyei játékos egy hármas kötésen 3527,5-es szorzót talált el, ezzel szelvényenként több mint 1,7 millió forintot nyert. A tipsort 14-szer játszotta meg, így az 500 forintos alaptétek összesen csaknem 25 millió forintos kifizetést eredményeztek neki. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is szót ejtünk az időjárásról. Szokatlan időjárás jelenség közelít hozzánk. A hőkupola után most jön a hideg csepp, amely heves zivatarokat okozhat a következő napokban. Hamarosan eléri majd térségünket, úgyhogy már az éjszaka folyamán, illetve szerdán szorványosan záporok és zivatarok alakulhatnak ki ezek környezetében. Hirtelen és gyorsan csökken majd a hőmérséklet. Holnap egyébként reggel 22-23 fok várható, délutánra pedig 29-30 fokot ígérnek, viszont holnap délután már ismét derülni kezd fölöttünk az ég, és a csütörtökünk, péntekünk alapvetően napsütéses időben telik majd el még, szombaton, vasárnap megint csak jöhet eső. Nézzük, mi hír az utakról. Véget ért a műszaki mentés az Árpád-Fejedelem útján, a Margit híd előtt a belső sávban, úgyhogy itt most már szabad az út, azonban még mindig helyszínelnek a Bécsi úton, befelé a Vörösvári út után a külső sávban, itt lehet számítani némi torlódásra, és akadozik még a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Városon kívül pedig több jármű ütközött az M3-ason 60 térségében, itt továbbra is torlódásra kell készülni. A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással két belső sáv járható, még a Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, úgyhogy az Asztalos Sándor út felől ez Zsák utca lett. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé lezárták a külső sávot az Orló utca előtt, mert átépítik a csatornát, Újpesten pedig a Fóti úton befelé a Szilágyi utcánál csatornajavítás van, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: És itt a kívánság műsorban már is teljesül Attila kérése, aki Lizának küldi Calvin Harris Feels című dalát. Nagyon jó dalválasztás. Előtte viszont itt van Szilvi üzenete, a Beat Your Heart-ot Purple Disco Machine-tól lejátszanád? No,

Ez volt a Labus Sweet Dreams című dala, és ez továbbra is a Sláger FM kívánság műsora. Igyekszem önöket lekötni jobbnál jobb dalokkal, és hát ugye ilyenkor nyáron igyekszünk a gyerekeket is lekötni jobbnál jobb programokkal, hogy a nyári szünet teljes és kerek legyen, érdemes velük olyan eseményekre, rendezvényekre ellátogatni, ahol akár észrevétlenül tanulhatnak is. Hát ilyen lesz például holnap délután a Kelenföldi Könyvtárban az Állati Jó Utazás. Ezen a kalandon a brémai muzsikusokat kísérhetik el a gyerekek. Egy papírszínházi előadás keretében ismerhetik meg a vidéki állatok történetét, akik csapatba verődve elindultak a nagyvárosba, Bréma felé. És hát menet közben ugye ismerjük a történetet, oltári kalandok várnak rájuk. Aztán miután a gyerekek meghallgatták a mesét, utána elkészíthetik a szereplőket papírból, és akár Bréma városát is megrajzolhatják. Nagyon jó kis foglalkozás lesz ez, ami ráadásul ingyenes, viszont érdemes előzetesen regisztrálni, főként azért, hogy elegendő eszközt tudjon a könyvtár a gyerekeknek biztosítani. Mindez tehát a Kelenföldi Könyvtárban. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Sziasztok, Betty vagyok. Olyan kellemes az idő, hogy kiültem az erkélyre olvasni egy kicsit, közben a Sláger FM-et hallgatom, de nem tudok a könyvre figyelni. Olyan jó zenéket játszotok. Hát ez most abszolút hallgatóinkon múlik. Szeretnék kérni én is egy dalt, Ricky Martintól a Mariát, és küldöm barátnőmnek, Rékának, aki ott volt a koncerten, és azóta is ódákat zeng róla. Hát ezt abszolút megértem. Jön hát a Ricky Martin Maria című dala, előtte pedig Évi kérés. És itt teljesítem. Szia Kata, egy gyerekkori barátnőmmel a napokban vettük fel újra a kapcsolatot. Nagy Depeche Mode rajongó volt Anita, neki küldenék egy számot. Köszi Évi, Évin nincs mit, már is szól a Strange Love a bandától.

Kelly Sanderson Trash dalra szólt, ez volt You itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, és benne azonnal teljesítem Tibi kérését, aki azt írja nekünk: sziasztok, a haveroknak szeretném küldeni a foci VB himnuszát. Oké, ennek nincs akadálya, a kérdés az, hogy melyiket, mert ugye két foci VB himnuszunk is van idén, az egyik Shakirának és Burna Boynak köszönhető, a másik pedig Andrea Bocellinek, David Guettának, Megan Thee Stallionnak és Eljának. Egyébként ez utóbbi a hivatalos dal, úgyhogy szerintem én ezt választom. Egyébként ha már foci VB, hát képzeljék, országszerte 11 moziban, köztük 5 budapesti helyszínen is végig lehet majd izgulni óriás vásznon, stadion hangulatban a labdarúgó világbajnokság legfontosabb mérkőzéseit ma és holnap, és aztán természetesen a döntőt majd vasárnap. Egy kicsit olyan lesz így nézni a meccseket, mint hogyha mi is ott lennénk a helyszínen. No de, akkor hallgassuk meg a foci VB himnuszát. Jön Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eljá közöse a DNA More Than a Game. And I

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Az előttünk álló éjszaka záporosnak, zivatarosnak tűnik, a hajnali óráktól kezdve ered el az eső, és holnap egész nap lehet számítani a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett esőre, de holnap a csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen lesz, miközben az ország nagyobb részén egyáltalán nem várható eső, addig egyes helyeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Csütörtökön, pénteken pedig változóan felhős napsütéses idő vár ránk, csütörtökön picit hűvösebb lesz, akkor 30-31, pénteken pedig 36-37 fok várható. Szombaton azonban jön egy újabb hidegfront. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Mostanra túljutottunk a délutáni csúcson, már csak a Károly körúton akadozik a haladás az Astoria felé, ezt leszámítva jól járható a város, azonban arra figyeljünk, hogy ma várhatóan 10 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az 5. kerületben az Apácai Csere János utcában filmforgatás miatt, a Fehérvári úton pedig a 11. kerületben a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton is, kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek, a 2. kerületben pedig egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt, de lezárták szintén a 2. kerületben a Fillér utcát a Bimbo utcánál elektromos közműjavítás miatt, a Bécsi úton két helyen is dolgoznak, a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert itt csatornát javítanak, befelé pedig a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon a külső sávban lezárva elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Army of Lovers dala forgott, ez volt a Crucified. Ugye mostanság az egyik legkedvencebb kiránduló helyünk a feneketlen tó itt a fővárosban, amely nemrég gyönyörűen megújult, több zöld és több pihenőhely vár itt bennünket, úgyhogy idén-nyáron még a korábbiaknál is kellemesebb, mondjuk egy jó könyvvel kiülni a tó mellé, vagy csak megállni egy pár percre a városi rohanás közepette. De gondolkodtak már azon, hogy vajon a feneketlen tó csak ugyan feneketlene? No hát a helyzet az, hogy egyáltalán nem, sőt, mi több, igazából csak 4-5 méter a mélysége. Azonban létezik egy meder az egyik végében, egy kútszerű, mélyebb törés, ahol volt már, hogy 17-18 méteres mélységet mértek, de a fenéktelenség mítosza az valójában inkább a tó keletkezés történetének köszönhető, hiszen ugye annak idején a téglagyár alapanyagát innen nyerték ki, a gödör pedig folyamatosan mélyült és mélyült, 1877-ben pedig véletlenül átvágtak egy föld alatti vízforrást, és a rétegvíz hatalmas erővel tört fel, így született a feneketlen tó, aminek tehát nagyon is van feneke. Itt a Sláger FM-en pedig sajnos nagyon is van vége a kívánság műsornak, ráadásul vészesen közeledik. Tünde kérését teljesítem, aki lányainak, Kingának és Hannának szeretné küldeni az új embertelen dalt. Ugye az LGT régi slágerét Geszti Péter dolgozta át, azonnal érkezik. Pisti pedig azt írta, Elton John-t tudsz játszani? No, nehogy tudok, de melyiket? Mondjuk az I'm Still Standing jó lesz? Remélem igen, mert már is szól.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Geszti Péter talált ennek a régi LGT dalnak új utat a szívünkhöz. Ez volt az Embertelen dal újra gondolt verziója itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már csak egy üzenetet tudok továbbítani, illetve egy kérést tudok teljesíteni.

segíteni. Szia, rengeteg adminisztratív munkám lenne, de semmi kedvem hozzá, inkább meghallgatnám a Hooligans-től a Félember című dalt, azt nagyon szeretem. Júli írta nekünk ezt az üzenetet, Júli, abszolút meg tudlak érteni. Az adminisztratív feladatok néha olyan fölöslegesnek tűnnek, meg olyan nyűgnek érezzük őket, de hát muszáj megcsinálni ezt is. Nagy kitartás neked, a Hooligans dala már is szól, aztán jönnek a friss információk, és a következő órát is együtt töltjük majd. Megint

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már. NASA ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: A Spondabot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Laci, mi történt?
11: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
10: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuper áron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
12: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Menesztette a teljes kormányt az ukrán parlament. Csaló dugulás elhárító bandát számoltak fel Pest vármegyében. Folytatódik a metrók tervezett karbantartása, ezen a hétvégén az M4-es rövidített útvonalon jár. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az ukrán parlament megszavazta Julija Svilidenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából, számoltak be ukrán híradások. Az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denis Smihál első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormány fői feladatokat. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói nagyszabású összehangolt razziában számolták fel azt a szervezett bűnözői csoportot, amely a kidugítlak.hu oldalon keresztül méregdrága, fiktív árazású dugolás elhárítási munkákkal vert át a gyanútlan megrendelőket. A csoport előre leosztott feladatok szerint működött. Volt, aki a telefonos ügyfélszolgálatot vitte, mások a számlázást és a pénzmosást irányították. A rendőrök egyszerre 8 helyszínen csaptak le, jelentős készpénzt, elektronikus eszközöket, aranyékszereket és egy kábítószer gyanús anyagot foglaltak le. 3 kulcsfigurát letartóztattak, nagyobb kárt okozó bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás miatt. A hatóságok a károsultak jelentkezését várják. Kedvezményes sportolási lehetőségekkel és ingyenes belépőkkel bővíteni a kormány a Sportoló Nemzet programot. A belügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet jelentős kedvezményeket biztosítana a program résztvevőinek és a fiataloknak, írja a Portfólió. A július 21-ig véleményezhető javaslat értelmében a programhoz csatlakozók legalább 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnának belépőket és bérleteket az állami fenntartású sportlétesítményekbe, amennyiben azt az intézmények szabad kapacitása lehetővé teszi. Emellett egyes hazai rendezésű sportesemények jegyeit és bérleteit minimum 30%-os árengedménnyel kínálnak a látogatóknak. A csomag egyik legfontosabb eleme a diákok sportélményeinek támogatása. A tervezet szerint a 16 év alattiak és egy kísérőjük egy meghatározott jegykeret erejéig díjmentesen látogathatnák a hazai NB1-es látvány csapatsportágak mérkőzéseit. A Termál Online beszámolója szerint a Csepeli ingatlan hasznosítási non-profit Kft. Nyerte a koncessziós pályázatot, így 2033. június 30-áig üzemeltetheti a Csepeli strandfürdőt évi 42 millió forintos bérleti díjért. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT felé történő bérleti díj mellett a fenntartó vállalta mintegy 200 millió forintos éves működési hiány önkormányzati forrásból történő pótlását, miközben a fürdő továbbra is biztosítja a termál és élménymedencék működését. A metrók előre tervezett karbantartása ezen a hétvégén az M4-es vonalon folytatódik. Július 17-én 22 órától július 19-ig a metró csak a keleti pályaudvar és a Móri Zsigmond körtér között közlekedik. Kelenföld vasútállomást a 19-es, a sűrítve járó 49-es és az 1-es villamos, valamint több buszjárat helyettesíti. A vasúttal érkezőknek a BKK azt javasolja, hogy a déli pályaudvarnál szálljanak le, ahonnan az M2-es metróval könnyen elérhető a belváros. A Bikás Park, Újbuda központ és több délbudai kapcsolat alternatív busz és villamos járatokkal biztosított. A hónap végén újabb szakasz kerül sorra, július 28-a és augusztus 2-a között a pesti oldalon nem jár majd az M4-es metró. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Freddytől szólt a Csodák, és egy csodás beszélgetés vár önökre ma este, sőt, nem is egy, két csodás beszélgetés vár önökre ma este, hiszen 9 órakor kezdődik majd Zsubos Ágival a Hazai Sláger. Ma este a műsor vendége Vastag Csaba lesz, aki legújabb Apa című dalát itt is bemutatja majd, 10 órakor pedig ma is jelentkezik majd a Slágerkult, amelyben Bódis Réka és Veszelinov Anna Mária lesz a műsor vendége, akik a budaörsi városi úszodában rendezett lebegő hangtálfürdőről mesélnek majd nekünk, ami egy fantasztikus programnak ígérkezik, de hogy miről is van szó pontosan, az este kiderül, most viszont belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket.
2: Na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis hát én azt vettem észre, hogy hát ha jól vagy, így, akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor még lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
1: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
2: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
1: Nem.
2: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
1: elcsendesíteni.
2: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
3: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
2: A csomagolás?
3: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó. De gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más. Nem terápia,
1: hanem koncert.
2: Hangkor, de akkor minek nevezzük akkor? Élménykoncertnek?
1: Igen, egy hangfürdő.
2: Hangfürdő, aha.
3: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
2: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
3: amit mi csinálunk, az lebegő hangtálfürdő koncert, a lebegő hangtálfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen.
2: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
3: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek. A következő, július 25-e budaörsi városi úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető, igen, mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
2: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
1: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
2: Hát na-na, örülök annak is.
1: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hang.
2: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
3: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
2: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
3: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem, Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
2: Oké, ez is igaz.
3: Én is vidéki vagyok. Tehát,
2: hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban ül, mindenki vidéki.
3: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtávfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
2: na, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
3: jó, hát
2: terápia.
3: Hogy nevezzem hangtálkezelő? Nem, hát a hangtálterapeuták
2: vagyunk. Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
1: Nagyon jól regenerálja a sejteket. Uh-huh. Akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt föl energetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
2: Nyugtat?
1: Igen, abszolút.
0: Jövő hétvégén irány hát a Budaörsi Városi Úszoda, az interjút teljes egészében is érdemes lesz meghallgatni. 10 órakor kezdődik majd a Slágerkult, Esmiller András és vendégei számítanak önökre, most pedig az emberek dalával megyünk tovább, jön a 100 út.

Ez volt Szakács Gergő dala, ha képtelen, itt a Sláger FM-en. Ugye nyár az utazások időszaka, és hát mindig szeretnénk az utazást egy kicsit megkönnyíteni. Vannak olyan részei minden egyes utazásnak, amit nagyon-nagyon nem szeretünk. Hogyha autóval, busszal, vonattal megyünk, és sokáig tart az út, akkor nagyon el tudjuk ülni magunkat. Repülővel nyilván hamarabb odaérünk, ott viszont mire túljutunk minden ellenőrző ponton, mire felszállunk a repülőgépre, hát az megint csak órákat vesz igénybe. Ez az, amit nem lehet felgyorsítani. Mégis olvastam a napokban egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy hogyan juthatunk be gyorsabban a repülőgépünkbe. Ez a cikk azt javasolta, hogy ha több sor van beszálláskor az ellenőrző ponton, akkor a bal kéz felülébe álljunk, mert a jobb kéz felülében mindig többen vannak. Ez a cikk szerint a jobbkezességgel magyarázható. Ezzel az elmélettel korábban is találkoztam már, ugye a bevásárlóközpontokban is szokták javasolni, hogy azokhoz a pénztárakhoz is álljunk, amelyeknél a kipakolás bal kéz felé esik, jellemzően ezekbe mindig kevesebben állnak. Mióta először olvastam ezt, azóta figyelem. És hát a helyzet az, hogy nem láttam igazolni, úgyhogy szerintem a reptéren sem feltétlen működik, és valószínű nem jutunk fel gyorsabban a repülőgépre, akkor, hogyha a baloldali sorba állunk, de azért, ha önök legközelebb repülnek, mindenképpen teszteljék le, aztán számoljanak be rólat nekem is. Itt a Sláger FM-en pedig zenében repülünk tovább. Az Anima Sound System érkezik, és a Csinálj gyereket.

Szépes, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne a Lóci játszik, dala forgott, ez volt a Minden úgy jó, ahogy van, de jó lenne, hogyha ez így lenne. Azonban ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli egy olyan témával foglalkozott, ami sehogy sincsen jól. Az elmúlt hetekben, hónapokban ugyanis rengeteg hír érkezett rettenetes vasúti balesetekről. Több alkalommal is előfordult, hogy jellemzően gyerekek vagonok tetejére másztak föl, hogy ez miért életveszélyes, azt egy fizikussal vesézték ki ma reggel Petráék.
2: Idén már a harmadik tragikus baleset történik azért, mert fiatalok játszótérnek tekintik a vasutat. Egy 17 éves fiú meghalt, egy 17 éves lánya testének 70%-án szenvedett súlyos égési sérüléseket, harmadik társuk pedig a látottaktól sokkot kapott, ezért szorult kórházi ellátásra. A három fiatal a budapesti Budafok-3-os vasútállomáson a mindenféle figyelmeztetések ellenére mászott be a lezárt vasúti területre, aztán ketten felkapaszkodtak egy tehervagon tetejére, ahol a magas feszültségű felső vezetéktől szenvedtek áramütést. A mentőket pedig egy arra járó vonat utasai riadóztatták, hogy egy lángoló szemét látnak. Ez
3: Jézus Mária.
2: Borzasztóan hangzik. Itt van velünk a vonalban a BME mesteroktatója, Hetlen Károly. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
3: Mi történik ilyenkor fizikailag, amikor valaki mondjuk egy vasúti kocsi tetejére mászik fel?
4: Hát az az igazság, hogy az első legfontosabb dolog, hogy azt tudni kell, hogy Magyarországon 25 ezer voltos váltakozó áram feszültséggel dolgozik. Ez Európában, meg a világon a legelterjedtebb szabvány. Na most, ha valaki ezt megnézi, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy valójában nem 25 ezer volt van ott, hanem sokkal több, ugyanis ez a 25 ezer volt, ez egy effektív feszültség. Ennek a csúcsfeszültsége, és ez a legizgalmasabb, az 35 ezer 355 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan nagy feszültség van, hogy nem kell érinteni ezt. Ez nem egy konnektor, egy otthoni konnektor, amit csak ha hozzáérünk, akkor ráz, hanem ez elég közelébe menni. És hát azt kell mondjam, hogy az egyik része az, hogy a levegő, ami azt az egészet, tehát a vonatra, a tetejére, amikor fölmászik valaki, akkor ott nem csak az számít, hogy mekkora a feszültség, hanem az is számít, hogy mekkora a páratartalma, a portartalma a levegőnek, mert a levegő valójában vezetővé válik. Ez itt a legdurvább dolog. És amit még ennél nagyon fontos tudni, hogy az ember, amikor fölmászik, akkor különböző ilyen kiszögelések alakulnak ki, ezek az úgynevezett csúcshatás miatt, igen, gyorsan, sokkal kevesebb feszültség hatására is vezetővé válhat.
2: Mint amikor ugye azért van villámhárító az épületek tetején, mert fizikából emlékszem, ott jön létre a csúcshatás, és oda csap be a villám a leghegyesebb, legközelebb pontba.
4: Ha csapjon be a villám, akkor csinálunk egy ilyen hegyes karót, és ez a hegyes karó lesz az, amely gyakorlatilag vonza a villámot. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki fölmászik annak a vonatnak a tetejére, akkor ő gyakorlatilag egy villámhárítóként kezd el működni. Azt tudni kell, hogy a vonatnak a külső burkolata, az elektromosan, az földelt. Tehát ez azt jelenti, hogy a földelés sem mászkál ő, és gyakorlatilag a földelés és a vezeték között az ő testmagasságának megfelelően csökkenti a távolságot. És hát bocsánat, hogy itt most ilyenekre hivatkozok, tudod, Zoli, együtt csináltuk azt a filmet. Elmentünk, megnéztük, hogy mekkora elképesztő teljesítményű transformátor szolgáltatja itt az energiát.
2: Tehát igen.
4: Pillanatok alatt 1000 fok fölé kerül a hőmérséklet, és gyakorlatilag aki ezt túléli, azt lehet mondani, hogy egy második.
3: De Karcsikor, lehet, hogy az a baj, hogy a fiatalok azt gondolják, azért ilyen vakmerőek, mert azt hiszik, hogy ha nem érnek hozzá a vezetékhez, akkor nem lehet baj, és gondolják, azt kibekkelik, holott nem.
4: Nézd, én egyet tudok mondani, van egy olyan fogalom, hogy túlélési torzítás. Ez egy valójában egy kognitív csapda, ami azt jelenti, hogy vannak videók az interneten, amely videók a sikeres vonatmászást mutatják be.
2: Hát például, Oroszországban látunk ugye sok ilyet, hogy szörfölnek gyakorlatilag a vonat tetején, sőt a legelképesztőbb az volt, az pár hónapja volt, hogy ment a vonat, és közben állt a srác a tetején, a mozdony tetején, és az áramszedőt rángatta, tehát hogy így lehúzta, elengedte, a rugó az visszapattintott

0: Tehát, hogyha valaki megnéz egy ilyen 3000 voltos feszültségű hálózatot, ott a szigetelők, amik tartják mondjuk a vezetéket meg, azok sokkal-sokkal kisebbek. Aha. A magyarországiak azok sok tárcsásak, ezek a szigetelők, amik tartják a vezetéket, és ez gyakorlatilag ez az, amit nem hiszem, hogy valaki alaposan megfigyelő, csak azt látja, hogy ő csinált egy videót magáról, és akkor ott rángatja. Aha. Amit egy másik megnéz, rögtön nem nézi azt, hogy ez 3000 volt. Nem írják oda, hogy itt mindösszesen csak 3000 volt, és itt ezt meg lehet úszni avval, hogy veszek egy gumitalpú cipőt, veszek egy jó szigetelő kesztyűt, és akkor ezt mind meg lehet csinálni. A 35000 volt esetében nincs szigetelés, mert igazából a levegő vezetővé válik, a levegő fog vezetni.
1: Köszönjük szépen Hetlen Károlynak, a BME mesteroktatójának. Szervusz, Karcsi!
2: Szívből remélem, hogy idén nyáron már nem lesz több ilyen baleset, aztán ősztől a gyerekek jobban figyelnek majd a fizika órákon. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel. Ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival 6 órakor, és tegyék próbára magukat a hablatjátékunkban. Most pedig jön az első emelet dala, a film forog tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én lassan átadom a helyemet Zsupos Áginak ismét, aki érkezik a hazai slágerrel, ma esti vendége Vastag Csaba lesz, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánva búcsúzom el önöktől, holnap pedig ismét találkozunk, majd délután 4-kor jövök, remélem, hogy akkor is velem tartanak majd, és addig is hegyezik a fülüket, mert a koncertélmények nyara továbbra is tart itt a Sláger FM-en, tudják, szeretnénk elvinni önöket fantasztikus koncertekre, Moby, Pitbull, Lenny Kravitz, Seal, ezeket az előadókat kell figyelni, és hogyha meghallják a dalukat, és hallják a felhívást is, akkor kell ide csörögni, jól időzítve, harmadikként, aztán már csak 2 kérdésre kell válaszolni, és már is lehet menni a koncertre, szóval játszanak velünk egész nyáron a koncertélményekért. Most pedig, még a hírek előtt meghallgatjuk Pápai Jóci dalát, jön az Én apám, én pedig megyek, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKÖ ügy érintettjei. Jelentős személyi változások történtek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában. Szombaton újra felragyognak a mécsesek a Dunán-Szentendrén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés kedden döntött a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről. A módosítás új kategóriát vezet be az orosz és nyugati importú kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadóban. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák szénhidrogén szállító vezetékekről szóló megállapodás módosítását is, amely Százhalombatta és Ipolyság között új vezeték létesítését készíti elő a MOL és a Slovnaft olajfinomítók összekötésével. Emellett döntöttek arról is, hogy az egyedi méltányos gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása visszakerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NK botrány érintett szereplői, tudta meg a Telex. Múzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapot alelnökét, Ugi Attilát a kollégium két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetőit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Június végén helyezték letartóztatásba őket. A gyanú szerint 2024. decemberétől 1079 támogatásról összesen 17 milliárd forinttól döntöttek szabálytalanul. Hankó Balázs azt mondta, a támogatások törvényes pályázaton nyertek. Kármán András a Szerencsejáték ZRT igazgatóságának a tagjává és elnökévé választotta Olajos Marcelt, illetve az igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán is. Az igazgatóságból visszahívtak több szemét is. A személycserék szerdától lépnek hatályba. A pénzügyminiszter június végén menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról. Szerdától jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtangoljak.hu. Most Budapesten is 587 forint a 95-ös benzin literje, a dízelért pedig 608 forintot fizetünk. A drágulás hátterében a nemzetközi olajpiac feszültsége áll. Júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. A khingatlan.com lakbérindex adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A fővárosban a kiadó lakóingatlanok havi bérleti díjának mediánja a tavaly júliusi 270.000 forintról 260.000 forintra csökkent. A legolcsóbb és legdrágább kerületek közötti különbség jelentősen szűkült. A legtöbbet havonta 350.000 forintot a második és az ötödik kerületben kell fizetni, miközben 200.000 forint alatti átlagos értékkel egyetlen fővárosi kerület sem rendelkezik. A legolcsóbb budapesti városrészek közé a 19. kerület tartozik 210.000 forintos medián bérleti díjjal. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban havi 200.000 forint körül keresik a kiadó ingatlanokat. Minden eddiginél különlegesebb élményt ígér szombaton a szentendrei gyertyaúsztatás, amely évről évre több ezer látogatót vonz. Nemzetiségi és testvérvárosi fellépők, vízibemutató, koncertek és táncház kíséri az eseményt, amelynek csúcspontja 21 óra 30 perckor kezdődik. Ekkor bocsátja vízre az első mécseseket a Vadkacsa Egyesület. A látványt a Dunakorzó, Lázár-Cár tér és Kacsakő közötti szakaszáról lehet élvezni. Az ünnep pedig nyáresti mulatsággal folytatódik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek

0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazai Sláger legújabb epizódja. Hétről hétre nagyon izgi vendégeim vannak, ahogy már megszokhattátok, a magyar zenei szférából. A legnagyobbakat szoktam elhívni, általában el is fogadják a meghívásomat szerencsére. Ma is egy olyan előadó ül itt velem szemben, aki nem csak hogy X-faktor győztes, de legújabb dalát már elő is adta nálunk a Sláger reggelben. Kimondhatom, hogy talán ez most a legszemélyesebb, ha nem az egyik legszemélyesebb dala. Vastag Csabát köszöntöm a stúdióban, szia!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ez az
1: nézőket.
0: Apa, ugye?
1: Igen.
0: Ezt nem mondtam, csak a felkonf közben.
1: Én elmondtam már sokszor, mert egyébként azért jöttem, hogy elmondjam is, hogy és hogy népszerűsítsem, és egy picit talán többet beszéljek, mint az előbb említett reggeli műsorban. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen.
0: Ó, köszi szépen, ez nekünk is jól esik. Ez egy fantasztikus dal, és nem véletlenül mondtam azt, hogy a legszemélyesebb dalod lehet. Ennyire mélyen családi dolgokról, vagy családi kapcsolódásokról szerintem ritkán mernek énekelni és dalt írni.
1: Nagyon sokan írnak olyan dalokat, amik arra valók, hogy az embereknek tetszen, és ezt most nem negatívként mondom, inkább ez egy hivatás egyébként, és az ember tudja azt, hogy pontosan mik azok a szavak, vagy mik azok a témák, amik szoktak tetszeni a kedves hallgatóknak. Nyilván a nyárról is, a szerelemről nagyon sok dal szól, meg arról is, hogy nincsen már nyár, és nincsen már szerelem, szóval ezeknek a különböző permutációit lehet a világzenei termésének 99%-ában szerintem meghallgatni, viszont mi már egy ilyen jó pár éve, szerintem egy 6-7 éve elkezdtünk elkacsingatni olyan fontosabb témák felé is, ami nem erről szól. Szerelmes számot írtunk már szerintem eleget, meg mindenféle könnyű témáról írtunk már nagyon sokat, viszont olyan valóban engem is foglalkoztató témákat, amiket korábban lehet, hogy talán a nézettség okán mondjuk nem fogalmaztunk, meg most már megmerek fogalmazni, mert nem biztos, hogy annyira számít ez, hogy pontosan hányan klikkelnek rá.
0: Várjál, azt pontosítsuk, tehát a nézettség okán az azt jelenti, hogy már nagyon sokan látnak, nem merem ezt vállalni,
1: nem.
0: Vagy az, hogy nem fog elérni akkora nézettséget, mint amit szeretnék.
1: Igen, az egy dal, ezt most nem tudom, hogy mennyire tartozik a kedves hallgatókra, de még egy dalnak a megírása, a felvétele, a videóklip legyártása sokba kerül egyébként, és ezért általában azért a zenészek nagy része biztosra szeret menni. Ezért van az, hogy a dalok nagy része a szerelemről és a nyárról szól, ugye, mert tudják, hogy körülbelül ez sok mindenkivel tud rezonálni. És ilyen réteg témákat, mint amivel foglalkozunk az Apa című dalban is egyébként, nem biztos, hogy sokan vállalnak, mert kicsit nehéz téma is szerintem, kicsit megérteni is több kalória kell hozzá, hogy az ember hallgatóként egy kicsit jobban belemélye, de megértse, illetve nekünk is bonyolultabb megírni is, mert ez tényleg olyan szintű őszinteséget igényel, ami egyébként szerintem a hétköznapjainknak nem annyira része már.
0: Sokan hallgatják úgy biztos a dalt, vagy ezt a műsort, hogy nem hallották a dalt, és sokan úgy, hogy már milliószor meghallgatták azóta, hogy kijött. Hogyan foglalnád össze, mert hogy mondtad itt adáson kívül, és kis szép fájdalom, hogy a korai reggeli műsorban nem annyira sikerült mindent elmondanod, mondjuk azoknak, akik nem ismerik még.
1: Akik nem ismerik még, azt javaslom, hogy mindemellett, hogy feliratkoznak a YouTube csatornánkra, legyenek kedvesek és hallgassák meg a YouTube-on ezt a szerzeményt, vagy a Sláger FM-en ti is játszátok, és ezt nagyon köszönöm. De első körben arról szól, hogy nagyon szeretem az apukámat, szerintem ez az egyik legfontosabb része és eleme és indítópontja, és ennek különböző olyan családi vetületeit fogalmaztuk meg szavakban és zenében, ami ennek a problematikusabb részét mutatja meg. Hozzátenném, hogy engem amúgy is mindig foglalkoztatott az, hogy bár anyukámat nagyon szeretem és nagyon tisztelem és mindenben támogatom, amiben csak tudom, de hogy tök jó, hogy van anyák napja, de apák napja ugyan van, de nem nagyon tudunk róla, és az anyák napján mindig hatalmas nagy nem is tudom
0: csinnadratta van, igen.
1: Fritteröpködés, meg torta, meg nem tudom, és ezt mi is tartjuk, és ezt tényleg mondom még egyszer, jó is ez így, mert az anyukákra nagyon büszkéknek kell, és nagyon kell őket szeretni, de az apukákon kicsit azt látom, hogy ők meg az egész életüket végigdolgozzák, általában csöndben teszik ezt, soha nem rinyálnak, soha nem nyavajognak, és nem panaszkodnak senkinek, sőt, igazából ez egy komoly férfi erény is, hogy mi aztán azt sem mondjuk el, hogyha valami fáj, és ezért az apukák, mivel nem mondják, ezért azt hiszük, hogy nekik A. minden jó, B. nem kell velük foglalkozni, és közben meg egyébként nagyon tudják ők is értékelni az emberi beszélgetéseket és az odafigyelést, és ez a hozzáállás az, ami most egy kicsit megváltozott bennem, hogy nem vettem annyira alapvetőnek azt, hogy apukám ilyen sokat dolgozott értünk, és nagyon-nagyon felismertem ezt, hogy ő mennyire fontos volt például az én felnővésemben, és ezt mindenkinek tudom javasolni, egyébként egy kicsit gondoljon az apukájára, mert tényleg egyrészt nélkülük nem lennénk, másrészt pedig a beletett energia, kalória, amit az életünkbe beletettek, anélkül a hozzájárulás és sok munka nélkül sem tudtunk volna valószínűleg felnőni. Szóval, és az is egy tök érdekes dolog, hogy van, hogy nem úgy sülnek el dolgok, amit ők tesznek, ahogy kéne, vagy esetleg ahogy szeretnénk, vagy ahogy kényelmes. De nem biztos, hogy mindig az ő, hogyha valami kényelmes, hanem tanulni is lehet sok mindenből.
0: Én nem hiszek abban egyébként, hogy létezik egyszerű szeretet. Többnyire konfliktusos szeretetet ismerek én is, amikor az van, tudod, hogy nem egyértelmű minden, nem fekete-fehér. Sokszor egyébként, ahogy felnövünk a szüleinkkel, azért is nehéz ez a kapcsolódás, mert a kisgyerekkorban még nagyon nagy a szerelem, utána jó esetben, aztán a kamaszkorban van egy eltávolodás, és aztán felnőttként tudnánk visszatérni, és nagyon sokan nem tudnak a kamaszkorból úgy kilépni és visszatérni a szüleikhez, ahogy szeretnének, ha mondjuk az a szülő esetleg nem annyira érzelmes, vagy nem tudja úgy kifejezni a szeretetét. Te ebből mennyit éltél meg, és ezt hogy élted meg az apukáddal?
1: Szerintem ez jó nehéz is, amit mondtál, mert valóban az elején minden ugye rózsaszín, és úgy nővünk fel, hogy eleve rájuk vagyunk utalva, a szüleink kb. Az a két ember, akit ismerünk a világon, ők a világunk. Aztán kitárul a világ nagyjából, egy óvodában, iskolában, középiskolában, meg végképp lesznek már haverjaink, meg mindenféle nagyon okos megmondók, akik felé megyünk, és valamiért én azt látom, hogy a szüleinknek a véleménye vagy tanácsa az akkor sem jó, hogyha jó. Tehát, hogyha ugyanazt mondják, amit mondjuk a Laci, vagy az Imi, vagy a Feri a kocsmába, akkor sem biztos, hogy jó, mert hogy már csak azért sem tetszik, mert ők mondják. És valóban, amikor már vissza kéne oldalogni, és be kéne magunknak is vallani egyébként, hogy amúgy nagyon sok hülyeséget elkövettünk, és amúgy nagyon szeretjük őket, és ők is mindent csak szeretetből tettek, akkor nagyon vigyázni kell rá, hogy nehogy túl késő legyen egyrészt, másrészt pedig mindent meg kell tenni szerintem. Mindenkinek kötelessége mindent megtenni, hogy valahogyan ő is vissza tudjon menni a családjába, és amíg ők vigyáztak ránk régen, most mi vigyázzunk ő rájuk, ez kötelesség.
0: Nagy vallomás ez a dal, szerintem, de sokáig is tartotta, még elkészült, tehát hogyha jól tudom, akkor egy ilyen másfél-két évet dolgoztatok vele?
1: Nagyjából másfél éve ültünk le először szerintem Somodari Tomi barátommal még annak idején a teraszon, majdnem kettő, még az előző nyár elején szerintem, és utána így elrakogattuk, tudod. Így nagyon sok dal van, amit így elkezdünk, aztán majd lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle semmi. Az utóbbi kategóriából eléggé jól állunk egyébként, mert van szerintem 1000 nem megjelen dalunk nagyjából. De hogy ami ennél fontosabb, az ezt megelőző mondjuk 10 év kb. Ami a Jéghegynek az a típusú teste, ami kellett ahhoz, hogy a Jéghegy csúcsa ki tudja emelkedni a vízből, mert nagyon sok lelki meg szellemi munka van abban, hogy az ember ezeket a szavakat meg tudja fogalmazni, illetve hogy el tud távolodni valamitől olyan messzire, hogy már komplexitásában egészben láss egy képet, és ne az orrodnak nyomva egy papírlapot, mert akkor nyilván úgy tudod elolvasni, tehát ilyen közelről semmit nem látsz. Minden probléma olyan szerintem, hogy valamennyire el kell magadat távolítani tőle, vagy legalább hátrébb lépni egy picit, és levegőket venni hozzá, és el kell tenni egy kis időnek, hogy már szavakba önthető legyen.
0: És szóval... történt valami, amivel ez, tehát hogy arra vagyok kíváncsi elsősorban, hogy valami évekig mondjuk nem tud artikulálódni, vagy nem tudjuk verbalizálni, és akkor egyszer csak nem, hogy ki tudom mondani, de mondjuk alkotok, zene lesz belőle, és aztán színpadon is elő tudom adni.
1: Szerintem az első, vagy legalábbis nekem ebben az esetben az a beismerés például, az, hogy az ember beismeri saját magának, hogy mondjuk hibákat követett el. És az azért fontos, mert valahogy a pszichológia azt mondja, hogy az agyunk úgy van kitalálva, hogy mindig valahogyan kitekeri azt, hogy igazunk van. Tehát, hogyha amúgy a történelem szövetében, hogyha megnézzünk akár nagyon negatív szereplőket is, még az ő agyuk is ki tudta tekerni valahogy maguknak, hogy igazuk van. Viszont nagyon rossz érzés, amikor szembe jössz az autópályán saját magaddal, és rájössz, hogy nincsen igazad, de ilyenkor ezt sajnos be kell ismerni, és sajnos azt kell mondani, hogy hát lehet, hogy kötöttem az ebet a karóhoz, és lehet, hogy akár éveken keresztül is ezt szajkóztam, kiabáltam, hangoskodtam, és mondtam el mindenkinek, de be kell ismernem, hogy ez most mégsem volt igaz, és visszavonom az egészet, és ha lehet, akkor jóvá teszem valamilyen módon. Ez egy ilyesmi dolog, mert nagyon sokszor az egónk dönt, meg az igazságérzetünk, meg a bennünk lakozó kisgyerek, ugye, aki csak hisztizni tud, meg földhöz vágdosni magát, de az igazság az sajnos nem mindig a mi oldalunk van.
0: Én valamiért azt gondoltam, hogy te nyitottabb voltál mondjuk a megbékélésre, vagy az, hogy megbeszéltek a konfliktusokat, és most az elmondásod alapján inkább úgy tűnik, mint hogyha abban a lázadó kiskamaszkorban rekedtél volna.
1: Alapvetően nem is akartam felülni soha, még most sem szeretnék olyan nagyon különben, de...
0: Hát ki szeretne, igen.
1: De azért mindez két ember kell, tehát főleg szerintem egy ilyen apák és fiúk relációban azért mindig van egy elég érdekes ügymenet, hogy ezt mondjam. Tehát az elején az apukára néznek fel, hogy a gyerekek a leginkább, vagy olyanok akarnak lenni, mint ő, vagy hogyha olyan jellegeket látnak benne, amik nem tetszenek, akkor meg nagyon nem akarnak olyanok lenni, mint ő. Innen indul. És akkor utána jön ez, hogy a apukánk ugye az egyetlen hozzánk álló, legközelebb álló férfi, akivel meg elkezdünk szerintem rivalizálni valamilyen módon, hogy akkor majd, amit ő mondott, akkor azt majd nem fogadjuk el, és majd mi majd jobban tudjuk azt, hogy ő, neki nincsen igaza.
0: Hát igen, érdekes ez, bízom benne, hogy a hallgatóink közül sokan értik és átérzik, amiről most beszélgetünk. Hallgassuk meg az Apa című újdonságodat a Hazai Slágerben, aztán folytatjuk a beszélgetést, mert van miről.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: a fény.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a hazai sláger, ma esti vendégem pedig Vastag Csaba, akinek az Apa című új dala kapcsán beszélgetünk. Hát gyakorlatilag a családi viszonyokról, hogyan lehet ezeken javítani. Ti hogy léptétek meg ezt apukátokkal, és hogy mit fejlődtetek meg útközben? Sok nézeteltérésetek volt, többről nyilvánosan is beszéltél, és akadtak olyan történetek ki is, amit így kívülállóként úgy néztem, hogy erre biztos nehéz megbocsátással reagálni. Te hogy állsz ehhez a dologhoz? Hogy sikerül megbocsátani mondjuk korábban megbocsáthatatlannak tűnő dolgokat?
2: A megbocsátásnak egy nagyon fontos része egyébként a saját felelősség megkeresése. Azt bizonyára te is tudod, és a hallgatók is tudják, hogy mindenkinek amúgy van a fejében egy film, és mindenkinek van egy saját verziója valamiről, amit nem biztos, hogy ismerünk, vagy nem biztos, hogy egyáltalán meghallgattuk, vagy hogy mi nem azt az életet éljük, amit mondjuk ők például, vagy az adott személy, akivel konfliktusunk van. Szóval szerintem, hogyha mindenki kendőzetlenül felismeri a saját maga felelősségét, vagy saját maga hibáját, például egy ilyen nem elfogadásban, mert ebben is bőven van nekem is hibám, ha ezt az ember felismeri, és ezt megbeszéli a másikkal, akkor kiderül, hogy ja, te azt gondoltad, hogy jaj, meg, hát én nem is, az, ja, de, tehát csak akkor kiderülnek ezek a hát, de, meg, ja, de, mert kiderül, hogy az ember tökre másról beszél, meg tökre másra mutogat, mint amit a másik gondol, hogy csinál, szóval. Nagyon-nagyon sok ilyen Shakespeare-i félreértés tud lenni egyébként egy családban, ezért a kommunikáció szerintem, bár ezt mondjuk 10 éve szajkózom, de most is elmondom még egyszer, a kommunikáció az nagyon-nagyon kulcsa mindennek szerintem, és valószínűleg én azt gondolom, hogy valószínűleg mindent meg lehet beszélni, vagy valószínűleg mindenben lehet egy közelebbi álláspontra kerülni minden embertársunkkal amúgy, mert mindannyian meg tudjuk érteni a másikat, hogyha akarjuk.
1: Hát kérdés, hogy van-e fogadó képesség minden, a másik igen. oldalon. Azok az évek, amikor nem érkeztél meg még ide, vagy ezekre a felismerésekre, azokat úgy éled meg, mint elvesztegetett éveket, vagy tapasztalati pontok gyűltek?
2: Semmit sem tartok elvesztegetettnek, sőt a legelvesztegetettebbnek tűnő éveket. Ez tényleg brutál volt, ezt kimondtam. Ezeket tartom a legértékesebbeknek egyébként. Mert önmegismerés tekintetében ezek nagyon sokat tettek hozzá ahhoz, hogy megismerjem magam, meg hogy tudjam azt, hogy merre tartok, meg hogy ki vagyok a valójában. De én azért nem is másoknak a hibáját firtatom, mert amúgy is a mai világban nagyon gyakori és divatos hibást keresni valamire, hogy ő miatta van az, hogy meg ő tette tönkre, csak az a rossz hírem, hogy egyébként általában nincsen hibás. Vagy hogyha van is valaki, aki mondjuk valamit rosszul csinál, akkor ahhoz egy másik személy vagy személyek is kellenek, hogy ők is rosszul csinálják, vagy rosszul reagálják ezt le. Szóval egy ember szerintem nem takarózhat örökre azzal, hogy valaki más miatt van ez, vagy az, vagy amaz, hanem a saját sorsunknak és a saját életünknek az írói vagyunk lényegében, és nagyon-nagyon sok minden, sokkal több minden múlik egyébként rajtunk, mint hogy ezt gondolnánk. Úgyhogy én pont emiatt az előző esetben is nem másoknak a hibáját akartam itt felhozni neked, vagy hogy erről beszélni, hanem pont a saját felelősségemről, ami egyébként lehet, hogy hibákból ered, de a saját felelősségemről, és az ennek a problémakörnek a megoldásában játszott szerepemről, és arról a megértésről, ami most már így közösen az apukám is köztem teljes mértékben van, és jól működik. Szóval, hogy...
1: Amit gondolom előre lendítette a dal megszületése.
2: Már a dal előtt is egyébként, a dal előtt is nagyon, nagyon jókat beszélgettünk, és nagyon jól igyekeztem megismerni egyáltalán az ő életét, illetve az ő elmúlt 15 évben, ami egyébként nagyon sok idő, leélt életszakaszának a gondolatait. Szóval az egy nagyon-nagyon hosszú idő, és hogyha belegondolsz, hogy az X-Faktor című műsor, ami 15 évet volt, ugye 11-ben volt vége, utána nagyjából nem is mentem sokat haza, meg nem is nagyon ismertem a szüleimet, meg egyébként nem is nagyon foglalkoztam velük, meg a véleményük, hogyha korábban bármit is számított, hát utána aztán végképp semmit, szóval nem azért, mert paraszt vagyok, hanem azért, mert olyan sok mindenki vett körbe, olyan sok fajta véleménnyel, és olyan hangosan mondták mindezt a sok véleményt, hogy nyilván ezek felülírták az otthonról félszegen besuttogott véleményeket, szóval, hogy
1: hát ilyenkor jön az, ami nem tudhatjuk, nem vagyunk ott, sose tapasztaltunk
2: igen.
1: ilyet.
2: Igen, igen.
1: Amúgy mindig azt szokták kérdezni, hogy milyen volt megnyerni, te mit éltél át, utána, hogy tetted túl. És engem az is érdekel akkor innentől kezdve, hogy a családod mit élt meg ebből az egészből?
2: Szerintem nagyon-nagyon sok jót és nagyon-nagyon sok rosszat. Ez is egy tanulási folyamat volt, mert a családomnak fogalma sem volt arra, hogy egyrészt mivel jár ez, másrészt ők picit se akartak híresek lenni. Tehát, hogyha azt veszük, akkor ebben a tévéműsorban a Tomikával indultunk ketten. Uh-huh. Mi azért nagyjából sejtegettük azt, hogy mi ennek a menete, de azért teljesen mi sem voltunk képben. De a szüleink meg egyáltalán tudták, hogy mi ezt, hát közoktatásban dolgoztak egész életükben.
1: Aggódtak.
2: Egyrészt aggódtak, másrészt meg hát rájuk is lecsapolt egy csomó minden. Mm. Őket is nagyon sok újságíró hívogatta meg, őket is nagyon sok mindenki átverte például, szóval nem csak a jót kapták, és úgy gondolom, hogy ebben például nem biztos, hogy partnerük tudtam lenni közben, mert az embernek éppen a következő 5 perc múlva kezdődő dolga az mindig fontosabb, mint bármi, és olyan sok dolgom volt, ez most hülye hangzik, de tényleg, hogy nem tudtam azzal foglalkozni, hogy velük mi van. Úgy megnyugodtam, hogy jó vannak, tök jól dolgoznak, király minden, biztos örülnek, biztos büszkék rám, hát biztos mindent jól csinálok, mert sokat dolgozom.
1: Aha.
2: Nyilván vannak olyan beszélgetések, vagy egyébként vannak olyan információk is, vagy az embernek a fejében olyan gondolatok, amik mondjuk 10-15 év alatt nagyon durván tudnak másik irányokat véve evolválódni, hogy ezt a kifejezést idehozzam. És a végén már az eredeti gondolatnak a nyomát sem találod meg benne, de már egy tök másik erdőben találod meg a másikat. Persze 15 év valóban hosszú idő, és onnan viszont már nagyon nehéz kihozni. Szóval valóban nagyon sok munka kell hozni, és a család az egy munka. Szerintem egy kapcsolat is egy munka, de a családunkban a többi emberrel való együtt élés és a velük hosszú távú boldog kapcsolat is egy munka. Ezt kifejezetten felfedeztem egyébként.
1: Igen, én is úgy vagyok vele, hogy ez brutál sok munka, hogy nem csak ugye a szüleinkkel, még akkor is, ha jó a kapcsolatotok, hiszen folyamatosan változunk az évek sem, meg ők is.
2: Pont mostában szoktam rá, hogy az ötleteiket igyekszem megfogadni, sőt, mostában egy pár éve szoktam rá, hogy amit mondanak, az nem, hogy nem rossz, hanem egy csomó mindent meg is csináltam azok közül, amiket ők ötleteltek. Sőt, az új videoklipünkben, az apában például anyukámnak az ötletei is benne vannak, ami egy tök jó dolog.
1: Azt el lehet mondani, hogy melyik pontosan?
2: Mindjárt mondom. Régen, hogyha mondott van egy ötletet, akkor mondtam volna neki, hogy persze, figyelj, csöket, tehát ülj le is, majd fog meg a söröm, majd én tudom. De aztán igazából az ötlet az, hogyha jó ötlet, akkor az lehet az övé is, és ez egy nagyon szép dolog volt tőle, mert azon gondolkodtam, hogy a kisfiú nem tud bejutni az üvegbúrán az apukájához, uh-huh. És ezen gondolkodtam, hogy milyen eszközökkel tud bejutni, vagy hogy milyen eszközöket próbál ki, mire be tud jutni a búrába, és a búra az hogyan reped meg a sok akarat hatására. És anyukám mondta, hogy igazából az lenne jó, hogyha semmi agresszió hatására nem tudna a búra megrepedni, csak a kedvesség és a szeretet lenne az. Ami megrepesztené, vagy ami a búrát átható.
1: Ez mennyire jó, igen, hogy ez tőle érkezett.
2: És ez nagyon jó, hogy mondta egyébként, mert amúgy legbelül én is ezt akartam mondani, csak nem tudtam, hogy ezt akarom.
1: Uh-huh.
2: Ezen gondolkoztam kb. Egy, nem tudom, 4-5 napig, hogy mi legyen a klipben az a pont, amikor szó szerint megtörik a jég, ugye, vagy az üveg. És ezt ő fejtette meg, és ez nagyon jó ötlet volt, úgyhogy ez a klipnek az egyik legfontosabb része.
1: Gyönyörű lett az is, igen.
2: Amit egyébként apukámnak mutattunk meg kb. Először.
1: Igen? És hogy reagált?
2: Nagyon tetszett neki. Már a dalt is megmutattam neki korábban, hogy az se legyen neki újdonság. Picit igyekeztem tudod apránként így beadogatni, hogy
1: lesz egy ilyen.
2: Ez van egy ilyen. Először angolul írtuk meg. Nekünk általában minden dalunknak van egy angol változata, mert ez még régről maradt vissza, hogy a magyar zenészek nagy többségeként ilyen nem létező angol szöveget ír rá, tudod meg könnyebb vele zenét írni, és én még azt az angol kezdeti verziót is megmutattam neki, aztán pedig a magyar szöveggel is megmutattam, majd pedig a klippet is elvittük hozzájuk így családilag, és megnéztük közösen, és nagyon tetszett neki.
1: Elérzékenyült?
2: Szerintem igen, bár ő nem az a nagyon ezt kimutató típus, de hozzátenném, hogy láttam rajta, hogy nagyon fontos ez neki is, és addig én sem akartam közzétenni, amíg ő nem látja, mert az ő véleménye volt a legfontosabb egyébként.
1: Uh-huh. Azt akartam az előbb kérdezni, hogy azért ez egy nagy eltávolodás lehetett akkor ott a kezdeti években, amikor hirtelen rátok borult az ismertség, a népszerűség, a siker, a fellépések, stb. Hogy ebben az eltávolodásban volt-e alkalmat később visszatérni hozzájuk, úgyhogy szóval azért voltak nehéz időszakok. Uh-huh. Most a bulizást említetted többek között. Az nem volt nehéz, de annak gondolom voltak következményei, és erről azért nyilvánosan többet beszéltél.
2: Az eltávolodás érdekes dolog, mert az ember szerintem képes nem csak a többiektől, hanem saját magától is eltávolodni. És az esetemben ez is benne van egyébként, hogy nagyon sokszor már nem feltétlenül találtam meg magam semmiben. Vagy nem is tudom, hogy hol volt az origó, ahonnan kiindulva elkezdtem a kis vándorútamat, és volt, hogy egyébként nem is kerestem, mert nem érdekelt már ez a pont, de amikor kerestem volna, és visszanéztem volna, és nem láttam, az mondjuk nem volt annyira jó érzés. Úgyhogy nyilván az ember változik, és az embernek változni is kell, remélhetőleg jobb irányba és gazdagabb érzelemvilággal és felnőttebb irányba, de hát a változás az egy rögös út egyébként, úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy most, hogyha visszanéznék arra a pontra az origóban, ahonnan eljöttem, mit tudom én, 17 éves koromban, azt már nem is biztos olyan nagy baj, hogyha nem találom.
1: Főleg, hogyha ennyire jó irányba fejlődik az ember, akkor szerintem jó is visszanézni, hogy mennyi mindent tett meg, vagy változtatott az életében, ami aztán pozitív hatással lett. Az apa bizonyíték erre, ebben egészen biztos vagyok, de most, mivel már ezt a dalt meghallgattuk, megyünk tovább a következővel, amit az öcséddel közösen énekeltetek, és még mindig nagyon szeretjük ez az Őrizd az álmod. Aztán folytatjuk a beszélgetést a Hazai Slágerben Vastag Csabival.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk a hazai slágert. Ma kedd este Vastag Csaba a vendégem, és arról beszélgetünk itt adáson kívül, hogy kicsit nehezen kérsz segítséget, már ha egyáltalán segítséget kérsz. Hogy is van ez?
1: Tényleg, főleg a szüleimtől nem szoktam egyébként. Ez egy érdekes
0: dolog. Hogy jössz ki a problémákból?
1: Ebben a tekintetben zárkozott típus vagyok, és volt gyerekkoromban egy, pont most jutott eszembe a minap. Az orvosnál mindig szeretem nézni, hogy mi történik, és még a vérvételt is végignézem, de még a fogorvosnál is végignézem abba a kis
0: kérdésben. Hú, nem bírnám.
1: Kifejezetten utálom, hogy olyan dolgok történnek velem, amiről nem tudok, vagy nem látom. És volt egyszer kiskoromban egy olyan, hogy berúgtam egy lépcsőbe, és a lábamon lett egy sebe, és nem gyógyult meg több napon keresztül. De nem tudta senki. És az egésznek a lényeg az, hogy nem tudta senki. Én már úgy voltam, hogy hú, hát most akkor meg fogok halni. Ugye eltemettem magam nagyon sokszor már, hogy milyen rossz lesz. Ez kb. 8 éves lettem. De akkor sem szóltam anyukámnak, hogy ott van az, mert nem akartam őket ezzel terhelni, vagy nem akartam, hogy ők szomorúak legyenek, vagy mit tudom én. Szóval, hogy én kicsit így mindig is ezeket igyekeztem magamba elrendezni. Aztán, amikor már nem tudtam már járni, akkor mondták, hogy hát el kell menni orvoshoz, és akkor majd ráfújnak valami, nem tudom, majd fertőtlenítőt, meg kivágnak be valamit, és akkor jó lesz. Szóval aztán végén ők mentettek meg. De ez egy picit megmaradt, ez a magamról nem beszélés, és nagyon fontos pont emiatt ezeknek a daloknak a megírása, mert valóban nem beszélek magamról, de ebben most kicsit lehet, hogy túl sokat is mondtam.
0: Az van, hogy innentől kezdve azt érzem, hogy százszorosan felértékelődik a dalnak a mondani valója. Ez egy akkora fejlődés, hogyha azt mondod, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt vállaltál volna egy gyereket, hogy akkor mit tudsz neki átadni, és most milyen tudást adnál át egy kis
1: ez
0: gyereknek.
1: Ez tök jó egyébként, tényleg még 5 évesen vállaltam volna a gyereket, egyébként így nem voltam egy nagy gyerekvállaló. Sőt a házasság intézményének is a legnagyobb ellenzője voltam. Azt sértett, amikor valaki...
0: Beérte a dolog.
1: Szerettem az esküvőket, mert még régen, amikor még kicsi voltam, akkor léptünk fel esküvőkön, és nagyon sokat kerestem rajta, de igazából nem értettem azt, hogy minek házasodik össze bárki is. Aztán nézd meg, ez lett a vége.
0: Hát találkozni kellett a megfelelő hölgyel.
1: Én nagyjából az esküvőt, meg a házasságot, azt az életem végével azonosítottam, és úgy voltam, hogyha az emberek akkor megházasodnak, elmennek dolgozni, aztán meghalnak is kész. És akkor ez volt a fejembe a vége. Valószínűleg ezt láthattam a környezetemben, hogy az apukákra az vár, hogy egy ilyen szörnyű szürkeségben mennek csak a taposómalomba, és az egész életük arról szól, hogy dolgozzanak a családért. Ezért is fontos ez a dal egyébként, mert ezért is figyelni kell rájuk. De aztán persze most már máshogy gondolom, és a gyerekvállalással meg úgy voltam régebben, hogy azért nem feltétlenül sürgettem ezt a dolgot, mert nem biztos, hogy jó és felelősségteljes apukája tudtam volna lenni valakinek. Mert ugye körülbelül hajnal 4-kor értem haza minden nap, aztán aludtam mondjuk, nem tudom, 8-9-ig, aztán elindultam a különböző dolgokba, és aztán este koncertünk volt, és aztán megint hajnalékül értem az a este is, és ez nagyon-nagyon sok éven keresztül, egyébként is számolhatatlan éveken keresztül történt így. Nem is találkoztam, mondom még egyszer, magammal sem. Volt egy olyan, azt hiszem, talán egy nyár meg egy ősz, amikor nem láttam a napot körülbelül. Tehát, hogy akkor láttam a napot, amikor felkelt reggel, mert akkor értem haza. És akkor keltem már fel, amikor már ment lefele. Szóval nem nagyon találkoztam ilyen verőfényes déli napsütéssel.
0: És ez milyen volt?
1: Több hónapon keresztül. Hát furcsa volt egyébként, de hát az időszak az ezzel járt. Nagyon sok koncertünk volt. Én a koncerteket mindig úgy fogtam fel, hogy ez egy szolgálat. És mindig úgy fogtam fel, hogy ezekkel a koncertekkel köszönjük meg a kedves közönségnek azt, hogy lehetővé tették azt nekünk, hogy ezt a hivatást űzhessük. Úgyhogy én nagyon megbecsültem mindig az emberekkel történő személyes találkozásokat, és mindig a koncerteket jobban szerettem, mint a stúdiót. Aha. Mindig az volt, hogy mindenkinek meg szeretném köszönni, és mindenkivel kezet szeretnék fogni, és mindenkivel a legjobb barátságban szeretnék lenni. Tényleg ez egy érdekes dolog, mert igazából nélkülük sehol nem lennénk. Úgyhogy ezt nem lehet elégszer megköszönni.
0: Kinek volt nehezebb megmutatni a dalt, apukádnak, vagy a közönségnek, a rajongóknak?
1: Koncerten még nem játszottuk el, illetve most eljátszottuk a legutóbbi koncertünkön az első két sorát, de még ki kell találnunk egy olyan fajta zenekari verziót, ami visszahozza ezt a hangulatot, és ezért még nem játszottuk el. De a jövő héten már szerintem fogjuk játszani.
0: Hát komment formájában már érkezett visszajelzés.
1: A komment formájában a videóklipre nagyon érdekes, hogy nulla negatív komment érkezett, ami a mai világban szerintem önmagában egy olyan eredmény, és egy olyan, hát nem, ezt most nem tudom, most biztos nem fogom megtalálni jó szót, de legyen annyi elég, hogy kb. 10 órán keresztül mosolyogtam miatt, és 10 órán keresztül volt elronthatatlan jókedvem emiatt, és mindenkinek egyesével igyekeztem visszaírni az összes közösségi médiában, és hihetetlen jó érzés az egyébként tényleg, hogy eljutott a kedves hallgatókhoz és nézőkhöz, és az, hogy meg is értették. Talán ez volt, ami nekem a legjobban tetszett, vagy legfontosabb volt nekem, hogy nagyon sokan megértették, és tök sok olyan társra találtam egyébként, akik írtak nekem, akik hasonlóban voltak, és nekik is van egy ilyen sztoriuk, és nekik is, ők is átmentek hasonló dolgokon. Úgyhogy szerintem egy jó dal egyébként közösségformáló, vagy közösségalkotó, vagy mindenképpen több leszel tőle, hogyha meghallgatod, mint előtte. És igyekeztünk ezt úgy megírni, és én is ezt érzem benne, hogy én is több lettem attól, hogy ezt megírhattam, és ha meghallgatja bárki, szerintem ő is több lesz, mint előtte volt.
0: Szerinted sok ilyen apa-fiú kapcsolat van, ami ilyen munkára vár?
1: Szerintem az összes.
0: Az összes?
1: Ha nagyjából szerintem. Szerintem az összes, mert mi ráadásul hárman vagyunk fiúk, ráadásul a családunkban nagyjából a lány gyerek nem is volt divat, mindenki fiú, mindenkinek 2000 fiú van a családunkban kb. Illetve
0: akkor van egy kis reprezentatív.
1: Igen, apukámnak a testvérének van két lánya, kb. Ennyi. De hogy alapvetően is egy viszonylag ez a, nem is tudom, hogy mondjam, ez a versengéstől fűtött ilyen fiús család vagyunk. Úgyhogy pont most olvastam el egy könyvet az első, második és harmadik gyerek pszichológiájáról, és tökéletesen megfelelünk éppként ennek az egész leírásnak.
0: Még itt a beszélgetésünkben korábban elhangzott, hogy jobban szeretsz arra koncentrálni, amint te tudsz változtatni, ami benned javítandó, vagy nem tudom, egészen jól értettem ezt a dolgot, hogy ne azt nézegessem, hogy a másik mit csinált rosszul, vagy mit lehetne javítani benne, és beugrott egy sztori, most igaz vagy nem igaz, hollywoodi bulvár, hogy amikor Demi Moore és Ashton Kutcher szakítottak, akkor a csávó azt nyilatkozta, hogy ő leült a szakítás után, és csinált egy baromi hosszú listát. Uh-huh. És a listának minden pontja arról szólt, hogy én mit csinálhatnék másképp a következő kapcsolatomban. Nem pedig az, hogy a csaj, mit tudom én, milyen ribi volt.
1: Nem, nincs értelme szerintem sem.
0: Igen, tehát hogy ez nagyon rezonál, szerintem ez a gondolkodásmód, és arra vagyok kíváncsi, hogyha ezt apukáddal, meg a családi viszonyaidban sikerült megugrani, akkor így, ha nyilván nem feltétlenül a jelenlegi párkapcsolatodra gondolok, hanem a korábbiakra, hogy abból mit hoztál, hogy működik most a jelenlegi, ezt sikerült-e ugyanúgy átfordítani ezzel a metódussal?
1: Igen, szerintem mindenből tanulni kell, és azért is az, amivel felvezette azt az előzőt, hogy mindig magamban keresem a hibát, az nem azt jelenti, hogy az kétavolnék, vagy saját magamat hibáztatom mindenél, hanem azt jelenti, hogy mivel kézre állok magamnak, és ott vagyok magamnak én, ezért sokkal könnyebb és egyszerűbb először a saját magam felelősségét megnézni, mert ugye én vagyok, és magammal hamar be tudok beszélgetni, mint bárkivel. Szóval szerintem reálisabb először a magunk házatáján söpörgetni, és azt átnézni, hogy mi mit tehettünk volna másképp, és utána átmenni másoknak a házatájára, és ott is söpörgetni, de én már azt egyébként meg is szoktam spórolni ezt a kört. Tehát inkább csak megtanulom azt, ami rám vonatkozik. Általában megtanulom magamról egyébként, mert lehet, hogy mondjuk két ember, amikor találkozik, akkor az egyiknek a viselkedése a másikban kivált egy olyan dolgot, ami mondjuk, mit tudom én, A irányba vezet el, és nem lesz jó a vége, de ugyanaz a viselkedés, hogyha egy másik ember találkozik, akkor egy B irányba vezet, ami meg lehet, hogy tök jót hoz. Nagyon sok múlik a saját reakcióinkon szerintem sok mindenben. És a reakcióinkból pedig nagyon sokat tanulhatunk meg magunkról. Például az hogyha valakinek van érzékeny pontja, például ezt szokták ugye mondani, hogy csak az érzékeny pontjaimat nyomogatja, egyébként a feleségem is hibátlan veszekedő, ő is tudja, hogy mindent zongorázik az idegrendszeremben általában, de hogy ezeket ilyenkor, ez az a jó benne, hogy ezt meg kell figyelni, hogy mik az érzékeny pontjaim, mert azok nem véletlenül az érzékeny pontjaim, azokat nem véletlenül leszek attól ideges, vagy nem a, ez nem azért van, mert a másik sértő, hanem azért, mert nekem van az a dolgom, amivel ő tud engem sértegetni, ugye. Ha nem lenne benne valami egyébként, amit meg kell találnom, akkor nem lenne sértő. Akkor azt mondanám, hogy jó van, mondjad.
0: A végére értünk a mai műsorunknak. Szerintem nagyon sok jó gondolat elhangzott. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Tök jót beszélgettünk, és gratulálok minden megfejlődött évhez, és naphoz, és héthez, és hónaphoz, és mindenhez, mert azt látom, hogy óriásit léptél magadhoz képest előre. Úgyhogy mi egyébként előtte nem nagyon beszélgetünk, szóval nem tudhatom, de ha jól érzékelem, akkor itt hatalmas fejlődés van.
1: De lehet egyébként. Magamra most nem akarok ilyen túlzásokba bocsátkozni, meg ilyen nagy dolgokat mondani, de valóban mindent feltettem arra, hogy jobb ember legyek, és egyrészt volt miért, másrészt meg van hova, harmadrészt meg van értelme.
0: Csak úgyhogy a legjobbakat kívánom a jövőben is.
1: Köszönöm. Én is nektek köszönök mindent, sziasztok!
0: Köszönjük szépen a Sláger FM hallgatóinak is, hogy velünk tartottak ma este, ez volt a Hazai Sláger Vastag Csabával, a teljes beszélgetést vágatlanul a YouTube-on láthatják majd, és akkor itt megragadom az alkalmat, hogy megkérjem önöket, iratkozzanak fel a csatornánkra, a Sláger FM YouTube csatornájára, és ha már ott vannak, akkor Vastag Csabáék új YouTube felületére is, hiszen ez még csak önállóan most indult el. Hamarosan ismét jelentkezem majd egy újabb előadóval, egy újabb mély beszélgetéssel, a zenei világ legjobbjaival. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: te úgysem felelnél.
1: Üdvözöljük! Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

szívból a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Teljes személycsere lesz a MÁV igazgatóságában. Egyszerűbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere lesz, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy a mai napon felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot. Hozzátette, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából valósul meg. Az eredeti 17,5 milliárd forintos szerződés csomagot a Lounge Event Kft-vel kötötték, amelynek 8,7 milliárd forint előleget már kifizettek, közölte a Facebook oldalán a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a cég elleni büntető eljárás, bankszámlazárulások és teljesítési kockázatok miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta a szerződéseket. Az ügynökség ezután új közbeszerzési eljárást indított és olyan rendezvényszervezőkkel egyeztet, amelyek képesek lebonyolítani az állami ünnepséget. A tárcavezető hangsúlyozta, az egyszerűbb, költséghatékonyabb program nem veszélyezteti sem az ünnep méltóságát, sem a résztvevők biztonságát. A családi, kulturális és zenei események, valamint az esti látványelemek sem maradnak el. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásokat, olvasható a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződni fognak a dinnye forgalmazás nehézségei. A termelők mindent megtesznek a termékpálya zavartalan működéséért. A Dinnyetermesztők Egyesülete szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogrammonként 160 forint alatti áron hirdettek dinnyét. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez több mint 90 szűrőhely és 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban nyáron sem áll meg. A szakemberek több fesztiválon várják majd a látogatókat ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással. A társulat elnöke Holló Péter kiemelte, hogy a fényvédelem nem szezonális szépségápolási kérdés, hanem egészségvédelmi feladat. Már 3-as UV index felett fontos a tudatos védekezés, ruházattal és lehetőleg 50-es faktorszámú fényvédővel. Világsztárok sora, több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén-nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 11. alkalommal megrendezett MOL Nagy Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-e között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitja meg. Ezzel szinte párhuzamosan július 16-a és 18-a között rendezik meg a Techno és House nemzetközi elvonalát felvonulni vonultató Be My Lake Fesztivált. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Petend ad otthont Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. Augusztus 6-a és 8-a között a Paloznaki Jazz Picnic hozza el a jazz, soul, funk és pop fúzióját, és a balatoni szezont idén augusztus 19-e és 23-a között a Zamárdi Strandfesztivál zárja le. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult,
0: a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem. Hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek. Akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
2: Mindre
1: valaki,
2: így.
1: Valaki szólaljon meg.
2: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy,
2: így.
1: Akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
2: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal... Ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
2: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit...
2: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangon, de akkor minek élmény. Nevezzük akkor élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit fejekben. Mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
4: Ja, hogy a következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval,
1: hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
4: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
4: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
4: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
4: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
4: jó, hát
1: terapia.
4: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát a hangtárterapeuták
1: vagyunk. Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket. Uh-huh. Akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
4: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdő között a terápiánál, amikor a fémhangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Uh-huh. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégiscsak hasonló.
4: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
4: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
4: Igen, fajta de úgy, kapcsolat. Hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
4: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos gondolkodás.
3: De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jó látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
4: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
3: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
4: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
4: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
4: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is.
4: Így van.
1: Az üzletélet cápáival.
4: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh, három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
4: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
4: Azok. Természetesen. Aha. Azon elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet, nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg legyen az ember életében?
4: Ez a cél.
3: Ez a cél, így
4: ez
3: van.
4: A célunk. Igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárban kezdtük.
1: Na, ez szuper.
4: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: és azonnal.
4: Valami.
3: Igen. De
1: jó. Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
4: Így van.
1: És ehhez az alaphoz nem találtátok
4: hosszan,
1: meg.
4: Hosszan egészségesen, nem hosszan és
1: igazad
4: egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos. Oké, okay, igen. Jó, igen.
4: Ez a célom.
1: Milyen fontos, az egy.
4: Ez az egy
1: szó. Szóval igen.
4: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: minden
4: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, sajnos nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
4: Igen.
1: A fő üzenet. Mert a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy. Az üzenet.
4: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
4: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Ezért adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
4: Neked, jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
4: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na, de akkor is
4: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
4: Ott, persze.
3: Igen. Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen, azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól az teszi a dolgát, mert a tudatalattidban azért szépen beszivárog.
4: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni se kell tudni?
4: Nem.
1: Tényleg?
4: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
4: Hát persze.
1: Aha.
4: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
4: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
4: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
4: Választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
4: Igen.
1: Segítsetek ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
4: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
4: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt
4: a lámpások. Hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
4: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
4: És fázhatnak.
3: Vagy mert fázhatnak.
4: Hát igen, a 35 fokos nyári
1: fástól. Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért úgy a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó érzés. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. Uh-huh. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
4: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
4: Így
1: megtalálnak Bódi Srékát, és Veszelino Anna Máriát, Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, jó szívvel.
4: És várjuk szeretettel őket. Andrés.
1: Engem
4: van
1: is? Ja, jó, köszi. Július 25. A Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz. A többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
5: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
5: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán,
1: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
5: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amivel alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős. Uh-huh. És hát két éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szíve jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók, ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
5: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon. 14 éven át ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és sokszor olyan volt, hogy négyen kerültek elém, és akkor mind a négyüknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Vermeer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
5: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor éppen a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
5: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
5: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajta, tehát szerintem abba a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számít.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon. Végig,
5: hát az, azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
5: úgy képzeld el, hogy először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, hogy tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam három. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél, vagy még többet is?
5: Hát nézd, a második nyaramon megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
5: hát
1: ennyire?
5: Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
5: Nézd, most ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedbe nem jutna ilyet csinálni?
5: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, uh-huh. és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
5: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
5: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz a művészetet?
5: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert uh-huh. bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
5: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepit megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
5: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, uh-huh. és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a Metun illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
5: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
5: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
5: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontos tartom azt, hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel, hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fel elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
5: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát, mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
5: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
5: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár

0: és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, csak így tudom
1: elmagyarázni. Jó, megértettem.
0: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
0: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
0: Abszolút.
1: Az egész.
0: Abszolút.
1: No, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
0: Nagyon szépen.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
0: Így nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárra.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kiengedték a börtönből a gyerekeket bántalmazó Szülő utcai javítóintézet volt igazgatóját. Új helyszínt keresnek a Magyar Nemzeti Galériának. Később kezdődik a sziget építése a Hajógyári szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványára több mint egy hónapja megszüntette Kovács Buna Károly, a Szülő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt otthonában várja az eljárás folytatását. A férfi ellen azután indult eljárás, hogy nyilvánosságra kerültek a növendékek bántalmazását bemutató megrázó kamerafelvételek. Kovács Buna Károlyt azt követően nevezték ki a budapesti Szülő utcai javítóintézet élére, hogy elődjét Juhász Péter emberkereskedelem, kényszerítés és kényszermunka gyanújával letartóztatták. Több új helyszín is felmerült a Magyar Nemzeti Galéria jövőbeli otthonaként, miután a korábbi kormány elvetette a Városligetet. Bán László, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója szerint nem szabad veszni hagyni a japán iroda terveit, ezért Kőbánya, Rákos rendező és a Szabadság téri egykori tőzsdepalota is szóba került. A galéria ugyanakkor alkalmatlannak tartja a tőzsdepalotát. A lehetséges helyszínek között a nyugati melletti terület és a kőbányai úti rozsdaövezet is szerepel, de Vitézi Dávid miniszter szerint továbbra is az a legreálisabb, hogy a galéria a budavári palotában marad felújítás és bővítés után. Új evezős, pihenő és korszerű közösségi tér épül a Pest vármegyei Szigetbecsén. A beruházás részeként kiszolgáló épület, kajakkenőponton, parkoló, kerékpáros infrastruktúra, valamint számos szabadidős létesítmény épül 2027. július 1-ig. Az elkészült evezős, pihenő egy modern, több generáció számára is vonzó közösségi és turisztikai helyszínként gazdagítja majd Szigetbecse Duna partját. A község hivatalos Facebook oldalán elérhető információk szerint a strand területén új vizes játszó zóna, piknikasztalok, pingpongasztal, valamint megújított zöld felületek is várják majd a látogatókat. Az idei Sziget Fesztivál építése a korábbi évekhez képest egy héttel később, július 20-án kezdődik, és július 26-áig a sziget csak korlátozottan lesz látogatható. A látogatható részek is építési területnek számítanak, ezért minden érkezőnek karszalagot kell felvennie a K-hídnál működő infópontban, amely naponta 7 és 19 óra között tart nyitva. Július 20-ától a K-hídat lezárják az autóforgalom elől, a behajtás kizárólag a H-hídon lehetséges engedéllyel. A rakparti forgalom korlátozás augusztus 6-a és 16-a között lesz érvényben, a fesztivál programjai pedig augusztus 8-ától 16-án hajnalig tartanak. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra-György utca között egészen augusztus 20-áig. A munkálatok miatt több busz terelve közlekedik, így a 182-es, a 182-a, a 183-as, 184-es, 198-as, 282-e, 284-e, 946-os és 983-as. A járatok több megállót nem érintenek, ideiglenes megállókban állnak meg ezek a buszok. Hivatalosan is jelentkezett a közel 25 millió forintos nyereményért a most zajló labdarúgó világbajnokság eddigi legsikeresebb hazai fogadója, közölte a Szerencsejáték ZRT. A Pest vármegyei játékos egy hármas kötésen 3527,5-es szorzót talált el, ezzel szelvényenként több mint 1,7 millió forintot nyert. A tipsort 14-szer játszotta meg, így az 500 forintos alaptétek összesen csak nem 25 millió forintos kifizetést eredményeztek neki. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Teljes személycsere lesz a MÁV igazgatóságában. Egyszerűbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere lesz, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy a mai napon felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot. Hozzátette, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából valósul meg. Az eredeti 17,5 milliárd forintos szerződés csomagot a Longyearbyen Kft-vel kötötték, amelynek 8,7 milliárd forint előleget már kifizettek, közölte a Facebook oldalán a belügyminiszter. Pusvai Gábor szerint a cég elleni büntető eljárás bankszámlazárulások és teljesítési kockázatok miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta a szerződéseket. Az ügynökség ezután új közbeszerzési eljárást indított és olyan rendezvényszervezőkkel egyeztet, amelyek képesek lebonyolítani az állami ünnepséget. A tárcavezető hangsúlyozta, az egyszerűbb, költséghatékonyabb program nem veszélyezteti sem az ünnep méltóságát, sem a résztvevők biztonságát. A családi, kulturális és zenei események, valamint az esti látványelemek sem maradnak el. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci zavarok tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásokat, olvasható a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződni fognak a dinnye forgalmazás nehézségei. A termelők mindent megtesznek a termékpálya zavartalan működéséért. A Dinnyetermesztők Egyesülete szombaton közleményben tiltakozott, amiért több áruházlánc teljesen figyelmet kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áru hirdettek dinnyét. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez több mint 90 szűrőhely és 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban nyáron sem áll meg. A szakemberek több fesztiválon várják majd a látogatókat ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással. A társulat elnöke Holló Péter kiemelte, hogy a fényvédelem nem szezonális szépségápolási kérdés, hanem egészségvédelmi feladat. Már hármas UV index felett fontos a tudatos védekezés, ruházattal és lehetőleg 50-es faktorszámú fényvédővel. Világsztárok sora több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén-nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 11. alkalommal megrendezett MOL Nagy Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-a között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitja meg. Ezzel szinte párhuzamosan július 16-a és 18-a között rendezik meg a Techno és House nemzetközi elvonalát felvonulni vonultató Be My Lake Fesztivált. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján Dörögd és Tvigán Petend ad otthont Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. Augusztus 6-a és 8-a között a Paloznaki Jazz Picnic hozza el a jazz, soul, funk és pop fúzióját, és a balatoni szezont idén augusztus 19-e és 23-a között a Zamárdi Strand Fesztivál zárja le. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKÖ ügy érintettjei. Jelentős személyváltozások történtek a Szerencsejáték ZRT igazgatóságában. Szombaton újra felragyognak a mécsesek a Dunán-Szentendrén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés kedden döntött a kőolajtermékek különadójának sávossátételéről. A módosítás új kategóriát vezet be az orosz és nyugati importú kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadóban. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák szénhidrogén szállító vezetékekről szóló megállapodás módosítását is, amely Százhalombatta és Ipolyság között új vezeték létesítését készíti elő a MOL és a Slovnaft olajfinomító összekötésével. Emellett döntöttek arról is, hogy az egyedi méltányos gyógyszertámogatási kéremek elbírálása visszakerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NK botrány érintett szereplői, tudta meg a Telex. Múzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapfolt alelnökét, Ugi Attilát a kollégium két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetőit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Június végén helyezték letartóztatásba őket. A gyanú szerint 2024. decemberétől 1079 támogatásról összesen 17 milliárd forinttól döntöttek szabálytalanul. Hankó Balázs azt mondta, a támogatások törvényes pályázaton nyertek. Kármán András a Szerencsejáték ZRT igazgatóságának a tagjává és elnökévé választotta Olajos Marcelt, illetve az igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán is. Az igazgatóságból visszahívtak több szemét is. A személycserék szerdától lépnek hatályba. A pénzügyminiszter június végén menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték ZRT elnökvezérigazgatói posztjáról. Szerdától jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Most Budapesten is 587 forint a 95-ös benzin literje, a dízelért pedig 608 forintot fizetünk. A drágulás hátterében a nemzetközi olajpiac feszültsége áll. Júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. A KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2%, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. A fővárosban a kiadó lakóingatlanok havi bérleti díjának mediánja a tavaly júliusi 270 000 forintról 260 000 forintra csökkent. A legolcsóbb és legdrágább kerületek közötti különbség jelentősen szűkült, a legtöbbet havonta 350 000 forintot a második és az ötödik kerületben kell fizetni, miközben 200 000 forint alatti átlagos értékkel egyetlen fővárosi kerület sem rendelkezik. A legolcsóbb budapesti városrésze közé a 19. kerület tartozik 210 000 forintos mediánbérleti díjjal. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban havi 200 000 forint körül keresik a kiadó ingatlanokat. Minden eddiginél különlegesebb élményt ígér szombaton a szentendrei gyertyaúsztatás, amely évről évre több ezer látogatót vonz. Nemzetiségi és testvérvárosi fellépők, vízi bemutató, koncertek és táncház kíséri az eseményt, amelynek csúcspontja 21 óra 30 perckor kezdődik. Ekkor bocsátja vízre az első mécseseket a Vadkacsa Egyesület. A látványt a Dunakorzó, Lázár-Czár tér és Kacsakő közötti szakaszáról lehet élvezni. Az ünnep pedig nyáresti mulatsággal folytatódik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak

0: a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: ajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljes személycsere lesz a MÁV igazgatóságában. Egyszerűbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere lesz, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy a mai napon felmentette Lepsény István eddigi igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot. Hozzátette, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Új igazgatóság kinevezéséről a közlekedési és beruházási minisztérium rövidesen intézkedik. Az idei augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából valósul meg. Az eredeti 17,5 milliárd forintos szerződés csomagot a Langevin Kft-vel kötötték, amelynek 8,7 milliárd forint előleget már kifizettek, közölte a Facebook oldalán a belügyminiszter. Pusvai Gábor szerint a cég elleni büntető eljárás, bankszámlazárolások és teljesítési kockázatok miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta a szerződéseket. Az ügynökség ezután új közbeszerzési eljárást indított és olyan rendezvényszervezőkkel egyeztet, amelyek képesek lebonyolítani az állami ünnepséget. A tárcavezető hangsúlyozta, az egyszerűbb, költséghatékonyabb program nem veszélyezteti sem az ünnep méltóságát, sem a résztvevők biztonságát. A családi, kulturális és zenei események, valamint az esti látványelemek sem maradnak el.